Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál a műsorvezető, Bárány Anna. 2 óra után néhány perccel a Megasztár első szériájával országos ismertséget szerző Gáspár Laci is énekel. Egyik legismertebb dalát játszom, ez a Sosem vagy egyedül. Antónia Vai saját szerzeményével is találkozhatnak, ami Lovers and Prophets című lemezéről érkezik, ez a Macho Woman. Jó szórakozást kívánok erre az órára is, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Csepregi Éva is énekel, javában tart a Neoton Familia sztárjai, tavaszi-nyári turnéja, ahol lehet, hogy felfedezhető ez a melódia az eredeti formában. Itt a Jazzy Nightban a Neoton Swing lemezről szól majd a Latin Serenade. Egy 2010-es dala kezdésben Horváth Ákos és Bársony Bálint előadásában indul a Jazzy Holiday, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, amelyben várakozik még egy jazz rap, akik előadják Kulcsár Zoltán, Senkeri Gyula, Horváth Gergő, Nagy Gábor, Tóth Olivér, vagyis a Reciprok zenekar. Pákai Petra és Cséri Zoltán formációjától, a Pácsétól, a Hagyom Még szól majd, a kezdésben pedig a Noémo, a Takács Noémi vezette csapattól egy téli dal érkezik. De még mielőtt elindulna az összeállítás, én Bárány Anna most búcsúzom. Este 10-től újra várom Önöket a legkülönlegesebb magyar előadókkal itt a Jazzy Night-ban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten.

0: Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős.

0: Lős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Ez az Intermezzo, a vonalban Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nézőket is lehet köszönteni. Senki nem tiltja meg, hogy bárki is nézhesse a rádiót. Május 29-én lesz egy különleges programotok a Fonó Budai Zeneházban. De kérlek, mielőtt erre rátérnénk, mesélj egy kicsit a Felcsek Alapítványról.
3: Igen, a Václav Felcsek Alapítvány 2018-ban kezdte meg a működését, és fő célja a magyar-lengyel barátság eszméjének tovább örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen, ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közönséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységi körünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik. Ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
2: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
3: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátoraljóújhelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ideérkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
2: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
3: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják. Hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén, valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
2: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
3: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai standardek szerint. Mikó Valér, Móra Halmi pedagógus, a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belüli egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is, tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
2: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
3: A Balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóújhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
2: Nóra, köszönöm szépen, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázataink között két zenei pályázat is. Egyrészt egy Felcsek lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy Felcsek koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsek díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedekben kiemelt munkát végzett.
0: És hogy történik a kiválasztás?
1: A kiválasztás hasonló, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében, a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
0: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
1: Igen, hát egyrészt az egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek, másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcseknek is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egy bevált időpont.
0: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsekről?
1: Igen, Václav Felcsek a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az 5-ös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
0: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
1: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsek, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban, úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
0: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
1: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsek is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársával itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropója is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország Vén és Soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a Vén, így ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy Felcsak lemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszik ki a részüket ezen a különleges estén.
0: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
1: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig ropjuk.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szerették az odalátogatók?
1: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik, és hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Felcsak gálán, hanem van nekünk egy Felcsak műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések kulturális témában, akár gazdasági témában, úgyhogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy van egy mag, akikre számíthatunk, és akik számítanak azokra a programokra, amik mellé állunk.
0: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a további programokhoz is, hát például a május 29-i Fonóbudai Zeneházban tartott eseményhez, de folytatjuk még a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársával.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
1: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátorai Újhelyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása. Hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket. Ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni. Különböző témákban, a már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
0: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
1: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolc városnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szegednek Vucs városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogyha egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
0: Nóra, összességében mi a Václav Felcsák Alapítvány missziója?
1: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük azon fiatalok és mindenki számára, akiknek családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelmi könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat, és most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
0: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz. Sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
1: Köszönjük szépen is a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban. Jazzy.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Szabó Marcell, zongoraművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence csellóművész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klebersberg Kastély Szalomba. A tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai, így ezt fogjuk átbeszélni nem is olyan sokára, de egy picit idézzük fel, hogy a te, illetve Bánkövi Bence csellóművésznek a közös kapcsolata mikor indult, és hát így nagy vonalakban foglaljuk össze, hogy mi minden történt már a ti közös utatok során.
2: Hú, igen, a Bencével már sok-sok éve ismerjük egymást. Nem is emlékszem az első találkozásunkra, talán a rádióban adtunk egy közös koncertet, és aztán igazából szerintem a mi együttműködésünknek úgymond a koronája vagy csúcspontja az a tavalyi Hungaroton lemez felvételünk volt. És ha már kicsit előre rohanhatok, akkor egyébként most a tavaszi koncerten majd ebből játszunk is egy keveset, úgyhogy Bencével már tényleg régi motorosok vagyunk együtt.
1: A lemezről mesélj még egy picit, hogy ide mik kerültek bele, és miért ezeket válogattátok?
2: Alapvetően a lemez koncepciója Bencének az ötlete alapján valósult meg, és hát magyar és orosz zeneszerzők művei kerültek fel az albumra, és hát amikor megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát vállalnám-e, hogy akkor én részt veszek ennek az elkészítésében, akkor a műsort, illetve a Bencét ismerve nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tényleg a magyar és az orosz vonal az nekem is a kedvenceim közé tartoznak, ezt talán már nem is nagyon kell hangoztatni.
1: Így van, és most itt egy gyors megjegyzés, ugye van az orosz zenei fesztivál, amelyről minden évben szoktunk beszélgetni.
2: Igen, annak is nem rég lett vége nagy sikerrel, úgyhogy természetesen az orosz vonal az mindig közel áll a szívemhez. Erre vettük föl Stravinskynek az olasz vit ciklusát, amit játszunk is majd most a Klebersberg kastélyban májusban, és ez egy nagyon izgalmas darab, mert igazából ez nem egy csellóra íródott eredetileg, ez a művészi palett volt, és Pergolesinek a motivumait használta föl Stravinsky, és aztán Piatigorsky csellóművész dolgozta át Stravinskyval közös egy ilyen suite formában cselló zongorát iratra, és hát annyi jó élményünk volt ezzel kapcsolatban, én nem ismertem be valami szintén korábban, tehát Bencének tanultam meg ezt a művet, és amikor a koncerteken játszottuk korábban, akkor nagyon-nagyon sok ember jött oda hozzánk, hogy hát ők nem is tudták, hogy Stravinsky ilyen zenét tud élni, és tényleg humoros, friss, tényleg tavaszias zene, úgyhogy én ezt mindig nagyon nagy örömmel veszem elő, és hát nem csak az orosz vonal miatt, hanem azért is, mert hogy tényleg egy különlegesség, és az emberekkel egy kis újdonságot tudunk nyújtani.
1: Kik voltak azok a magyar művészek, akiknek a művei elhangzottak ezen az albumon, még ezt áruld el?
2: Természetesen volt Bartók rajta, volt Dohnányi, illetve volt Bánkövi Gyula műve is, úgyhogy tényleg mindenféle magyar szerzőktől válogattunk. Nagyon változatos kis album lett belőle.
1: Tehát május 21-e Klebersberg Kastély Szalomban közös koncertetek lesz, és ugye úgy kezdtük, hogy a tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai. Na de mik ezek a vezérmotívumok?
2: Igazából azt tudnám felsorolni, amit a tavaszról eszünkbe szokott jutni, szóval, hogy légieség, könnyedség, napsütés, mondjuk ilyesmi. Ez alapján választottuk ki a Stravinsky szvittet is, illetve hát koncert közepén lesz egy kis ilyen szalonosabb vonal, hogy úgy mondjam, Kreisler és Klengel művei, három kis szösszenetek, amik kicsit ugye a század elejé szalon hangulatokba repítenek minket vissza, ezek abszolút ilyen könnyed hallgatni való, de nagyon szép zenék, illetve hát a két szélén lesz a nagyobb lélegzeti művek, Schubert, Tarpeggione szonátája, amikor nem kell bemutatni, az azért nagyon hálás darab, mert szerintem éppenséggel az a darabot bármilyen évszakot lehet kapcsolni, kicsit olyan, mint Párizs, hogy minden évszakban más oldalát mutatja, de mindegyikben szép, és hát szerintem éppenséggel egy télies műsorban, vagy akár egy őszi műsorban is illeszkedne a Tarpeggione, de szerintem például a harmadik tétel abszolút tavaszias, és a koncert végén pedig már az említett Stravinsky olasz suite lesz majd.
1: Nektek már sok közös koncert van a hátatok mögött, ez most egy újabb lesz, és ilyenkor egyébként szoktatok-e mesélni a hallgatóknak?
2: Amennyiben igény van rá, mostanában már nagyon sokszor megkérdezzük a szervezőket, hogy erre van-e igény, és hát az évek alatt már megszoktuk, hogy egyre több az igény erre. És bevallom, én például még hát egy ilyen 15 évvel ezelőtt én nagyon nem szerettem ezt a műfajt, egyrészt nem annyira szerettem beszélni, bár most sem annyira szeretek beszélni, de úgy kezdem megszokni, meg belejönni. De régebben mindig úgy voltam vele, hogy a zene a zene, nem kell róla okoskodni, hanem játszani kell, és hallgassák az emberek, és azt gondolnak róla, amit akarnak. De egyre inkább növekszik az igény arra, hogy legyen mesélve a művekről, és tényleg nagyon sokan odajönnek, hogy mennyivel másabb úgy hallgatni, hogy egy-két apró információt elmondunk, és hát ez a fajta hála és öröm, amit tud nyújtani. megtanítani a közönség részéről, az azért úgy segíti az embert az, hogy ezeken a teóriáin tovább lendüljön. Szóval én is most már a fesztiválon is például nagyon sokszor beszélek a művekről. Természetesen ilyenkor próbálok úgy beszélni, hogy nem a száraz adatok, amiket a Wikipédián és a mindenféle keresőfelületeken az ember megtalál, hanem inkább kutakodok életrajzokban, levelezésekben olyan információkért, amit tényleg kuriózum tud lenni.
1: Ez lesz tehát akkor május 21-én Bánkövi Bence és Szabó Marcell tavaszi koncertje a Klépelszberg Kastély Szalomban, amire én kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, de ezek után mi minden fog még veled történni? Hogy alakul a nyár?
2: A nyár az aktív pihenés egyében fog telni. Igazából a Bencével még Kalocsán is el fogjuk játszani ezt a műsort májusban, és igazából ezek lesznek nekem így a szezonzáró koncertek, amin nagyon örülök, hogy ilyen jó hangulatú és jó műsoros koncertekkel fejezem be a tavaszi évadot. És utána igazából úgymond pihenni megyek a nyárra. Sok nagy dolog nem lesz, hanem az őszi és téli évadra fogok gyakorolni, és hát végre kicsit a családdal is leszek. Van egy 3 hónapos kisfiam is, 2,5 éves kislányom mellé, és hát most nagyon-nagyon sűrű időszakom volt, pont amikor Soma megszületett. Lement az orosz zenei fesztivál, illetve nagyon sok komoly koncert. Úgyhogy most nyáron egy kicsit így készülök az őszi évadra, illetve a családdal próbálok minél több időt tölteni, amit be tudok pótolni az elmúlt hónapokból.
1: Ez a legfontosabb egyébként, én azt gondolom. De az orosz zenei fesztivállal kapcsolatosan még egy mondat lesz következő évben is, ugye? Vagy készülsz rá?
2: Bízunk benne, igen. Hát minden évben kapaszkodunk, igen, de már körvonalazódik tematika, még egyelőre körbejárom, hogy mennyire fog működni, úgyhogy inkább nem is mondok semmit erről a tematikáról, de ha az lesz, akkor szerintem egy nagyon-nagyon különleges és egy kis formabontó fesztivál lesz.
1: De ahogyan már megszokhatták a hallgatók, arról úgy is fogunk beszélgetni, hiszen évek óta tesszük már mindezt, de most, amit meg kell jegyezniük, Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence cselló művész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klébelszberg Kastély Szalomba, én pedig kívánom, hogy teltház legyen, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szabó Marcell zongoraművészt hallhatták.

0: Most pedig érkezzen néhány programajánlat. 2026. májusában hagyományos módon az Orgonák éjszakája programsorral kezdődik pünköskor a Filharmónia Magyarországon Spiritu Egyházzenei Fesztiválja május 24-e és 31-e között. A fesztiválon Montserrati apátság világhírű fiúkórusa is koncertet ad. A több mint 700 éves hagyománytörzsű fiatal énekesek több ezer kilométerről érkeznek, hogy a szakrális zene legszebb pillanatait hozzák el a magyar közönségnek. Pécsre, Budapestre, május 27-én a Mátyás templomba, majd Debrecenbe és Szegedre. Rajzoltunk egy költemény címmel május 18-án nyílik meg az Országút Galéria legújabb kiállítása. Madács Imre az Ember tragédiája című művének színeit 6 neves kortárs képzőművész újra álmodta. Az ő munkáikat tekinthetik meg augusztus 27-éig a galériában. A kiállításon szereplő művek 2023-ban a Madács 200 évadhoz kapcsolódva készültek el. Elsőként a Nemzeti Színházban lehetett megnézni azokat a Madács nemzetközi színházi találkozó ideje alatt. Később az egyszer egy méteres installációk vándor kiállításra indultak a színházból a Nemzeti Kastély Program és Nemzeti Vár Program keretében felújított kastélyokban. A 15 alkotásból álló sorozatból limitált példányszámú sorszámozott mappa is készült, amely tartalmazza a művészek eredeti kézjegyével ellátott művészi nyomatokat is. A kiállítást május 18-án Szurcsik József, Kossuth Díjas képzőművész nyitja meg. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje.

0: annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: És itt van velünk a stúdióban dr. Csalár Dorina, jogász, a Hotline, internet hotline vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A témánk pedig, hogy gyerekekkel kapcsolatos visszaélések, zsarolás, intim tartalmakkal való fenyegetettség, fenyegetés, és ezeket jelentik be gyakorlatilag az NMHH internet hotline-nál, és azt hiszem, hogy ezek talán nem is elszigetelt esetek, hanem tényleg naponta mindennapi bejelentések, ugye?
2: Igen, ezt határozottan kijelenthetjük. Ezen a héten mutattuk be egyébként a 2025-ös évről szóló beszámolónkat, és ebben nagyon jól látszik, hogy tavaly pontosan ezzel találkoztunk. Napi szinten érkeznek gyermekeket érintő bejelentések. Tavaly több mint 120 gyermektől kaptunk bejelentést, akik valamilyen éppen zajló online visszaélés miatt fordultak hozzánk, illetve több mint 80 szülőtől, akik szintén a gyermeküket érintő valamilyen visszaélés miatt kérték a segítséget.
3: Több a gyerek, mint a szülő?
2: Tavaly ez így alakult, igen.
1: De a gyerekek maguk is felhívják ezt a számot, és elmondják, hogy mit tudom én, a szomszédba elküldött valamit, és azzal visszaélnek?
2: Itt lehet, hogy egy lépést így visszalépnék. Minket telefonon nem lehet hívni, ez talán egy fontos is egy ilyen műsorban elmondani. E-mailben és űrlapon lehet hozzánk bejelentést tenni, és a gyerekek is ezt a csatornát használják.
1: Talán még jobban
2: hozzánk
1: is szeretik, nem?
2: Mert igen, igen.
1: Kicsit anonimabb, igen.
2: Igen, bár azt még számunkra mindig olyan nehéz elképzelni, hogy mondjuk egy 13 éves gyermek leül a gép elé, és e-mailt küld egy hatóság jogsegély szolgálatának. Tehát szerintem ehhez nagyon kétségbe kell esni, hogy ezt valaki vállalja, és bátran merjen segítséget kérni. Itt senkit nem elriasztani szeretnék, mert fantasztikus elkötelezett kollégákkal dolgozunk együtt, de fontos ezt látni, hogy igen, ők meglépik ezt, hogy akár e-mailt írnak 13-14 évesen, és segítséget kérnek. És igen, itt arról van szó, jellemzően, hogy intim felvételeket csaltak ki tőlük, és van már, tehát van, aki azon a ponton kér segítséget, amikor már elküldte ezt a felvételt, és elkezdték őt zsarolni, illetve van, aki még egy lépéssel korábban, amikor még nem küldte el a felvételt, de nem tudja, hogy mit csináljon ebben a helyzetben.
1: Egyébként
3: ne küldje el, ne csináljon.
1: Fiúk vagy inkább lányok jelentkeznek a kicsik közül, mert aztán talán később visszatérünk a férfiakra is.
2: Gyermekek körében is nagyon-nagyon sok a fiú bejelentünk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak lányok az érintettek ezekben a történetekben, és itt lehet, hogy át is kapcsolok a felnőttekre. Ezt nagyon fontos látni, hogy amikor felmerül az a kérdés, hogy a gyerekek miért készítenek saját magukról szexuális tartalmat, miért küldik el idegeneknek, minket ez azért nem lep meg, mert a felnőttek pontosan ugyanezt csinálják, és pontosan ugyanezt történik a felnőttekkel, és ott is ez a trend, hogy felnőtt férfiakkal kapcsolatos visszaélésekről kapunk nagyon-nagyon sok jelzést. Az elmúlt egy-két évben intim képekkel való visszaélés miatt nagyjából ugye egy nemre vonatkozóan mi nem szűrjük a bejelentéseket, de nagyon jól tudjuk érzékelni ezt a bejelentésekből. Szerintem olyan 70-80%-ban férfiak érintettek inkább az intim képekkel való visszaélésben. És ugyanígy van a gyerekeknél.
1: És ez növekszik.
2: És ez növekszik, igen. Azt látjuk, hogy ez egy feltörekvő trend, ha lehet így mondani.
3: Feltörekvő iparág.
2: Igen, mert
3: hogy... Na bocsánat, erre a feltörekvőről nyilván ez jut az ember eszébe.
2: Igen, de mondhatjuk, hogy iparág, mert hogy ez biznisz. Tehát itt az történik, hogy...
3: Minden 5., 10., 20., 100. fizet.
2: Fizet, igen. És ugye ezekben a történetekben az a gond és az a helyzet, hogy itt nem áll meg ez a zsarolás, hanem tovább folytatódik. Tehát ha valaki elutal mondjuk 100 eurót, vagy éppen 100 ezer forintot, nem áll meg a történet, hanem utána jön a következő üzenet.
3: Mert nem lehet törölni, tehát nem lehet bizonyítani azt, hogy az a dolog az le van törölve, tehát 2 hónap múlva, 1/2 év múlva jöhetnek megint, hogy öreg, van rólad képünk, fizes. És tudod, amíg fizet, tudod, addig az, hogy, újra és újra.
1: Hogy bármi lehetsz utána valamilyen vezető, bármilyen cégnél, és ott van a fejed, vagy egyszer elküldtél egy ilyen képet.
2: Igen, igen, igen. Itt azért szerintem fontos azt látni, és ez az a mi munkánkban is egy nagyon fontos alapelv, hogy nagyon könnyű belecsúszni abba, ugye, hogy ki miért küldte el ezt a felvételt, de hát ugye itt a probléma azért ott kezdődik, hogy ezzel visszaélnek. Mert hogy van az a helyzet, amikor egy bizalmi kapcsolatban egy párkapcsolatban küldik el egymásnak a felek az ilyen típusú tartalmakat, amikor ugye nagyon szeretik egymást, megbíznak egymásban, és mondjuk a szakítás után kerül ki ez a felvétel.
3: Az, egy párkapcsolat nem mindig tart örökké. Hát ugye a házasságok egyharmada válással végződik.
1: Majdnem a fele.
3: Egyben vagy a fele.
2: Igen, igen, és ugye abban is igazat adok, hogy ezeknek a tartalmaknak az útját nagyon nehéz követni. Tehát amint ez kikerül a mi kezeink közül, tehát elküldjük valakinek a felvételt, utána ezt le lehet menteni, tovább lehet küldeni, és ami talán a legrosszabb
3: része. Hát a saját gépemről, vagy tehát, hogyha meghekkelik a gépemet, igen, akkor akár a saját gépemről lesz.
2: Igen, és
3: bármit.
2: Ezeket fel lehet tölteni ugye bárhová, és mi ezekkel a helyzetekkel találkozunk nagyon-nagyon gyakran.
1: Mit lehet ilyenkor csinálni? Tehát mi a megoldás, akár gyerekek, akár felnőttek esetében? Következő lépésbe, meg kitöltöm az űrlapot, és...
2: Igen, kitöltjük az űrlapot, ez beérkezik hozzánk. Ahogyan említettem, nálunk tényleg nagyon elkötelezett, alázatos munkatársak fogadják ezeket a bejelentéseket. Nem ítélkezünk, nincs áldozathibáztatás, megvizsgáljuk az adott tartalmat és a problémát. Ez nagyon fontos, hogy a bejelentő írja le, hogy mi a problémája, lehetőleg részletesen írja le, küldje el azt az URL címet, amin ez a tartalom elérhető, és aminek az eltávolítását kéri, és ezt követően mi fel tudjuk venni a kapcsolatot a szolgáltatóval, a tartalom vagy a tárhely szolgáltatóval, és tudjuk kérni a tartalom eltávolítását. Nyilván ebből jól látható, hogy ez ilyen szempontból egy felületi kezelés, mert ugye az a tartalom már valakihez átkerült, de ugye mi a hotline-nál, soft law eszközzel ugye ezt tudjuk megtenni, hogy a szolgáltatóval kapcsolatba lépünk, az pedig már magán a bejelentő múlik, hogy ő elmegy a rendőrségre, és megteszi a feljelentését. Ezt is szoktuk egyébként javasolni, mert mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél azt látjuk, hogy aki egy személlyel szemben elkövet egy ilyen visszaélést, valószínűleg másokkal is, tehát hogy több más érintett is lehet abban az ügyben.
3: Elkezd üzletszerűen űzni ezt az iparágat, ahogy
2: igen,
3: mondtuk.
2: És ezt szerettem volna pont mondani, hogy ez biznisz, mert ebből nagyon sok pénzt össze lehet gyűjteni. Itthon is lehet ilyen esetekkel találkozni, és külföldön is. Tehát ez abszolút egy trend, hogy férfiakat zsarolnak, és pénzt szereznek meg tőlük.
3: Mit tudtok azzal csinálni, amikor egy myanmari szolgáltatónak kerül fel a honlapjára? Tehát ő most Myanmarból gyanítom, hogy viszonylag kevés joghatósága van. Nem lehet kiküldeni a tekket, hogy tegyenek rendet.
2: Igen, vannak ilyen helyzetek, amikor igen, mi is nehéz helyzetben vagyunk. Ilyenkor igyekszünk akkor a nyomozóirodától egy kis segítséget kérni, hogy kihez tudunk esetleg ott adott országban fordulni. Tehát, hogy azért vannak így lehetőségeink egy picit informálódni és felderíteni a kapcsolatokat, hogy kivel tudnánk kapcsolatba lépni. De azért jellemzően nem ilyen típusú szolgáltatóknál vannak ezek hoztolva, ezek a tartalmak.
1: Jellemző egyébként az, hogy Magyarországról magyarokat zsarolnak? Vagy inkább külföldről zsarolnak magyarokat?
2: Igen, jellemző az, hogy Magyarországon, tehát hogy magyar felhasználó zsarol magyar felhasználót. Egyébként itthon is futnak ezek a műsorok, amiben aktuálisan zajló ügyeket, pereket mutatnak be. Nem tudom, hogy a műsor címét ki lehet-e mondani, de hogy a kékfényben ezek azért megjelennek. Igen, nagyon-nagyon érdekes, hogy teljesen átlagos állampolgárok rájöttek, hogy ezzel pénzt lehet keresni, és a börtönbüntetésüket töltik éppen, tehát hogy itt...
1: Tehát olyanok, akik nem bűnözők voltak korábban.
2: Olyanok, akik nem bűnözők voltak korábban, és hozzáteszem, hogy nem kell hozzá hackernek lenni, nem kell hozzá magas, nem tudom, tájékozottsággal, informatikai tudással rendelkezni, nem. Ha ennek az egy-két lépését valaki így beveti, beválik, akkor azzal
1: és
2: már...
1: először megkapja 100 euróját, és rájött arra, hogy ez végül is 15 perc meló volt.
3: Hát ha 15 perc alatt kicsengett a 100 eurót, akkor havonta lehet ebből egy 100 eurós, és akkor
2: igen, én egyébként egy olyan magyar esetet láttam, ahol elmondta a hölgy, hozzáteszem, tehát hogy itt hölgy zsarolt férfiakat, de több ilyen eset volt egyébként
3: a műsorban. Hát logikus férfi, nőt, nő férfi. Tehát
2: igen, hát de egyébként ugye az online térben sosem tudhatjuk, hogy ki van mögötte, tehát külföldön egyébként ez tényleg olyan szint szinten zajlik bizniszszerűen, hogy ugyanúgy, ahogyan mondjuk ti bejöttök ide reggel dolgozni, ők is bemennek az irodába dolgozni, csak ők ezt csinálják, hogy különböző telefonokról embereket
3: tehát
2: keresnek.
3: Tehát ilyen call-centerek vannak erre. A Mianmari tajföldi határon az legendás, hogy ott ilyen hatalmas call-centerek vannak, és az egész világot próbálják így beállózni.
2: Igen. Igen, szóval, hogy ennél a konkrét magyar esetnél is az történt, hogy sok-sok millió forintot keresett így.
1: A hölgy.
2: A hölgy, és tulajdonképpen el tudta tartani a családját, a gyermekeinek házat tudott venni, úgyhogy...
3: Tehát ő személyesen vette rá, és akkor ő is úgymond adott magából valamit, és akkor
2: nem, cserél. Ez mind online történt.
3: De online-ban, úgy igen, értem, igen. De hogy akkor ő is mutatott valamit, akkor te is mutassál valamit, vagy,
2: hát vagy csak beszélgetünk te hölgy. Pénzt kért dolgokra, igen. Tehát,
1: itt ugye, ez... amit mondtam én is, hogy lehet, hogy nem is küldözgettek képet, csak egyszerűen csak cseteltek, de már azzal is lehet zsarolni valakit. Hogy
2: azzal is lehet, különböző mondjuk ilyen szexuális beszélgetésekkel is lehet, de azért jellemzően itt azért készülnek képek is, amiket elküldenek, vagy akár videót rögzítenek egy videóhívásnál, tehát mindig van alapanyag, amivel vissza tudnak élni.
3: Hát ennek nagyon komoly pszichológiája van, hogy hogyan lehet behálózni embereket, és ez az első lépés, amire még mindenki azt mondja, akármi is, hogy tök ártatlan, valakinek visszaész, hogy háj. És igen. Aztán még egy-két szó, három-négy szó, aztán egy hónap múlva már is, ezért kell, hogy call centerből csinálják ezt sokszor, és szépen pszichológiailag
1: nagyon
3: hogyan hálóznak be valakit.
1: Nagyon nehéz lehet, hogy eljutsz oda, hogy jelentkezz egy ilyen hotline-nál, nem? Tehát amikor már azt mondod, hogy most már viszont tényleg kell valami segítség, azt tudtok erről, hogy ez milyen, hogy kerülnek veletek kapcsolatba?
2: Ez nagyon-nagyon változó, hogyha gyerekekről van szó, akkor több esetben a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány irányítja őket hozzánk. Ők helpline, tehát őket telefonon lehet keresni, cseten lehet keresni. Mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Kék Vonallal, és ők akkor, hogyha az online térhez kötött visszaélésről van szó, akkor hozzánk irányítják a gyerekeket. Felnőttek esetében ez mindig változó, tehát akár már egy ilyen rádió beszélgetés is nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
3: Hát a jazzit hallgatják, és
2: hát
3: ezért tudják.
2: Igen, lehet, hogy a jazzit hallgatják.
1: De bárkivel megtörténhet, szóval azért tényleg nem szabad ítélkezni, mert bárkivel megtörténhet.
2: Igen,
3: de szerintem azért azt mondjuk ki, hogyha ázsiai csinos hölgy, ázsiai csinos fiú ránk ír a messengeren, azt azonnal törüljük ki, és tiltsuk le, és jelentsük le.
2: Ha
3: bárki azt kéri tőlünk, hogy intim képet csináljunk, először csak csinálni, ne küldje, csak csinálni, szerintem ne csináljunk. Egyébként én azt gondolom, hogy most már semmilyen felületre nem szabad intim képet csinálni, ma saját számítógépedről. Hát Hunter Biden megvan? Hunter Biden bevitte a számítógépét valami szervizbe, hát ott érdekes dolgokat találtak rajta, és akkor ezzel zsarolták. Tehát, hogy bármilyen digitális felületre valami készül, az onnantól kezdve nem vagy biztonságban.
1: Jó, csak hát az egész élet erről szól. Már, hogy ugye,
3: tehát hát az, hogy digitálisak vagyunk, de hogy ne csináljunk szerintem intim képet magunkról, tehát a max rajzoljuk le magunkat, majd égessük le, vagy a feleségünket, tehát kész. Tehát, hogy így. Szóval nem lehetünk elég jó óvatosok a mai világban.
1: Hogy tudtok edukálni?
2: Nagyon sok előadást tartunk iskolákban, pedagógusoknak, szülőknek is akár, különböző kitelepüléseken részt veszünk, ami most aktuális lesz nyáron, ott leszünk Kapolcson, a Művészetek Völgyében is. Nagyon sok jó beszélgetést szoktunk folytatni, és egyébként mi is erre szoktunk mindenkit biztatni, hogy nagyon vigyázzanak magukra és az adataikra, a személyes adataikra, a képeikre, ezek nagyon-nagyon értékesek, ugyanúgy, ahogy mindenki értékes, és az adataid is, vagy ez is egy nagyon jó mondás szerintem, hogy ugye ami számodra egy személyes emlék, egy élményről, vagy megörökíted a másikat, az másnak egy adat, amit nagyon jól tud később használni, tehát hogy ezekre érdemes így gondolni.
3: Nagyon szépen köszönjük. Szerintem még egy jó tanács, azt én is pénzügyes és nem pszichológus vagy szakember mondom, ha egyszer fizetünk, akkor nincs vége. Ha nem fizetünk, akkor lehet, hogy kiderül, hogy az egész blöff volt, ilyet rengeteget hallottam, és lehet, hogy hamarabb derül ki rólunk, vagy kerül ki egy kép valahová, de elkezdünk fizetni, akkor nincs vége. Akkor előbb-utóbb ugyanaz a vége, hogy fizettünk, és a végén még a kép is kikerül rólunk. Nagyon szépen köszönjük dr. Családorinának, az Internet Hotline, az NMHH osztályvezetőjének. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, május 18-án reggel 6:30-kor itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba köszönt Önöket, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, bodza illat van kezeddel kint, bodza illat, kezed bármerre járok, mindig megcsap egy bodza bokor a közelben, ha van egy hatalmas nagy tömény bodza illat, isteni, és múlt héten pedig akác illat volt mindenfelé.
1: Az jó, nagyon egyébként, de fura, mert én nekem a családban mindenki szerint nekem a legrosszabb a szaglásom, tehát én ezt nem jön érzem. De voltam a hétvégén erdőben vasárnap reggel, eső után, eső előtt, és olyan illat volt, és olyan madárcsicsereg, és annyira jó most az erdő.
2: Igen.
1: És most már tényleg ez az eső, ez leért a talaik, nyilván még eshetne sokáig, de nagyon-nagyon jó az erdő most.
2: Úgyhogy érdemes. Igen, nagyon jó ötlet, a hallgatókat is motiváljuk, hogy menjünk erdőbe.
1: Hát, hosszú hétvége jön, tehát hogy bizony. Most majd lehet menni kirándulni, és ha jól értem, sokkal jobb idő lesz.
2: Sokkal, napról napra egyre jobb idő lesz. Olyannyira, hogy már itt ilyen 27 fokokat is láttam.
1: Lehet fürödni a Balatonba?
2: Hát még az is lehet, és akár majd még, hát itt ugye az első témánk lesz a Duna átúszás, és sokat
1: hát,
2: gondolok
1: van
2: erre.
1: Egy kis rendes skandináv vér, vagy egy kis norman vér, a viking vér, az már mehet a Balatonba, vagy hát vagy ugye majd beszélünk a Duna átúszásról. Na nézzük, miről fogunk ma beszélni.
2: Igen, így ahogy említettem, 7 óra után arról beszélgetünk majd, hogy újra lesz Budapesten Duna átúszás. A hír kapcsán Mezős Balást, a szervezőt hívjuk telefonon. Csaba, te úsztál már át Balatont vagy Dunát?
1: Nekem régen gyerekként a Tisza volt a mániám, mert ugye mindig, mikor mentünk a nagyszüleimhez vonattal, akkor átmentünk a Tiszán, és egyszer ezt átúsztam, és egyszer gond nélkül átúsztam, mert hogy Tokajnál duzzasztva van, tehát hogy áll a víz az egész, tehát nem volt egy nagy csoda, meg jöttek mellettem csónakkal. Az volt fura benne, hogy egyszer majszívinfarktust kaptam, mert nagyon közel van ott a vasútír, és amikor ráment a vonat, a vízbe, hogy terjed a hang, az olyan érzésem volt, mintha 2 méterrel tőlem jönne a vonat a fejembe. Na, attól megrémültem, de egyébként hát állóvízbe átúszni a Tiszát azért az nem egy nagy kaland, de a Balatont egyszer már átúsztam.
2: Hoppá!
1: Az keményebb volt.
2: Az
1: a Covid előtt volt 19-ben.
2: És mennyi időbe telt? Szerint. Mennyi idő alatt lehet átúszni a Balatont?
1: Hát igen, ez változó, tehát így aki tud rendesen úszni, azok egy óra alatt átúszszák, akik elég jól úsznak, azok 2 óra körül átúszszák, plusz-minusz, akik olyan bénák, mint én vagy, de hát szerintem átúszni az önmagába egy teljesítmény. Hát én bőven 3 órán túlúztam át. Tehát
2: nagyon gratulálok, Csaba.
1: Így az utolsó egyharmadban volt, de ettől függetlenül nagyon jó volt. Meg szerintem, aki először ússza, annak az mindig nehezebb. Mert nincs hozzászokva, meg azért az más. Tehát én merencébe készültem főleg, ott nem lehet úgy felkészülni. De a Dunának nem mernék neki menni.
2: Mennyit készültél a Balaton átúszás előtt?
1: Hát én akkoriban úsztam mondjuk hetente 2-szer egy ilyen 1500 métert, és akkor egy olyan 4-5 hónapot ilyen heti 4-szer, 2000-2500, szóval 3000 volt a legtöbb, amit úsztam medencébe, annál nem lehet többet, mert megőrül az ember. Tehát, hogy az így, hát 25-ösbe, tehát...
2: Azt a mindenit, mi volt a legnagyobb kihívás neked az átúszásban? Mi volt a legnehezebb?
1: Hát az, hogy elindulsz, mész, és már azt hiszed, hogy átúsztad a fél Balatont, és akkor így, mert ilyenkor úszik mindenbe, legalábbis én úsztam mindenbe, tehát, hogy éppen csak kutyaúszásban nem úsztam, de hogy ezt úsztam gyorsban a háton, és amikor hátul úsz, és azt látod, hogy Réb Fülöp az még mindig ott van.
2: Aztán.
1: Tehát, hogy már úszol egy órája, és még mindig ott van, hogy Réb Fülöp ott van 200 méterre tőled. Jó, oké, de akkor ezzel valahogy egyszer csak így túlesre, és akkor már túlpart van közelebb, ugye Boglár, és akkor meg azt érzed, hogy hát tulajdonképpen soha nem fogod elérni. Tehát, hogy így mész, és pont ugyanolyan távol van. Mész, és még mindig pont ugyanolyan távol van. Tehát ennek van egy pszichológia, és aztán egyszer csak odaérsz.
2: Azt a mindenit. Most eszembe jutnak ilyen hajótöröttek, vagy ilyen, tudod, tengeren, óceánon. Bajba jutott emberek, ők mit érezhetnek? Illetve a hallgatókat is kérjük szerintem, hogyha esetleg nekik van élményük Balaton, vagy Duna, vagy Tisza átúszásról, azért tényleg a Tisza ott azért az egy kemény... Hát mik is ezek, sodrások? Mindenféle van, hát a Tiszában. Konkrétan örvény.
1: Hát olyan hely, én azt javaslom azért, hogy olyan helyen ússzák át a Tiszát, ahol duzzaszt van, mert ott lehet átúszni. Tehát Tiszalök fölött, vagy tényleg barátokkal Kisköre fölött simán átúztuk. Tehát a nagy Tiszát, mert hogy ha fel van duzzaszva, és nincs igazából komoly sodrása, akkor az egy nagyon jó élmény, mert nagyon kellemes, sejmes víz van egyébként a Tiszának. Tehát nagyon más ilyen termés. Én a Balatonban is imádok úszni, mert hogy nagyon más az a fajta sejmes, természetes víz, mint hát a rendes klóros medence víz, aminek persze szintén megvan az az előnye, hogy az ember 25 méterenként elrúgja magát, mert nyilván az nem veszélyes, de azért, tehát amikor komoly sodrásra van, szerintem agarára Tiszának, akár a Dunának, akkor azért észel. Én azt nem erőltetném, mert én azt nem nagyon merném megpróbálni.
2: Kíváncsi vagyok, van-e hallgatóinknak különleges élményein átúszásról. Én kézzed el, még soha nem próbáltam ilyet, de most ez így felcsillantotta a szememet, hogy de jó lenne Budapesten a Dunát átúszni.
1: Hát meg a Duna átúszás az ember mindig az jut eszébe, hogy volt egy időszak, hogy 15 éven át Csirilla György, nem tudom én, februárban jeges Dunát átúszta, és akkor egy egész ország borzongott rajta, hogy úristen, hogy nem elég, hogy hideg van, hogy még a Dunát átúszni, tehát hogy ez így.
2: Hát kíváncsi leszek, hogy olyankor hány fokos a Duna, hogy mennyi időbe telik, hogy milyen, szóval nagyon kíváncsi
1: leszek. Hát azért
2: leszek.
1: Ez nem az a 26-7 fokos kellemes Balatonvíz lesz szerintem, tehát a Dunának biztos, hogy van egyfajta, hát hogy mondjam, sodrása, persze, meg van egyfajta hidegsége, igen, meg ilyenkor is. Szóval szurkolunk.
2: Aztán fél 7
1: óra 30 után azzal fogunk foglalkozni, hogy jelentősen nőtt az elektromos rollerek által okozott balesetek száma, hogy ezt így nagyjából mindig tudjuk, de most még számokat is fogunk hallani, mert hogy Besnyő Mártonna, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországét felelős régiós igazgatójával fogunk beszélgetni, és hát ők, mint biztosítók, eléggé rálátnak erre a piacra.
2: Te ültél már elektromos rolleren?
1: Én nem, és nem is fogok. Hát azon először is állunk, tehát, hogy
2: így van, teljesen igazadó.
1: Van az, aki egyrészt eladja, akik deptain karban tartják, meg bérbe adják, meg használják az elektromos rollereket, ezek kedvelik, és mindenki más, az legyen autós vagy gyalogos, ők, hát őszintén szóval, minimum két lelkűek.
2: Hogy? Két lelkűek.
1: Hát azért, mert az autósok megőrülnek tőle, amikor mondjuk a körúton ilyen, hát azt kell mondjam, ilyen fiatal turisták, fiúk, lányok együtt mennek a rolleren, nincs rajtuk semmilyen védőfelszerelés, és időnként így cikáznak.
2: Igen, az kemény.
1: Aztán volt olyan, hogy mesélte nekem egy taxis, hogy a gyorsforgalmi úton kifelé Ferihegyre így ment 70-nel az elektromos rolleres, és mögötte ment 5 taxi, mert egyik sem merte megelőzni, mert attól féltek, hogy a legkisebb ilyen egyenetlenségen az úton, már pedig ott azért vannak, elrepül és elütik, és nem tudnak megállni. Szóval a gyalogosok a járdán azok, hogyha így, na bocsánat, én most ezügyben elfogult vagyok. A múltkor nagyon súlyosan elküldött valaki melegebb éghajlatra.
2: Na, mesélj.
1: A Margit szigeti futókörön, ami egyébként most Partsarvatáról van elnevezve, és az rendes, ki van írva, hogy ez futókör, ugye ez rekordtámból van, tehát onnan még a bicikliseket is leszokták így finoman tanácsolni, hogy menjenek-e. És jön velem szemben elég jó tempóban a rekordtánon, és ez nem egy 10 méter széles futókör, hanem nem tudom, másfél méter lehet. Ne, annál nem hiszem, hogy több. És egy olyan jó 30-al jön velem szembe az elektromos roller, azon gyerekek futnak, felnőttek futnak, persze, öregek futnak, és akkor így elkezdek neki integetni, meg így finoman jelezni, hogy nem, ki nem itt a helye. Hát kaptam.
2: Aszta.
1: Én lettem elküldve melegebb éghajlatba, ott a közelembe, akik sétáltak egyébként így a kavicson, azok elhűve hallgatták, és mondták, hogy ők ezt nem hiszik el, hogy ez a palit itt. De mint az őrült ment az elektromos rollerrel a futókörön, úgyhogy azon, tehát az nem széles.
2: Persze.
1: Arról
2: persze.
1: Neki le kell jönni, simán persze. Megborul, elüt valakit, szóval nem.
2: És védőfelszerelés gondolom nem volt.
1: Az volt rajta.
2: Az volt. Na, rajta magára volt. Vigyázott.
1: Hát ott az volt a probléma, hogy egyrészt a futókörön, tehát az nem az ő helye.
2: Persze.
1: Tehát menjen a beton úton, azzal nincsen semmi probléma. Ott a fel az autósok paráznak, hogy vajon ha elesik, akkor eléjük esik-e.
2: Igen.
1: De... Na szóval, ezügyben én nekem van némi elfogultságom.
2: 8 óra után az olajpiac aktuális helyzetét elemezzük Felsman Balázzsal, a Regionális Energia Gazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársával.
1: Hívjuk REC-nek.
2: A szakma ez REC-nek hívja, és akkor REC. Jó név.
1: De lesz miről beszélni. 8 óra 30 után pedig a rászorulókon való segítés fontosságára hívja fel a figyelmet Karádi Csaba, a Krisna Tudatú Hívők közösségének kommunikációs referense, és Szilaj Péternél szóvivő.
2: 9 óra után témánk a családi adókedvezmény. Vendégünk dr. Varga Erzsébet Teréz, a Budapesti Corvinus Egyetem agyunktusa. Kollégád ő, ugye?
1: Így van, kollégám, abszolút. És az az apropója ennek, hogy én javasoltam őket, igen, hogy egy TDK dolgozatot nyert egy hallgatója egyébként Erzsébetnek, aki egy olyan modellt csinált, ők ezt közösen dolgoztak rajta, aminek az a lényeg, hogy megpróbálták kiszámolni, hogy vajon a családi adókedvezményt jól veszik-e igényben a szülők, és azt találták, hogy több mint 40% kevesebbet vesz igénybe, mint amennyit lehetne, erre csináltak egy modellt. Én egyébként, és sikerült rábeszélni őket, hogy bejön a hallgató is. Tehát Domoszlai Dorina is be fog jönni. Tehát minimum egy mondatot mondania kell.
2: Jaj, de jó.
1: Már csak, hogy lássuk, hogy egy TDK győztes előtt milyen, hát hogy mondja, milyen perspektívák vannak. Utoljára TDK győzteseket interjúban én két viszonylag közismert embert láttam. Megvan, hogy kik, akik így híresek? Na, szóval a lényeg az, hogy Kármán András és Rogán Antal közösen nyertek annak innenki egy TDK-t, és ők adtak egy interjút, ez fenn van egyébként az internet. Szóval a TDK győztesekből még bármi lehet.
2: Csaba, mi az a TDK?
1: Tudományos diákköri konferencia.
2: Ó, köszönöm szépen.
1: Tehát ez egyfajta verseny, bár nem ezt lenne a fő célja, de ez egyébként egy verseny, ahol a hallgatók dolgozatokkal jöhetnek mindenféle témával. Ez most volt egyébként, múlt hét hétfőn volt az egyetemen, és akkor 7 vagy 6 dolgozatból kellett, és ilyenkor ott kell egy prezentációt tartani, szóval az egy, ott megvan adva a módja, és aztán nagyon sokan ebből szakdolgozattá fejlesztik tovább a TDK-t, de nagyon érdekes és nagyon jó munkák voltak. 2 hallgató tökéletesen beszélt angol, mert hogy angolul írták a dolgozatot, ezért szépen nekik angolul kellett védeni. Szóval, nagyon jó, és hát a Dorina nyert, aki itt lesz 9 óra után.
2: Igen. Ki tudja belőle, mi lesz, ki lesz később.
1: 9 óra 30 után pedig egy tudományos alapokon nyugvó, érintésen alapuló stressz és szorongás kezelő applikációról lesz szó, meg még sok minden másról, mert hogy Bogár Bence, a Bapunk társalapítója lesz a vendégünk, és hát neki azért elég, hát hogy mondjam, elég kalandos, hát azt hiszem, gyötrelmes volt az élete az elmúlt 4-5 évben. Egy nagyon súlyos betegségből gyógyult fel, de hogy az tényleg, ami ennél súlyosabbat nehéz elképzelni, amin ő keresztül ment tortúrába, és utána csinálta végül is ezt az applikációt, és ez nagyon nagy siker most egyelőre az Apple Store-ban. Na szóval lesz vele is miről beszélgetni.
2: Igen, és megnéztem, köszi Csaba, ez is a te ötleted volt, megnéztem vele az interjút, és tényleg ő egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, tehát gyógyíthatatlan, kimondták, konkrétan csontrákról van szó, és ehhez képest tünetmentes, és nem csak, hogy meggyógyult, vagy tünetmentessé vált, hanem még másokon segít, szóval gyönyörű a történet.
1: Így van, és most pedig mozi zenekar Angéláról fog nekünk énekelni, és rövidesen jövünk vissza.
0: Jazz!

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, május 18-án reggel 6 óra 47 perc, itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba van önökkel.
2: Jön az a június, közeleg.
1: Hát arról beszéltünk az előbb, hogy júniusban hogyan fogjuk beosztani a munkát, így aztán azonnal június maradt bennem. Na, valami érdekesség a hétvégén történt
2: veletek? Igen. Tegnap megnéztünk, képzeld el, egy magyar meseopera ős bemutatóját látok a kislányommal.
1: Meseopera ős bemutatója.
2: Képzeld el, a Szépség és a címmel az Eiffel műhelyházban a 7 éves kislányommal, aki körülbelül 10-15 perc után odasúgta nekem, hogy mama, most végig énekelni fognak.
1: Hát bizony, igen. Rossz hírem van, kislányom, ezek most végig énekelni fognak.
2: És akkor nagyon, én is nagyon rég láttam operát, egyébként, végig, ez nagyon érdekes hallgatni, hogy így beszélnek, de nagyon, nagyon különleges élmény volt, és gyönyörű volt. Egy óra volt az egész, operaház gyermekkórusa is ott volt a színpadon, mindenféle gyönyörű jelmezben, gyönyörű díszletek, gyönyörű koreográfia. Nekem nagyon tetszett. És hogy ajánlom. Na, hát itt is volt róla szó nálunk. De ezt játszák
1: többször egyébként? Majd,
2: hát vagy? Nem. Nem tudom, hogy fogják, na, biztos fogják még.
1: Jó, beajánljuk mindenkinek, hogy hányszor lehet megnézni.
2: Három alkalom volt, ez volt az utolsó, de majd biztos idővel megint előveszik. Most hát, csak ez a három volt. Gondolom,
1: teltház volt.
2: Teltház volt, persze. Az nem is olyan nagyon nagy ez az Eiffel műhelyház, de nagyon jó volt, nagyon
1: az
2: kellemes volt.
1: Nagyon szép, az egy nagyon jó sikerült építészeti történet. Tehát az ilyen szempontból rendesen meg van csinálva. Nem kicsi az a nézőtér azért szerintem.
2: Igen, nem olyan nagyon kicsi.
1: Jó, nem a Budapest Aréna, de
2: igen,
1: azért, MBM Dome, de azért...
2: Igen, szépik, nagyon kellemes valóban, és nagyon, meg jó az alapüzenete ugye ennek a Szépség és a Szörnyetek című történetnek, egész más, mint a Disney, ez ilyen keleti díszletek, Damaszkuszban játszódik, tehát így egész más, de nagyon jó. Abszolút ajánlom, nagyon üdítő, főleg, hogy az is nagyon tetszett, hogy magyar, az egész magyar, a karmester egy hölgy volt, a kislányomnak nagyon tetszett a haja, gyönyörűen be volt fonva, nekem a férjem régi álma, hogy karmester legyen, úgyhogy mi mindig olyan különlegesen nézünk a karmesterekre.
1: Ja, és még dolgozik nem rajta, vagy már feladta?
2: Már nagyon rég feladta, de nagyon-nagyon szereti őket, mindig beszél róluk, meghallgatja őket a zeneműveiket.
1: Hát az egy különleges emberfajta egyébként.
2: Igen. Na, de te is jártál színházba, mesélj,
1: hát is jártam, hát, illetve először én napközben ilyen klasszikus, ilyen esős hétvégi program, a Light Art Múzeumban jártunk a Hold utcába, ahol hát szerintem még júniusig vagy június végéig van ez a kiállítás, amit meg lehet nézni. Sokan voltak egyébként, nyilván nem véletlen, hogy így az esős időben sokan mentek, és nagyon-nagyon különleges, tehát hogy minden évben más kiállítást csinálnak, és a fénnyel, most nagyon erős volt ez a klímának, a klímával kapcsolatos szorongásnak így a megjelenése így a művekbe, de annyi féle van, tehát hogy van, ahol néha nem tudom én, két ilyen repülőgép turbinát látunk, jól megvilágítva, aztán valamikor ilyen nagyon különleges fényjátékok, lézerrel, mindenféle fényjel, és hát ugye van a hatalmas Zeppelin, ami ez a régi gasztrócsarnok, meg a régi piac a Hold utcai csarnokban, és annak a közepébe ugye betettek egy ilyen hatalmas Zeppelint, amiben belülről vetítenek, és leülsz, és mindenhonnan jönnek rád ezek a különleges fények, meg különleges ábrák, szóval nekünk nagyon tetszett, tehát így a barátokkal voltunk, de
2: pont
1: tényleg
2: így
1: leragadunk, és az emberi néha nézi az egyes műveket, hogy úristen, itt most mit akartak mondani, pontosan mi is ez, hogyan, honnan jön a fény, hová megy, ilyen különleges, na szóval az nagyon jó volt. Hát este meg 7-kor szerintem ez így klasszikus, ugye a Katona Józsefnek a nagy színpadán, a Katona József Színháznak, Mester és Margarita, Bodó Viktor rendezésében, tehát ebből lehet sejteni, hogy azért ez egy kicsit azért modernizálva van ez a feldolgozás. Hát több mint 20-an játszanak benne ugye a Katona József Színházból. Hát ugye Újlaki Dénes, Bán János, Szacsvai László, egy rövid szerepet játszanak benne. Volandot egyébként Vajdai Vili játsza, Vajdai Vilmos fantasztikus.
2: De
1: tehát
2: jó.
1: Játszik Keresztes Tamás, Elek Ferenc, Pálos Hanna, Hontalan Ivánt, Mészáros Béla játsza, Bezerédi Zoltán, és hát a Fekete Ernő játsza egyébként a mestert, és Margaritát pedig Ónódi Eszter, de ugye az Ónódi Eszternek is olyan érdekes a szerepe, hogy nagyon sokáig először is nem ismered fel a színpadon, tényleg? Aztán nem tudod, hogy ő mit keresod, és aztán a végén kiderül, hogy mégis ő az egyik legfontosabb szereplő a darabba, szóval nagyon-nagyon különleges, ugye két felvonás, és akkor így, hát szóval néha így csendben van így a nézőtér, szóval nagyon-nagyon szép, nagyon jó meg van csinálva.
2: Meg nagyon jó a darab, fantasztikus.
1: Nagyon jó a darab, hát ugye az alap az meg meg tényleg. És akkor most így előtte én néztem, és akkor így újra olvasni, mert ez most így már régen volt, elfelejtettem, hogy Bulgakov úgy halt meg, hogy tudta, hogy hát nagyon sokáig még nem fogják bemutatni a, vagy kinyomtatni a könyvét, ugye ő meghalt 40-ben, azt hiszem egész pontosan, és 66-67-ben jelent meg a Szovjetunióba, úgyhogy szanaszéjjel szedték a könyvet, tehát cenzúra egy csomót kihagytak belőle, és érdekes, hogy például Magyarországon 70-ben jelent meg, és az valószínűleg teljesebb kiadás volt, mint az eredeti orosz, mert hogy a felesége Bulgakovnak az a magyar fordítóval, mintha kapcsolatban lett volna, és neki odaadta azokat a részeket is, amik a, úgymond a szovjet

0: mint a könyv, az egy nagyon más hangulat. Nyilván végigmegy ugyanúgy a sztorin, de azért elég erősen modernizálva van, de nagyon különleges, tehát szerintem érdemes megnézni.
1: És ugye a harmadik felesége volt ez a feleség, aki ilyen kedves, rendes, kitartó volt, hogy neki köszönhetjük végeredményben, hogy ez megjelenhetett, és kézed róla mintázta Margaritát, a címszereplőt.
0: Hát az mondjuk így
1: teljesen érthető.
0: Teljesen érthető, igen. És nem meglepő, szóval hát és játsszák, tehát azt láttam, hogy például jövő hét vasárnap is lesz. Az, hogy jegyet lehet kapni a következő előadásra, az meglepne, egyébként teljes teltház volt.
1: Tehát, nem csodálom.
0: Nem volt egyetlen üres szék sem.
1: És tetszett, jó volt akkor ez a feldolgozás.
0: De jó. Én, és ahogy mondtam, talán még pénteken mondtam, hogy én még vagy 40 éve láttam, vagy 35 éve a Víg Színházban Igó Évával. Az egy ilyen klasszikusabb megközelítés volt, de az is fantasztikus volt, de ez így, szóval de a zenei betétekkel. Na, szóval nagyon érdekes.
1: Képzeld el, hogy én iskolában láttam 12-esek előadásában, a gyerekeim
0: az
1: iskolájában. Duplán dobtunk hátast a férjemmel. Maga a darab fantasztikus volt, és a gyerekeket látni ezekben a csoda szerepekben nagyon nagy élmény volt. Szóval ajánlom
0: én
1: is.
0: Ez milyen iskola volt, mert ott nekünk a szünetben egy régi ismerős mondta, hogy is a gyerekekkel látták.
1: De érdekes, ez egy Waldorf iskola.
0: Waldorf, akkor szerintem ez ugyanaz, ugyanaz az előadás
1: van.
0: Na, szóval a Mester és Margarita minden mennyiségben, most pedig jöjjön zene, álomnapló, és utána hírek, zene, és jövünk vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: 1000 ápoló hiányzik az egészségügyből az új szakminiszter szerint. Feljelentést tesz az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt Magyar Péter. A héten sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 18-a van és hétfő, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, hogy milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a beteg biztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Szintén Facebook oldalán közölte Magyar Péter, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. Azt írta, hogy a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit, a bejegyzéshez feltöltött videójában a miniszterelnök arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozza, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Itthon idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt 25 helyszínen, összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos okos sportünnep létrehozása. Végül az időjárásról. Főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütésre számíthatunk, a szél többfelé élénk marad. Napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A héten egyébként sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel már az eső nem nehezíti a közlekedést, a főváros utcai jó tempóban tudnak haladni, jelentős torlódás még nincs sehol. A bevezető utakon általában jó tempóban lehet haladni, sűrű forgalom, majd minden reggel most is az M3-ason van, ahol már telítettek a sávok az M0-ástól. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánunk, május 18-án, reggel 7 óra 8 perc, itt a Jazzy Business Classban, Eszmény Anett és László Csaba önökkel.
2: Jó reggelt kívánunk!
1: És jöjjenek szerintem a hét indítására a névnapok. Isten éltesse Alexandra, Erik, Alexa, Alicia, Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamilla, Claudetta, Claudia, Claudiana, Sandra, Santana, Santina, Szendi, Toszka és Sandra nevű kedves hallgatóinkat.
2: Santana is van így magyarul leírva.
1: Santana, igen. Mm-hmm. Ez ilyen elég fura, mert mi a Santanát is megyük így, mint rendes gitárost már.
2: Boldog névnapot mindenkinek.
1: Eseményekből neked, hogy?
2: Eseményekből nálam 1514 a klasszikus.
1: Ja, igen.
2: Nálad van korábbi?
1: Nem, nekem is 1500,
2: hát igen,
1: de nem ugyanez.
2: Nem ugyanez?
1: Nem ugyanez, de ezért eljössz hamarabb.
2: Oké, okay. 1514-ben Dózsa György, a keresztes had vezére Cegléden kiáltványt bocsát ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólítja fel, és ugye Dózsa számára ekkor már nem az urak jelentik az ellenséget, nem a török, hanem az urak jelentik az ellenséget. Ez nagyon érdekes, hogy ugye itt az urak ellen lázadt fel, és nagyon brutális volt. A mai napig sokat gondolkodnak ezen, hogy ő most hős volt, vagy gonosztevő, mert konkrétan azt van azon a kiáltványban, hogy meghal, aki nem csatlakozik hozzájuk, és aztán itt keményen...
1: És aztán az nagyjából mind meghalt, aki csatlakozott hozzájuk.
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: igen.
1: Meg sokan egyéb, sokan mások is meghaltak.
2: Igen, és hát aztán az ő büntetése is egy kegyetlen kivégzés volt a végére. Érdekes sztori az egész, hogy miért fordultak a nemesek ellen, hogy akkor még milyen más világ volt, hogy például nem kaptak pénzt, hanem sokszor a bűnbocsánatért harcoltak akkor az emberek. Annyira vallás alapvető volt, mint a levegő, úgyhogy ezzel próbálkoztak náluk, hogy bűnbocsánatot kapnak, és akkor harcoljanak.
1: És ez fura azért, mert ugye a klasszikus keresztes háborúk azok több évszázaddal korábban voltak.
2: Igen.
1: És nem a 16. század elején.
2: Igen.
1: Hát szóval szerintem ott még mindig vannak olyan dolgok, amit még a történészek biztos, se tudnak teljesen
2: biztos
1: a mai napig.
2: Érdekes.
1: Aztán
2: az
1: egy picit tovább, 1521 a magyar-török háború kezdete, mert hogy ekkor üzent első Szulajmán hadat második Lajosnak. Tehát az emberben valahogy nekem az volt, hogy Mohácsi csata 1526, hogy hát akkor nyilván ott 1526-ban felvonultak a törökök, de az már tartott, vagy 5 éve.
2: Bizony.
1: Mire ugye jött a Mohácsi csata, ami aztán
2: igen,
1: elég rendesen eldöntötte.
2: Bizony. Meglepően hosszú
1: Magyarország
2: volt.
1: Magyarország sorsát.
2: Igen, igen, igen. És azért én így elgondolkodtam, amikor ezt így én is összeírtam, hogy mik történtek ezen a napon, hogy ez nem változott, hogy a hatalmaskodás, az egóharcok, a pénzérség, a mai napig ez azért, ha magunkban nézünk, bizony ott van még bennünk. Szóval ezekkel még küzdenünk kell, úgy érzem.
1: Hát ez valóban.
2: Aztán 1804-ben ezen a napon Bonaparte Napóleont a francia szenátus császárrá nyilvánítja első Napóleon néven, és aztán majd december 2-án koronázzák meg.
1: Aztán még hozzá Notre Dame-ba.
2: Így van.
1: Illetve
2: így
1: saját van. Magát koronázza meg a
2: végén. Igen, duplád ráadásul. A babérkoszorút is meg fölé rakja a koronát, szóval minden volt.
1: Nekem a 20. századból van most már, és az azért tanulságos, mert ez a Krímfélsziget, ez szegény Krímfélsziget, ugye most éppen hova tartozik, ugye nyilván elvileg jogi értelemben Ukrajnához, de ugye az oroszok ezt szépen lenyúlták, finoman szólva. 1944-ben Sztálin parancsára megkezdődik a krími tatárok tömeges deportálása az üzbég SSK területére. Tehát amikor az a vita, hogy most akkor az ukránok, vagy az oroszok, vagy nem tudom én, kik voltak ott többen, hát ott a krími tatárokból elég sokan voltak, és ezek a Sztálin úgy kitelepítette, mint a pinty. Szóval szegény krími tatárok, akiknek még a nevében is benne volt, hogy krímiek, na ők már nem játszanak a Krímben, mert ugye Sztálin kitelepítette őket kivétel nélkül.
2: Nekem még egy kicsit korábbról, 1900-ban boxerlázadás Kínában.
1: Ó, az is szép történet.
2: Én erről még nem nagyon hallottam, hogy miért boxerek, meg kik azok a boxerek, meg mit akarnak, és nagyon érdekes megint egy csomó párhuzam a jelen idővel, hogy azért is tüntettek többek között, mert beindultak a vasútvonalak és a távíró vonalak, és emiatt egy csomó ember elveszítette a munkáját, és ez milyen hasonló a mostani helyzethez. Emellett ugye a keresztények ellen kőkeményen 3000 keresztényt meg is öltek, hogy ne jöjjenek ide keresztények, ugye Kínába.
1: Kínában a 20. század az a rémálom kategóriája, abszolút. Tehát hogy mennyi polgárháború, meg mennyi külső háború, meg tehát ott minden volt tényleg.
2: Igen, és azért boxerek, mert ökölharcot és botvívást csináltak, vagy ez alapján harcoltak, és ez alapján öltek, emellett különböző spirituális technikákkal is ötvözték kedvedre ezeket.
1: De hát azt hiszem, hogy ők sem lett nagy eredmény ennek a lázadásnak. Nézzük a születésnapokat. 1872-ben Bertrand Russell, walesi származású brit főrend, matematikus, logikus, filozófus, szociológus. Ő azt gondolom, a 20. században sok mindent meghatározott.
2: Nekem még korábbról 1822 Bókai János orvos gyermekgyógyász, neki köszönhetjük a játszószobát a kórházakban. Ő találta ki.
1: Az milyen okos.
2: Igen, hogy a gyerekeknek is azért nem mindegy, hogy hogy érzik ott magukat. Neki az eredeti neve Bok, és Jókai Mór ösztönzésére lett Bókai, és Petőfivel is nagyon jóba volt.
1: Na nekem 1883, és egy tulajdonképpen szerintem kevésbé ismert ember, pedig nagyon nagy hatású volt, Walter Gropius, német mérnök, építész, a Bauhaus iskola alapítója. Ugye sokszor hát főleg mi magyarok a Moholy nagyot, Breyer Marcelt jobban ismerjük a Bauhausból, de hát Gropius volt egyébként az alapítója, tehát neki köszönhető.
2: Én laktam Bauhausban 10 évig, és nagyon szerettem, nagyon jó volt. Nekem még 1830-ban ezen a napon született Goldmar Károly, magyar zeneszerző, akit majdnem kivégeztek, mert színházi zenészként dolgozott a 48-49-es szabadságharc idején, és Győr ostromakor tévedésből felkelőnek hitték, elfogták, és hadbíróság elé állították, de szerencsére a zenekar igazgatója megmentette. Igen, és aztán ővé a Sába királynője című opera, ez élete főműve, 5 évig írta, és a bécsi premier után azonnal világsiker lett, Brahmsnak jó barátja, és unokaöccse Goldmark Péter Károly, aki a fizika felé fordult, és ő egy mérnök, aki feltalálta a gyakorlatban használt színes televíziót, és a mikrobarázdás hanglemezt is, szóval egy elég jó család volt.
1: Jó család. Na hát én egy humorista, ja nem, második János Pál pápa, aki Karol Wojtyla néven született 1920-ban.
2: Volt kőfejtő munkás, színész és költő is.
1: És hát ő tényleg, és szerette a focit, emlékeim szerint.
2: Nekem még mindig egy picit vissza, 1844-ben Mésztői Géza festőművész, aki tájképfestő volt, és főleg a Balatonhoz köthető a munkássága. Titokban tanult meg festeni, mert a szülei nyomására jogot tanult, de a Nemzeti Múzeum képtárának őre segített neki kitörni. Ő meglátta benne a fantáziát, és aztán Münchenben kényszerűségből szobafestőként és mázolóként is dolgozott, és azért kapott pénzt.
1: Nekem van egy humoristám, Galla Miklós, 1959-ből, szerintem őt mindenki ismeri.
2: 1953 Csongrádi Kata színésznő, énekesnő, nekem a millió rózsaszál jut.
1: Jaj, ne, azért. Keressem meg ma reggelre.
2: Hát nem túl jazzy kompatibilis szerintem, de mindenki tudja, miről van szó.
1: És aztán két költő nekem, 1971 Lackfi János, és 76 pedig Grecsó Krisztián, szerintem mind a kettő így a fiatal, hát ugye már ők se annyira fiatalok, de így a fiatalabb nemzedék, mondjuk tényleg egy Miliszkihez képest, de mind a kettő fantasztikus.
2: Isten éltesse őket is.
1: Hát akkor most pedig zenélünk, és rövidesen jövünk vissza az első témánkkal, ami a Duna átúszás lesz.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok! Május 18-a, hétfő van, 7 óra 20 perc a stúdióban. László Csaba és Eszmény Janett köszönti Önöket. És a témánk pedig, hogy újra lesz Budapesten Duna átúszás, a telefonvonal túlsó végén Mezős Balázs szervező. Szia Balázs!
2: Jó reggelt, sziasztok, köszönjük a lehetőséget.
1: Ugye 10 év után lehet újra átúszni a Dunát Budapesten, augusztus 29-én. Pontosan melyik szakaszon lehet próbálkozni majd?
2: Ez a Szabadsághíd és a Petőfi híd közötti szakasz, a Corvinus és a BME között szoktuk lezárni a Dunát, teljes Dunazárban ilyenkor egyébként.
1: Miért volt eddig szünet, hogy 10 éve volt ugye utoljára?
2: Nem 10 éve kezdtük el egyébként, 5 éve volt utoljára. 2016-ban a Budapest Urban Games keretében nyitottuk meg először itt Budapesten a Dunát, és 2020-ban lett ennek vége. Hát ez igazából támogatási kérdés volt, ez nem egy olcsó mulatság, úgyhogy ehhez kevés a befizetett regisztrációs díj.
1: Sok kérdésünk van itt Csabával, már emlegettük, hogy ez lesz a témánk. Például, hogy hány fokos lesz várhatóan akkor a víz?
2: A Duna nyáron ilyen 22-23, valamikor 24 fokra is fölmegy, tehát abszolút tökéletes úszó hőmérséklet.
3: Mekkora ilyenkor egyébként, mennyire az ember bóhatatlan, az merül fel, hogy mekkora a sodrás a Dunának, okoz-e ez bármilyen veszélyt?
2: Hát ez az áradástól függ egyébként, hogy milyen magas a Duna. Átlagosan körülbelül szerint, vagy azt szoktuk figyelni, hogy körülbelül ilyen 3-4 km per órás sodrása van. Itt egyébként van egy versenyünk a Szentendre Budakalász, ott egyébként ki lehet használni ezt a sodrást, mert ott 5 km-t kell lesodoltatni magunkat tulajdonképpen. Itt a Petőfi és a Szabadsághíd között itt egyenesen kell haladni, és egy bizonyos szögben utána aztán le fogja vinni az úszókat. És na mindegy, itt csak arra kell figyelni, hogy egyenesen tartsuk, és utána a sodrás pont oda fog vinni elvileg minket a célpontonhoz.
1: Így átlagosan mennyi idő alatt lehet ezt a szakaszt, ezt az útszakaszt megtenni úszva?
2: Hát az egyik első helyezettünk, vagy rekord, az 3 perc 15 másodperc volt.
3: 3 perc, de autóval nem jutok át annyi idő alatt a Szabadsághídon.
2: Igen, újhelyi boci, hát 2 méter 10 centi, tehát azért ki lehet számolni, hogy hányat kell lapátolni ahhoz, hogy átérjen. Ő a rekordere a Duna átúszásnak.
1: És a leglassabb, milyen lassan teljesítette?
3: Mikor zárjátok le úgy tehát, vagy mikor szeditek ki a vízből, aki elég lassan megy?
2: Ez úgy van, hogy 4 órás nemzetközi Dunazárat kapunk. Ez alatt, a 4 óra alatt összesen 1000 ember tudja átúszni. Ez azért van így, mert összesen 20 ember tartózkodhat a vízben. Tehát ki lehet számolni, hogy körülbelül akkor hány ember úszhat át, ez pontosan 1000 ember. A leglassabbak igazából nem idő szerint van a kivétel, hanem van egy végig egy ilyen bójasor, és ha valaki elhagyja, vagyis lesodorja a víz a bójasor alá, őket azonnal kiszedjük.
3: Jó, tehát ez megnyugtató. Tehát nem az, hogy akkor így valakit elkap így, és akkor valódi mohácsnál vagy kiszedik, vagy nem, hanem a bójasor megfog mindenki.
2: Nem, tehát ugye ez nagyon, nagyon szigorúan ki van találva, és ellenőrizve, hogy 12 hajó fog állni a bójasor alatt, tehát itt egy úszót körülbelül 3-4 mentős fog figyelni folyamatosan, tehát hogy ez egy szuper biztonságos esemény. Itt egyszerűen nem... Igen.
3: Abszolút. Na, én is lassan kedvet kapok hozzá. Nincs örvény?
2: Abszolút. Nincs örvény. Az örvények általában híd pillérek lábánál fodrozódnak a sodrástól függően, de mi ettől sokkal lejjebb vagyunk, úgyhogy semmi nincsen.
1: Mennyire tiszta ma a Duna?
2: 2010-ben Budapesten az összes csatornát bevezették a déli szennyvíztisztítóba, aminek köszönhetően 100%-os a bekötöttsége Budapestnek. Ez azt jelenti, hogy semmilyen szennyvíz nem megy, nyilván, hogyha áradás van, akkor azért a csatornákból vissza tud folyni. De a lényeg az, hogy minden szennyvíz, ami befolyik a Dunába, az 100%-ig tisztítva van. Innentől kezdve mi rendszeresen mérjük egyébként. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ivóvíz tisztaságú a Duna, de fürdővíz minőségű egyébként, ezt meg kell jegyezni. A fürdővíz minőségítésnek 5-ös skálájában, a Balaton 5-ös, a Duna 4-es. Ez azt jelenti, hogy megfelelő, sőt kifejezetten jó ezt a minősítést kapta a 4-es.
3: Akkor ez az 1000 ember, hogyha az 1000 ember jelentkezett, akkor utána vége? Tehát, hogy akkor lezárjátok, vagy esetleg lehet hosszabbítani?
2: Nem, 1000 ember, ez maximalizálva 1000 ember úszhatja ezt összesen.
1: Milyen nehézségek lehetnek még azon túl, hogy akkor sodrás nem lesz, a hőmérséklet elég jó lesz? Hogyan lehet felkészülni? Mire lehet számítani?
2: Hát ez igazából azt látjuk, így most már évek óta, hogy az első úszok kicsit mindig tartanak a Dunától, meg úgy általában mi budapestiek vagy itt Magyarországon tartunk a Dunától, mert nagy, meg átláthatatlan, meg ilyen sötét színű, meg erős a sodrása. De alapvetően én magamon azt vettem észre, hogy én azért elég régóta úszom a Dunában, hogy nekem most már azért nem dobban meg a szívem, amikor beugrom, de az első úszóknak, akik először beugranak ott a belvárosban, azért ez egy ilyen extrém élmény, úgyhogy nekik biztos egy ilyen első sok. A másik pedig a sodrás, tehát hogy azt igazából a vízben nem érezzük, amikor viszont beugrunk, akkor van egy ilyen furcsa érzés, amikor értelem ilyen 2-3 métert egyszerre csak mindenféle erőfeszítés nélkül lejjebb kerülünk, utána már csak a szemközti partot figyelve fogjuk azt látni, hogy folyamatosan megyünk lefele.
1: Így korosztályilag be tudod határolni, hogy kiknek érdemes próbálkozni?
2: Mert 18 évben kellett limitálni az alsó korhatárt, ez volt az előírás. Nyilván tudjuk, hogy vannak fiatalabbak, akik sokkal jobban úsztak, mint akár a 30-40-es, akár idősebb korosztály. A legidősebb úszónk tavaly, ő a Szentendre Budakalászi versenyen volt, 5 kilométeren, 83 éves Évi néni volt.
3: Van még, akkor lehet azért. Kértek valamilyen, tehát most ilyen úszásvizsgát, vagy nem tudom én, korábbi versenyről valami igazolást, vagy aki jelentkezik, mindenki a saját felelősségére jelentkezik, aztán vagy átúszza, vagy nem, vagy ki kell szednetek, vagy nem.
2: Hát tulajdonképpen ezt így összefoglaltad elég jó. Igen. Tehát az első úszásnak 2017-ben, ha jól emlékszem, akkor 60 embert szedtek ki, tehát elég több mint 10% sodródott le, vagy pedig adta fel a versenyt. Egyszerűen azért, mert megijedt tőle, hogy neki ez egy új élmény volt. De mondom, aki ezt már csinálta, vagy el tudja engedni ezt, hogy van egy kis bátorság benne, hogyha bent fekszünk, vagy bent úszunk a vízben, a Szabadságkíd és a Petőfi híd között, ez egy olyan élmény, ahogy még a város nem láttuk. Tehát, hogy mindenki úgy száll ki, ilyen sokkal, hogy Jézusom. Tehát ez tényleg egy ilyen katarzis és adrenalin bomba az egész.
1: Bátorság próba köbön.
3: Gondolom, itt is úgy van megcsinálva, hogy a ruhát leadjuk a pesti oldalon, és akkor amikor rátusszunk, addigra gondolom így körbeviszitek, és akkor mindenki ott fel tudja szedni a cuccait. Jól sejtem? Vagy visszaviszitek?
2: Nem, pont fordítva úgy történik, hogy nem fordítva, csak máshogy. A Műegyetem rakpartnál átöltözik mindenki, felveszi a fürdőruháját, és utána pedig beszállnak ilyen kis buszokba, és a kis buszokkal átvisszük a Corvinus oldalára, és akkor ott van az indítás, és tulajdonképpen akkor a célba a ruhákhoz érkeznek vissza a versenyközpontba.
3: Na, hát akkor ez itt Pesten ez így egyszerű. Ma Balatonon a fordított változatot csinálják emlékeim szerint.
2: Igen, igen.
1: Komolyan mondom, megjött a kedvem. Hogyan lehet jelentkezni?
2: Hát van az openwater.hu vagy openwatertournament.hu oldalunk, illetve a Maratonmen idén az egyik társrendezőnk, az ő oldalukon is lehet.
1: Kell bármi fizetni, van-e díja?
2: Igen, van. Ennek most van egy ilyen early bird jegye, ez 9900 forint, május végéig így elérhető, és utána pedig fokozatosan emelkedik. Hangsúlyozom, hogy 500 méter úszásért lehet, hogy ez egy kicsit ilyen soknak tűnik, hiszen a többi versenyünk is hasonló árkategóriában van, viszont ez tényleg egy egyszerű élmény, és ezt a rendezvényt nekünk megvalósítani, ez tényleg nem egy olcsó mulatság, úgyhogy ezért kerül ennyi.
3: Utolsó kérdés, hogy nagyon tempósan kell úszni, hogy az ember ne sodródjon le, vagy így kis mellúszásba kicsit, szóval azért kell a tempós úszás?
2: Hát kell, tehát hogy nem az van, hogy fölfekszünk a vízre, és akkor ilyen 90 fokban, mint hévízen úszkálunk, tehát ez kell egy kicsit tempózni, de nem kell nagyon megijedni, és nem kell nagyon megerőltetni magunkat ahhoz, hogy átérjen.
1: Sok sikert kívánunk, akkor augusztus 29-én lesz tehát Duna átúszás Budapest.
3: És reméljük, hogy jó idő lesz, tehát nem lesz árizma, akkor nyilván halasztani kell, akkor nem tudjátok
2: hát megrendezni.
1: Köszönjük szépen Mezős Balázs tervezőnek.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Köszönjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Hírek a Jazzy-n.
2: Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László, tárcavezető a Facebook oldalán. Hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Dróncsapás okozott tüzet tegnap az Egyesült Arab Emírségekben található Barakah atomerőmű külső területén. Az incidens során az egyik blokk rövid időre vészhelyzeti áramellátásra váltott. Sérülésről, sugárszivárgásról egyelőre nem érkezett jelentés. Az eset az iráni tűzszünet idején történt, új szintre emelve a nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat a feszült közel-keleti térségben, írja az Euronews. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozza, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, befokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A tengerjáron kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Végül az időjárásról. Főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütésre számíthatunk, a szél többfelé élénk marad. Napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javítása, ezért korlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében tart a gázvezeték javítása, a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trollibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Lezárták mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca közötti szakaszon felújítás miatt. Szintén mától zárták le a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt gázvezeték felújítása kezdődött. A 11. kerületben a Neszmély utat mától egyirányosítják a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár a Gazdagréti tér felé, a Neszmély út megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
4: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra jazzy zene. Why you take it so goddamn?

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapírszámlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk május 18-án reggel 7 óra 41 perc, itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Besnyő Máton, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországét felelős ügyvezetője. Jó reggelt, szia Marci!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Útka azzal búcsúztunk, hogy kisebb sér vagy kisebb, komolyabb sérülésed után, hogy jó gyógyulást kívántunk, akkor most már be tudtál jönni személyesen, lábad egyre jobban van.
2: Így van, ez egy nagyon fontos cél volt, hogy ma élőben személyesen találkozunk.
1: Na hát köszönjük, hogy időben bejöttél. És a mai napnak a témája a rolleresekről, az elektromos rollerekről fogunk beszélni, de egyből mondtad, hogy láttuk-e a vérnyúlt, és akkor most így pillanatok alatt megnéztük, hogy 100 halombattán egy rollerest, úgy szedett le a nyúl a roller, hogy az valami nagyon durva. Tehát, hogy az így. Tehát tudom bárkinek ajánlani, beütő mezei nyúl roller, ki fog jönni azonnal, hogy konkrétan megy a rolleres az úton, és a mezőről jön a nyúl, felugrik, és bele az arcába az embernek.
3: És meséljük, hogy mi történt. A nyuszi csak gurult egyet, és továbbugrott, és a rolleres?
1: Hát a rolleres az elég nagyot perecelt, aztán nem tudom utána mi lett vele. Ha jól értem, volt rajta mindenféle védőfelszerelés.
2: Igen, szerintem a téma rendkívül jó összefoglalója ez az eset. Én például nagyon sokat megtudtam a riportból, hogy a nyuszik ilyenkor a mezőn, a tarlón akár 4-6 méter magasra is fel tudnak ugrani, és akár 60 km per órás sebességre is képesek felgyorsítani. Ugye a lendület megmaradás törvény alapján ez egy óriási ütésre képes a nyuszik, hogyha ebben az állapotban találkozunk vele. Oh. A rolleres a videón a saját tanulsága szerint 37 km per órás sebességgel haladt, és egy frontális ütközés volt a nyúl és a rolleres között. Ugye ráadásul a nyuszi a rolleresnek a sisakjára érkezett meg, tehát fejmagasságban találta meg.
3: Érkezett meg, nagyon jó.
2: Valóban a nyúl elszaladt, tehát a nyuszinak sem baja nem lett, és a rolleres nagyon szabályosan, hiszen ez már egy olyan sebességgel haladt, ahol biztosan kell kötelező felelősségbiztosítást is kötni a rollerre, és kötelező védőfelszerelést viselnie, úgyhogy ennek köszönhető gyakorlatilag, hogy a saját bevallása szerint horzsolásokkal megúszta a találkozást.
1: Hát nagyot esett, tehát látszik a videón, tehát ráadásul volt, hogy jól értem, ilyen videókamera a rolleresen, tehát tényleg lehet rendesen látni, hogy nyúl beszáll az arcába.
2: Így van. Ugye, ha már a balesetekről beszélünk, és szeretek számokat hozni, ugye tavaly 635 személyi sérüléssel járó rolleres baleset volt. Ez a baleseteknek, közlekedési baleseteknek a 2%-a volt a tavalyi évben, és sajnos az év első 5 hónapjának az adatai alapján az arány most már 5%-ra nő föl, tehát várhatóan idén, hogyha nem kezdjük el felelősségteljesebben használni a elektromos, illetve motoros rollereinket, akkor nagyjából akár ilyen 1200-1500 személy sérüléssel járható biztosítási esemény is lehet, illetve közlekedési káresemény is lehet. Ezért is nagyon fontos, hogy kössünk biztosítást, hiszen ez ma már 2 éve kötelező Magyarországon is, hogyha a roller 25 km per óra sebesség feletti menetsebességre képes, akkor kötelező biztosítást kötni, illetve hogyha 25 kilónál nehezebb és 14 km per óra sebességnél gyorsabban tud haladni a roller, akkor szintén kötelező rá biztosítást kötni. Ennek a díja egyébként idén egy kicsit emelkedett, már csak a gyakoribb károk miatt is, és 6600 forintos éves díjról most már 8800 forintos éves díjra emelkedett az átlag díja a biztosításoknak, de megint érdemes összehasonlítani, mert van egy-két szolgáltató, ki több százezer forintért kínálja ugyanezt a szolgáltatást éves díjban. Tehát mindenképpen kalkuláljunk, és találjuk meg a legjobb, legkedvezőbb ajánlatot.
3: Ezek az elektromos rollerek, amik ilyen teljesítményre képesek, amihez már ugye kell biztosítás, ezek a piacon főleg ilyeneket árulnak, vagy inkább főleg könnyebbeket, vagy kevesebbel haladókat?
2: Vegyes, nagyjából 100 000 darab roller van Magyarországon, ami nekem nagyon hiányzik a szabályozásból, hogy ezeket nem kötelező regisztrálni. Tehát például mondjuk, hogyha kimegyünk Svájcba, vagy néhány nyugat-európai országba, akkor a kis motorokon, a segédmotorokon és a rollereken is van egy egyszerűsített rendszámtábla. Ez egy egyszeri, nagyjából 6000 forintos regisztrációs díjat jelent Nyugat-Európában. Ugye könnyebb beazonosítani, ha balesetet okoz a rolleres vagy a segédmotoros, ennek ez a legfőbb előnye, és egyébként talán egy picit a lopáskárokat is tudja mérsékelni a tulajdonosi oldalon, hogy meglegyen a kellő motiváció. Szerintem ezeket pótolni kéne, én nagyon várom a szabályozót, hogy ebben mikor fog belenyúlni. Hogy említettem, 100 000 darab roller van, nagyjából olyan 70 000-re kellene biztosítást kötni, és most nagyságrendileg 30 000 darab ilyen jellegű biztosítás van. Tehát a piacnak az egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon sok elektromos rollert nem biztosítunk, ugyanígy egyébként nagyon sok segédmotor, illetve kismotor nincsen biztosítva az utakon. Tehát például Budapesten az ételfutároknál nekem az a gyanúm, hogy, és remélem, hogy nem sértek meg senkit, hogy azért van jó néhány olyan motor, amire kellene biztosítást kötni. Nagyon jó lenne, hogyha lenne rajtuk biztosítás is, tehát akár a kisebb teljesítményű motorokra is lehetne biztosítást kötni, ez megint szabályozói oldalon kellene belenyúlni. Már csak azért is, mert azért sajnos ezek a járművek is okoznak kárt, és egy-egy ilyen kár, ugye nagyon sokszor el szoktam mondani példának, hogy lehet, hogy csak egy kicsi rollerrel megyünk, de ettől függetlenül lehet több millió forintost kárt okozni.
1: Hát, hogy a személyisérülés, és az ráadásul valami tartós dolog, akkor azért az nem 2 forint.
2: Az pedig akár egészen a károsultnak az élete végéig fizetendő gyógykezelés lesz, például, hogyha gyógytornára kell járni, vagy hogyha a munkából kiesik, akkor a munkabérnek a pótlása, ezek mind-mind nagyon komoly zsebenyúlós összegek.
3: Hogy szól most a KRESZ? Most mit mond ki, hogy mit kötelező tennünk, hogyha elektromos rollerezünk?
2: Ugye gyakorlatilag a biztosítás az egyetlen, vagy illetve az első lépés, ami bekerült a KRESZ-be, tehát hogyha 25 km/h sebesség feletti teljesítményre képes a rollerünk, akkor muszáj megkötnünk a biztosítást, ugyanúgy, hogyha 25 kiló felett van a jármű, és legalább 14 km/h sebességre fel tud gyorsulni az elektromos rollerünk, akkor szintén kötelezőre biztosítást kötnünk.
1: Itt van olyan roller, ami nem felel meg ezek, most nyilván van olyan gyerekről lehet, de amit így az utcán láttunk mondjuk a körúton, az már mind beletartozik ebbe a kategóriába, nem?
2: Gyakorlatilag igen. Ugye, hogyha béreljük a rollert, akkor a bérlőtársaságok vették magukra ezt a kötelezettséget, de mindig azért a felelősség, hogy megvan a biztosítás, aki vezeti éppen a rollert. A Budapesten elérhető nagy megosztó hálózatokban, ahol rollert tudsz fölvenni, ott egyébként ezeket a biztosításokat maga a bérbeadó kötötte meg, de valóban igazad van. Tehát a legtöbb ilyen roller az képes erre a sebességre, sőt egyébként ugye a videóban szereplő roller az egyik leggyakoribb, legelterjedtebb márka. A három legelterjedtebb márka a statisztikáink alapján egyébként mind-mind kínai importból származó típus. Ezek között van olyan, ami 130 km/h sebességre is képes felgyorsulni, és elektronikusan tudod a sebességet esetlegesen lekorlátozni, de nem túl nehéz ezt feloldani, tehát én hiába adom oda a gyerkőcömnek a rollert, és állítom be, hogy maximum 25 kilométerre
1: ment. Gyerek,
2: így van, tehát néhány gombnyomás, és fel tudja oldani a korlátozást.
1: Hát, már 50-nél, meg 60-nál egy apró gödörbe elszállnak. Tehát, hogy én a reggeli felvezetőben mondtam, hogy kik azok, akik szeretik a rollert, és mindenki más szerintem nem nagyon kedveli. Mert azt se szeretjük, hogyha a járdán jön, de autósként is engem a hideg ráz, amikor mennek így, cikáznak a körúton, fiú, lány, egyszerre, egy rolleren, semmilyen védőfelszerelés rajtuk. Azért kátyú azért csak található a magyar utakon, tehát így hallottunk már kátyúkról a magyar utakon.
2: Hogyha már egyébként kérdeztétek, a KRESZ-t és a fiúlány együtt,
3: igen.
2: Egy rolleren egy ember utazhat, tehát amikor kettőt látunk, akkor az azonnal közúti bírsággal járhat, tehát hogyha a rendőr kiveszi őket.
1: De nem veszik ki, hát nyilván nem tudják őket, mert nem lehet minden turista mellé állítani egy rendőr, de azért az, hogy ketten mennek egy rolleren, ez mindennapos látvány a belvárosba.
2: Szerintem ez valóban probléma. A másik, ami tévhit szokott lenni, hogy ittasan nem lehet vezetni rollert.
1: 130-al?
2: nem csak 130-al, hanem ugyanolyan közlekedési eszköznek minősül, tehát hogyha alkoholt fogyasztottunk, akkor csak tolhatjuk az elektromos rollerünket, tehát nem alternatívája az autóvezetésnek ebbe az esetben, amit szerintem szintén nagyon sokszor félre szoktak.
1: De ugyanez a biciklinél is probléma, hogy ugye van valami tolerancia a biciklinél alkoholba.
2: Én azt szoktam mondani, hogy biciklinél nagyjából, hogyha egy pohár sört vagy egy pohár bort ittunk, az még belefér, de ugye az egy biológiai tény, hogy már egy pohár alkohol elfogyasztása után a reflexeink romlanak, a reakcióidőnk jelentősen romlik, és ez nyilván az, hogy kire milyen hatással van egy pohár alkohol elfogyasztása, ez nagyon sok mindentől függ, viszont az tény, hogy ha már ittunk egy pohár bort, lassabban fogunk, rosszabb lesz a reakciódunk, rosszabbul fogunk tudni megállni, és ez már megint kulturális különbség, hogy mondjuk a németeknél megengedett egy pohár sörrel, vagy korsó sörrel még vezetni autót, Magyarországon erre jelenleg zéró tolerancia van, tehát
1: kivéve a bicikli.
2: Így van, kivéve a bicikli, ott egy pohár alkohol az meg belefér, ha úgy érezzük, hogy kellő biztonsággal tudunk részt venni a közlekedésben.
3: Védőfelszerelést előíre, bocsánat Csaba, védőfelszerelés kell-e pillanatnyilag a Kressz szerint?
2: Az, hogy milyen kell, és hogy mit érdemes fölmenni, gyakorlatilag ez megint egy lyuk a közlekedési szabályozásban. Én azt gondolom, hogy ezt is rendbe kell tenni. Őszre várjuk egyébként a szabályozást, ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium korábban is megígérte már, hogy egy jóval részletesebb, mindenre kiterjedő szabályozás fog részt venni. Ebben a konzultációban egyébként mint NetRisk, illetve mint Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége is részt vettünk, akár nemzetközi példáknak az összegyűjtésével. Nagyon sok minden hiányzik egyébként a Kresszből, tehát például az, hogy hány évesen lehet elkezdeni vezetni egy ilyen rollert. Külföldön akár a leggyakoribb korlátozás a 12 év, de előfordul a 16-18 éves korlátozás is. Ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan közlekedési jármű, amik akár 50-100 km/órás sebességgel is tud haladni egy icipici keréken, nem biztos, hogy szívesen odaadnám a 8 éves nagyfiamnak, aki egyre felelősség teljesebben viselkedik, de nem biztos, hogy alkalmas még arra, hogy részt vegyen az autók közötti közlekedésbe, forgalomban.
1: Isten őriz, tehát, hogy egyébként mit szólsz ahhoz, hogy állítok, vannak olyan városok, ahol kezdik konkrétan kitiltani az elektromos rollereket, mondjuk így a városból, járdáról, utakról.
2: Ugye Balaton mellett is találkozhatunk ilyennel, érdemes mindig előre tájékozódni, hogy az adott városban, akár belföldön, akár külföldi nyaralásnál mik a szabályozások, és rákeresni, mert lehet, hogy itthonról kiviszel mondjuk külföldre egy rendszám nélküli rollert, és azonnal meg fog büntetni a rendőr a szomszédos országban, és el fogja venni a rolleredet. Alapvetően szerintem a legnagyobb probléma, hogy a részletes szabályozás hiányzik, tehát milyen itt lesz szabályozás, hogy legalább a gyerekekre rá kell adni egy megkülönböztető mellényt, legalább bukósisakot kell hordani, megvan adva, hogy milyen gyorsan haladhatnak ezek a rollerek. Azt gondolom, hogy sokkal liberálisabbak lesznek a városvezetések is. A legnagyobb probléma megint a Kínából behozott, nagyon jó minőségű, nagyon gyorsan, gyors haladásra képes rollerekből adódik, ahol megint nem volt szabályozás, és akár olyan rollereket is tudunk venni, ami bőven 50 km/h fölötti sebességre képesek.
1: Nekem az a bajom, hogy ez alapvetően fizikai.

0: Igen. Igen, én a gyerekeknél a láthatósági mellényt javasolnám, sebességtől függően egyébként szerintem az a 100 halombattai videó, hogyha ha megnézzük, az úriember nagyon komoly megfelelő védőfelszerelést viselt, ugye gyakorlatilag egy komolyabb motoros sok ruhájára hasonlító ruhát viselt, tehát lehet védeni a mellkast, a gerincet rollerezésnél, egy nagyon komoly bukósisakot javasolnék, hiszen ahogy Csaba is említette, egy kisebb kátyú is elég arra, hogy repüljünk a rollerről, vagy akár egy megvadult nyuszi is le tud dönteni minket a adott esetben a rollerről. Mindenképpen javasolnék egyébként a már gyakorló szülőknek, vagy akár saját magunknak is egy a tenyérre valami védelmet, mert hogyha esünk, akkor általában a tenyerünkkel próbálunk fékezni. Nem probléma, de ez igaz egyébként a görkor csorájázásra is, hogyha van valami csukló merevítő is, a csukló csont az szintén nagyon könnyen tud törni, és alapvetően egyébként hosszú nadrágban javasolnám a rollerezést, mert hogyha esünk, akkor a másik az, hogy a lábunkon, illetve a popsinkon tudunk egy nagyobbat csúszni, ami szintén komoly horzsolódásokat, égéssebeseket tud okozni.
1: És szóval korhatár? Mit gondolsz?
0: Korhatárnál 12 év alatt semmiképp nem engedném egyébként az elektromos rollert.
2: 16.
0: Igen, és hajlanék én is.
2: Uh-huh.
0: Valószínűleg egyetértek veled, tehát az alkohol az már most is tiltva van, tehát alkoholfogyasztást egyáltalán nem engednék, mert itt még inkább kellenek a reflexek, mint a kerékpárnál, és én is egy picit szigorúbb lennék. Egyébként ez a gyakoribb korhatár korlátozás, amit Csaba is mondott, az Európai Unió területén belül a 16 év, de nincs közös EU-s szabályozás. Szerintem az elektromos roller az egy nagyon nagy élményt adó közlekedési eszköz, ugyanakkor mint nagyon sok más közlekedési eszköz, ezt is felelősséggel kell tudnunk használni.
1: Még egy sebességhatárt mondj utolsó kérdésként.
0: Ez is jó kérdés, én a 25 km/h határoznám meg lakott területen belül, és nem engednék ennél gyorsabb közlekedést.
2: Hát reméljük hallottak minket, akik bizony, a szabályozásra felelősek, ugye a KRESZ újragondolás az egyébként is folyamatban van,
1: igen.
2: Hát a rollernél lesz mit szabályozni. Nagyon szépen köszönjük, Márton, hogy bejöttél hozzánk, Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországit felelős ügyvezetőjét hallottuk. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Az amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Lengyelországba, majd Ausztriába utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök a gazdasági és energetikai miniszterrel. Változékony, de egyre melegebb idő jön, záporok már csak elszórtan lehetnek. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Ellenkező esetre az eddigieknél és súlyosabb következményeket helyezett kilátásba. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Izraeli légi csapásban megölték Libanonban az Iszlám Dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét és annak lányát. Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légi csapásokat Libanon déli és keleti részén. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László, tárcavezető a Facebook oldalán. Hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelie pénteken befejeződik. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Végül az időjárásról. A középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Már növekvő forgalommal kell számolni a városban is, és a bevezető utakon is, a Könyves Kálmán körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton, a keletitől, a Hungária körúton, a Gyáli úton és a Soroksári úton is torlódnak a járművek. Budán a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában és a Krisztina körúton már lelassult a forgalom, a bevezető utak forgalma is jelentősen megnövekedett. Az M2-es autóúton, az M3-as autópályán, ott az M0-as csomóponttól, a 10-es és 11-es úton, valamint az M1-M7 bevezető szakaszán most már mindenhol torlódás van. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, május 18-án reggel 8 óra 9 perc, itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Felsman Balázs, a REC kutatója, a főmunkatársa, regionális energiakutatóközpont, jól mondom?
2: Energiagazdasági kutatóközpont.
1: Na, jó majdnem sikerült, hogy ez a Corvinushoz tartozik egyébként, igen, tehát igen, mi kollégák is vagyunk ennek megfelelően, de mielőtt elkezdjük veled az interjút, jött SMS is.
3: Így van, én is köszöntöm a hallgatókat és a vendégünket is, de előtte egy kedves hallgató írt az előző beszélgetés végén egy 824 végű számú. A kérdése pedig, hogy e-bike-ra is érvényes-e az új kereszt, és itt megkérdeztük Besnyő Marcit, azt mondta, hogy akkor kell, hogyha rásegítés nélkül 25 km/óránál többet képes menni egy bicikli. Tehát ez a lényeg, hogy akkor jönnek a korlátozások. Úgyhogy köszönjük szépen az SMS írónknak, most pedig akkor valóban az olajról fogunk beszélgetni.
1: Én most így próbálom nézni, 110 dollárt látok.
3: A Brent olajnál. Hordunk két
2: hát én azt gondolom, hogy abban nem én vagyok a legavatottabb vendég, hogy megtippeljem, hogy ez vajon holnap merre alakul.
1: De hogy mert az látszik, látjuk, hogy a 60 dollártól még mindig nagyon messze nagyon messze vagyunk.
2: Szerintem annyit azért megengedhetünk, hogy valószínűleg rövid távon abban az árságban nem is fog ez visszamenni.
1: Illetve a gáznál pedig 49-70-et látok egyébként. Igen. Ez a TTF, nem tudom én melyik.
2: A TTF ugye a holland gáztőzsdei ár, ami gyakorlatilag jelentős mértékben ár meghatározó nálunk. Azért a gáz tekintetében is egyébként, hogyha arányaiban nézzük az ár növekedést, akkor nagyon hasonló az olajpiachoz, tehát ez a TTF ár, ez a hormuzi válság előtt, ez azért ilyen 32 körül volt. Tehát, hogy az arányok azok hasonlóak. Talán a gáznál azért nem ér bennünket ilyen sokként ez, mert ugye az orosz-ukrán háború kezdeti időszakában ennél nagyságrendileg magasabb gázárak.
1: Ahhoz képest már szinte jól érezzük
2: és
1: magunkat.
2: És ahhoz képest, hogy láttunk 200 fölötti gázára, most a, igen, ez a 49, annyit mondtál, az most azért még azt mondom, hogy már a vállalatok számára kezelhető tartomány.
1: Ugye azt a mai napig nem tudjuk, hogy amikor 22-ben feltöltötték ott olyan szeptember táján valami óriási mennyiségű gázt vett a magyar állam, ott az 200, 300 vagy hány száz eurónál
2: vettük. Én sem tudom
1: vettük.
2: Pontos számot, de abban az időszakban vásárolta azt az extra készletet, amikor a nagyon magas tartományban voltak a gázára.
1: Kezdjük akkor egy picit az olajpiaccal. Hormuzi szoros, orosz-ukrán háború, ugye Kína-India veszi, az USA termeli, kereslet hogyan alakul. Hogy látod így most az olajpiacnak így a következő 3-4-5 évét? Tehát, hogy így... Azt, hogy most holnap mennyi lesz az olajár, ezt lehetetlen megmondani, mert attól független, hogy éppen Iránba az ajatollah mit mond, Trump mit mond, hány rakétát lőnek ki, hány tankert engednek át a hormuzi
2: szoroson. Igen, ebben én nem ismernék, és nem is követem ilyen szinten ezeket a geopolitikai részeit. Én azt gondolom, hogyha mondjuk egy picit, hogyha közeled menjünk a saját világunkhoz, Európához, akkor nyilván az olajpiacnak, hogyha megnézzük a keresleti oldalát, akkor mik azok, amik áthatják azt, hogy mekkora lesz az olajtermékek kereslete. És én azt gondolom, hogy egyébként ebbe a tekintetben most az utóbbi időszakban egy én még nem hívnám fordulatnak, de mindenképpen látszik a kommunikációban egy változás, és egy picit lassulni látszik a közlekedés dekarbonizációja. Vagy az iránti politikusi elkötelezettség. Ugye nyilván vannak érdekek e mögött, autóipari érdekek, láthatólag egyébként az elektromos autó fejlesztés és gyártás tekintetében Európa lemaradt Kínától, és nyilván az európai autóipar érvel amellett, hogy ne együk olyan forrón a kását, és ez az egyébként elfogadott 2035-ös kivezetés, ez én úgy látom, hogy ez most támadások alatt áll, hogy a kivezetés alatt, hogy a hallgatók értsék, ugye van egy olyan döntés, hogy 2035 után már nem lehet értékesíteni Európába belső égési motorral szerelt személygépjárműveket. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem egy jó irány. De az olajpiacnak persze jó, hogyha fennmaradunk, vagy fennmarad ez a struktúra a közlekedésbe, de egyébként európai szemmel nézve én nem tartom egy jó iránynak, mert az olajtermékeket Európa döntő részben importálja. Tehát, hogyha ilyen
4: vagy belső, Oroszországból, vagy az
2: USA-tól. Ezzel szemben ugye a villamos energia döntő részben az unión belül kerül megtermelésre. Sőt, egyébként tulajdonképpen villamos energia tekintetében az Európai Unió önellátó összességében. Ugye ez egy picikét ilyen, olyan szempontból ilyenkor is az ember egy picit hajlítja a teret, hogy természetesen amikor villamos energiát gázból állítanak elő, akkor azt a gázt is importáljuk, de egyébként ugye megújulók aránya most már jócskán elhagyta az 50%-ot az európai energiamérlegbe, tehát az biztos, hogy közlekedés dekarbonizációja az olajpiac szempontjából egy rossz hír, az európai gazdaság szempontjából pedig egy jó hír lehet, hiszen javíthatja, hogy az európai versenyképességet azon keresztül, hogy változik az import pozíciója.
1: Egyébként ilyen afrikai meg ázsiai országokról lehet hallani, hogy ezerrel állnak át az elektromos autóra, meg minden, ami elektromos, mert egyszerűen annyira kivannak már borulva azon, hogy az olajnak az ára folyamatosan ugrál, és ők nem termelnek olajat, és ez nekik óriási veszteségeket jelent, hogy rájöttek, hogy egy elektromos autózás, főleg, hogyha tudnak tényleg egy megújuló energiát mögé tenni, ez egy sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb
2: és hát a legjobb példa jelent. Az Kína erre, tehát én azt gondolom, hogy az egész kínai átállás, ahol messze-messze globális vezetők most már ugye ebben a tekintetben, az szerintem egyértelműen magába hordozott egy ilyen erőforrás alapú gondolkodást. Mink van, meg mink nincs. És ugye, amikor a közlekedésre döntést hoztak, akkor azt látták, hogy áramot tudunk termelni, de olajunk nincs.
3: Mi a helyzet Magyarországon, mint energiafüggetlenség? Egyáltalán lehet-e valaha, és ha igen, mikor energiafüggetlen Magyarország?
2: Én az energiafüggetlenség szóval azért vagyok mindig óvatos, mert én nagyon nem vagyok híve annak, hogy az energiába autark módon gondolkodjunk, és ott meg akarjunk mindent oldani 93.000 négyzetkilométeren. Ami biztos, és azért is beszéltem egy kicsit ilyen európai kontextusban, mert ami biztos, hogy olajból egész Európában hiány van, tehát hogy olajra nem szerencsés építeni az európai gazdaságot. Villamos energia az egészen más kérdés. De ott se jó azt gondolni, hogy feltétlenül az kell, hogy legyen a magyar cél, hogy itt a 93.000 négyzetkilométeren belül ellátóak legyünk. Mert erős európai hálózatokkal és egyébként komparatív előnyökön alapuló energiatermeléssel érdemes szerintem gondolkodni, ami azt jelenti, hogy nyilván Magyarországon nem fogunk vízi erőműveket építeni, de nincs azzal önmagában gond, hogy úgymond túlépítjük a napelem kapacitást, hiszen egyébként már most túlépítettük a magyarországi fogyasztáshoz képest, most már rendszeresen Magyarország exportőr pozícióban van a napközepi órákban.
1: Csak hogy akkor nem nagyon fizetnek érte, amikor
2: mi exportálunk. Na hát ez egy következő kérdés. Ugye itt a lényeg az, hogy egy egyensúly legyen ezekben, tehát hogyha másnál szélenergia van, nálunk napenergia, erősek a hálózati összeköttetések, akkor tulajdonképpen ezek mind-mind hatnak a árak kiegyenlítődése irányába. És egyébként plusz technológiaként ugye itt lép be a tároló, ami pontosan azt meg tudja oldani, hogy a napon belüli olcsó órákat konvertálhatjuk olyan órákra, amik pedig drágábbak. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a tekintetben azért látszik a fejlődés, és ha már a tárolószót ide tettem, akkor nekünk a REG-be is, én ezek nagyon-nagyon örülök, hogy az utóbbi időben több olyan projektünk van, amik nagyméretű energiatároló projektek, és a tulajdonosaik nem azért jöttek ide, hogy állami támogatást kérjenek.
1: Tehát ez már piaci alapon
2: megvalósuló nagy tárolói projektek.
1: Mekkora kapacitás épült, vagy épült be így a közeljövőbe? Tehát ez ki tudja már valamilyen szinten egyensúlyozni ezt a nap túlsúlyt, amikor nagyon süt a nap?
2: Igen, van egy metároló program, amiben több mint 500 megawatt, ebben van állami támogatás, ebben több mint 500 megawatt kapacitásról született döntés, ez még nem valósult meg minden, aztán már 300 fölötti megvalósult ebből, de egyébként akik jönnek kereskedelmi tárolókkal, a méretük alapján én azt mondom, hogy pillanatok alatt azt értsük, hogy mondjuk egy-két éven belül ez gigawattos méretű lesz. Tehát ez óriási léptékű, ami már bőven jó arra egyébként, hogy ezt a napon belüli átmenetet megoldja. Nyilván a szezonálisra nem alkalmas, tehát aki azon gondolkozik, hogy a nyári napsütést eltároljuk télre, erre ez a megoldás nem alkalmas, de napon belül ezek már nagyon kedvezőek. Ugye emellé még bejött most a választások előtt volt ez a lakossági program is pluszba, a háztartási méretű tárolókra. Én azt gondolom, vagy úgy tudom, hogy ezt folytatni is akarja az új kormányzat is, ezt a lakossági tárolói programot, tehát még ott is megjelenhet egy egészen komoly kapacitás. Egyébként mostanra ezek a háztartási méretű kis erőművek, amik döntően háztetőkön vannak, én magam is meglepődtem, most már 3000 megawatt Magyarországon.
1: Hát az több, mint Paks.
2: Igen, tehát hogy nagyon nagy kapacitások épültek be.
1: Paks az 2000 emlékeim.
2: Pontosan, 2000, hát nyilván ugye egész más az érték ennek a két típusú áramnak, hisz az egyik az 24-be tudja ezt, a másik pedig azokban az órákban tudja, amikor olyanok a időjárási viszonyok.
1: Beszéljünk egy picit a védett üzemanyagáról, ugye ez most már hetek óta...
2: el, csak elmentünk ebbe az áram dologba, ami szerintem szintén nagyon fontos.
1: Hetek óta egy vita van róla, vagy talán már hónapok óta, hogy ez mennyire fenntartható, meddig lehet ezt az egészet működtetni, mert ugye 100 halombatta nem megy teljes kapacitással a tavalyi baleset miatt, import az elvileg nem nagyon lehet a nagykereskedők részéről. A kereslet az márciusban kifejezetten megugrott, a stratégiai tartalék az nagyon fogyott márciusban, és akkor én őszintén szóval nem értettem, hogy honnan van akkor üzemanyag. Most ugye az új kormány az elkötelezetten jelezte, hogy akkor ők ezt fenn akarják tartani. Nekem most állt össze egyébként, hogy mi történt, de mondd el, hogy akkor tulajdonképpen az a veszteség, ami ezen keletkezik, az most hol csapódik le meg? Honnan van üzemanyag, hogy nincs hiány a kutaknál?
2: Igen, én is gondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen, hogyha megnézzük azt, hogy körülbelül mekkora az elveszett bevételi láb, amiatt, hogy védett tár van, akkor én azt gondolom, hogy valahol 230-250 millió liter üzemanyagot érint ez körülbelül. Körülbelül ugye 70%-a lehet védett táros a teljes havi, vagy egy hónap alatt, és hogyha megnézzük mondjuk az árkülönbséget egy magyar meg egy osztrák kúton, akkor valahol ilyen 80 és 100 forint között van, ugye ahhoz képest, mint a piaci ár lenne, és hogyha mondjuk felszorozzuk ezt 80-nal, akkor valahol olyan arra jutunk, hogy a hiány, ami a rendszerünk megkeletkezik, az olyan 20 milliárd per hó. Na most ez alapesedő forint, igen. 20 milliárd forint per hó. Ez ugye ebben a logikában, ami történt, ez tulajdonképpen rá van terhelve az értékláncra. Mert valójában ugye nem a költségvetés finanszírozza, hanem azt mondják a nagykereskedőnek, meg a kiskereskedőnek, hogy gazdálkod ki. Igen, hát nyilván ugye ez mit jelent? Profitvesztést rövid távon. Azt, amit lehet olvasni, ugye rövid távon profitvesztés, középtávon hívhatjuk nyugodtan gazdasági ellehetetlenülésnek is, hiszen nyilván azok a kutak, amik ezzel szembesülnek, egy idő után elgondolkodnak.
1: Ez főleg a kiskutakra,
2: így van. Pontosan nyilván minél kisebb a mérete, annál hamarabb szembesül szerintem ezzel. És akkor itt jön be szerintem a készletfelszabadítás. Az, hogy ugye a múlt héten volt is bejelentés, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által tárolt dízel és benzin készletből felszabadítanak. Ennek az ára, a nyilvántartási ára, az biztos, hogy nem a napi
1: hát ez még olcsó olajból.
2: Magyarán olcsó olajból finomított üzemanyag felszabadítása történik, ami rövid távon ugye megoldja ezt, hiszen akkor tulajdonképpen erre a beszerzési ára rakódnak rá a kereskedelmi költségek, kis és nagy kereskedelem, és akkor ez a rövid távú probléma a piacról kiesik. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy megoldódott ez a finanszírozási hiány. Hasonló történt egyébként az
3: oroszországban.
2: Ezt akartam pont mondani, hogy hasonló történt egyébként az orosz-ukrán háború kezdeti időszakában, hasonló készlet felszabadítással. De hát ugye elfogynak ezek a készletek, és amennyiben az ár nem megy vissza arra a szintre, ami a válság előtti szint, akkor tulajdonképpen nem történik más, mint hogy ezt a hiányt szétterítjük a teljes társadalomra, vagy a teljes adófizetői közösségre, ugyanis a készletezési díjat ezt mindenki fizeti, és a készletezési díjon keresztül, áttételesen egyébként, mert a kereskedők fizetik, de valójában a végén ugye ebből szintén ár is lesz, valójában a végén úgymond társadalmasítjuk ezt a költséget, amikor magasabb áron töltjük vissza.
1: Tehát tulajdonképpen most az MSKS vesz drágán üzemanyagot.
2: Majd, igen, amikor...
1: És ezt az üzemanyagot pontosan, szabadítja fel folyamatosan a kormány.
2: Amit majd beterhelnek, megemelnek majd, megemelik majd a készletezési díjat, hogy vissza tudják finanszírozni az MSKS készleteket. Máshogy ez nem nagyon tud összezárni.
1: Ugye az MSKS alapvetően hitelek, tehát őnek mögöttük nagyon komoly hitelek, igen, vannak, tehát, amögött van állami garancia.
2: Pontosan, de
1: szerint.
2: Nyilván rövid távon ez nem feltétlenül van úgy, ahogy én mondtam, mert rövid távon ezt akár, tehát hogyha cashflow-t nézünk, akkor hitelfelvétellel is meg lehet oldani, és nem az kell, hogy rögtön bevételi lábat növeljenek az MSKS-nek, de ugye a készletezési díj az egy szabályozott díjtétel. Tehát, hogy annak a, tehát hogyha ez a hiány ez tartósan fennáll, akkor nem nagyon van más lehetőség, mint valamilyen módon, ugye vagy a díjtételt emelni, a készletezési díjat emelni, vagy szubvenciót adni az MSKS-nek, tehát valamilyen kormányzati direkt támogatást. Azt hiszem, ezt az utóbbit nagyon...
1: Hát ezt nyilván szeretnék elkerülni a költségvetés mai állapotába, de hát és egy ponton túl a bankoknak a, hát az egy idő után azt mondják, hogy nem lehet bármeddig finanszírozni. Igen.
3: Ez konkrétan mit jelent? Hány forintot mondjuk, hogyha...
2: Ezt most megmondom őszintén, hogy az, nem néztem meg, hogy konkrétan...
1: Ilyen 80-100 forint körül van a különbség
2: én most maga az MSKS díjat nem néztem meg, hogy az konkrétan mennyi az üzemanyagnál, ezt inkább nem mondok semmit, mert nem akarok rossz számot mondani, de, de hát összességében, hogyha nézzük, akkor egyébként amit jó tudni, hogy amikor tankolunk, akkor az, amit kifizetünk, annak körülbelül olyan 42-44% adótartalom. Mert ugye két nagy tétel van benne egy 130 valahány forintos jövedéki adó, és ugye az egészre fizetjük az áfát. Egyébként ez az adóztatott adó esete, mert nagyon érdekes, ugye, hogy a 27%-os áfa az évedéki adóval növelt értékre adódik, tehát ez egy ilyen turbó, adóturbó, hogy így mondjam, amit fizetünk, és ugye én pont ezért gondolkozom azon, hogy lehetne egyébként máshogy is beavatkozni ebbe az egész olajpiaci kérdésbe, vagy üzemanyag kérdésbe, ami viszont láthatólag, hát azt mondanám, hogy a költségvetésnek nem olyan nagyon érdeke, mert ugye, hogyha kiszorozzuk ezeket a számokat, akkor ez egy 1000 milliárd fölötti költségvetési bevétel, ami abból adódik, hogy közlekedünk, olajalapon közlekedünk, és nagyon érdekes azt elgondolni, hogy tulajdonképpen más módon is lehet csökkenteni az olajkeresletet, mondjuk sebességkorlátozással. Hogyha 130-ról 120-ra levisszük a sebességhatárt az autópályán ideiglenesen, akkor kb. 14%-kal csökken a járműveknek az üzemanyagfogyasztása. Nem, ugye ez egy exponenciális görbe, tehát a sebességgel négyzetesen változik a fogyasztás egy bizonyos tartomány fölött, és tehát pont az autó, azért mondtam az autópályás példát, mert városban nem lenne igaz itt ez a különbség, de egy autópályán ez körülbelül ennyi, és
1: akkor 140, akkor az végképp lenne, nem?
2: Hát én nagyon remélem, hogy amikor majd a Kresszbe oda jutunk, ez semmilyen módon nem lenne jó, nem csak fogyasztási szempontból nem lenne jó, egyébként közlekedésbiztonsági szempontból sem lenne jó. Én nagyon remélem, hogy ez lekerül napirendről, de hogy amit akartam mondani, az, hogy nagyon érdekes, hogy ez valahogy úgy nem kerül be a beszélgetésbe, ez a megoldási irány. Pedig egyébként ezt korábban, a 70-es olajválság idejében ezt több nyugat-európai ország is alkalmazta ezt a megoldást. És egyébként, ha mondjuk Ausztriába átmegyünk és ott autózunk, ott is látjuk, hogy nem válság miatt, hanem egyébként környezetvédelmi okokból, ugye nagyvárosok, osztrák nagyvárosok környékén mindenhol ez a 100-as korlátozás van, és egyébként egy olyan büntetési rendszert is tettek hozzá, ami nem közlekedési, hanem környezetvédelmi bírságként fizetteti a gyorshajtást, mert azt mondja, hogy többlet emissziót okoz, és emiatt egy jóval magasabb, tehát egy ilyen 1000 eurós büntetési tétel, ami környezetszennyezési bírság, ezért nem is lehet alól a kibújni, mert ugye nem a jármű vezetőt, hanem a járművet bünteti. Igen, tehát, hogy azért vannak más országok, ahol ez egy kicsit máshogy van, és valószínűleg mögött ott van ez a fiskális szempont, amit mondtam, hogy egyébként egy csábítóan nagy adóbevételi lába a költséget.
1: Nagyon szépen köszönjük. Jött SMS-ünk?
3: Nem jött.
1: Felsman Balást, a REC kutató főmunkatársát hallottuk. Köszönjük szépen, hogy bejöttél.
3: Köszönjük
1: szépen. További szép napot, szia.
2: Köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: the groove extraordinaire, baby. Just funkin' with you inside of your mind, down to your soul.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin.
2: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, hogy milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a beteg biztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Szintén Facebook oldalán közölte Magyar Péter, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. Azt írta, hogy a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit, a bejegyzéshez feltöltött videójában a miniszterelnök arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. Végül az időjárásról. Főként keleten, észak-keleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütésre számíthatunk, a szél többfelé élénk marad. Napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A héten egyébként sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és torlódása is számítani kell. Tart a baleseti helyszínen és a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. A 80-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok! Május 18-án hétfőn 8 óra 41 perckor László Csaba és Eszményi Anett köszönti Önöket, és nagyon szép téma következik, a rászorulókon való segítés fontossága. Vendégeink pedig Szadai Rácz Ildikó, az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány jótékonysági nagykövete, és Szilaj Péterné szóvivő. Sziasztok!
2: Jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt kívánunk!
1: Ugye itt a Krisna tudatú hívő közösségéről van szó. Miben történt nálatok most egy változás a segítségadásban?
2: Hát nagy mérföldkőhöz érkezett a szervezetünk, ugyanis eddig a Krisna templomnak a konyhájában készültek minden nap az ételek, most viszont nyílt egy új hely, egy önálló karitatív központ, és innentől kezdve itt fognak majd készülni a nap mint nap ételosztáson kiosztott ételeink. Ez egy viszonylag nagy konyha, ugyanis az azt jelenti, hogy most már kétszer annyit tudunk főzni, mint amennyit eddig főztünk. Ugye most ez azt jelenti, hogy naponta 2200 adag étel készül a konyhánkon. Ez a konyha, ez viszont jóval nagyobb. Itt akár 10 000 adag ételt is el tudunk készíteni egy műszakban.
3: És ez Budapesten, vagy a vidékre is visztek belőle?
4: Ugye ez itt készült ételek, azért is fantasztikus ez a konyha, mert itt van egy hatalmas hűtőház is, ugye eddig nem volt ekkora méretű hűtőházunk, ami azt eredményezi, hogy esetlegesen az ételeket akár egy napig is mondjuk tudjuk tárolni, és akár más helyekre is el tudjuk majd szállítani, de természetesen ezen a központon is, ami Csillaghegyen van, szeretnénk ételosztást, illetve már volt is a hétvégén, múlt hét pénteken egy ételosztás, és ezt szeretnénk sűrűsíteni majd, illetve a központból kifele Budapestre és akár a környező városokba is szállítunk.
1: Hogy történik ennek a folyamata pontosan? Tehát mi történik? Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy a helyszín az változott? Vagy bővült a Csillaghegyi központotok?
2: A Csillaghegyi központ az megmaradt, mint hitéleti központ, illetve van egy nagyon jó kis Govinda éttermünk, ahova sokan bejárnak a környékről ebédelni, egy vegán étterem. Tehát maga a funkciója a Csillaghegyi központnak nem változott, az Ételt az Életért központ költözött ki egy saját helyre, és szerintem pillanatok alatt be fogják lakni, mert eddig nagyon szűkösen dolgoztak. És hát ott hajnalban kezdődik a műszak, már a szakácsunk a 3 körül szokott kelni, és ugye ő az, aki a legkorábban kezd dolgozni, ugyanis a kész ételeket már 9 órakor átszedik nagy ételszállító badellákba, 11 órakor már a kocsijaink úton vannak a város különböző pontjain, ugyanis több helyen is terítünk, itt Budapesten belül is. Egyrészt a Budapesti Módszertani Szociális Központnak több mint egy tucat szállóhelyére hajléktalan embereknek szállítunk ki. Nekik már előre porciózott adagokat viszünk, ugye azt is meg kell még a konyhán reggel csinálni. És hát vannak önkormányzattal működtetett kiosztókonyháink, tálalókonyháink, ahol a helyi kerületi lakosoknak adunk ételt, illetve van egy nyilvános osztópontunk a Népligetben, ahova viszont tényleg bárki beállhat, és igénybe veheti a szolgáltatást. És mellett egyébként vidéki telephelyeink is vannak, tehát például Egerben nap mint nap szintén 750 adag étel készül a rászorulóknak.
1: Honnan indult az egész? Mikor és hogyan?
4: Közel most már 4 évtizede kezdődött ez a folyamat, és hát Kandarvika, te azért jobban tudod, hogy hogyan indult, mert én csak most csatlakoztam, de azt tudom, hogy egy pici közösség kezdte el ezt a folyamatot. Ugye a krisnásoknak nekünk nagyon fontos, hogy ételt osszunk, ez a missziónk, illetve a tanítónk mindig ezt mondta, hogy ahol van egy templom, ott mellette mindig legyen egy ételosztó központ, hogy a rászorulóknak tudjunk ételt adni. Úgyhogy ez nem volt kérdés szerintem annó, amikor ezt elkezdte a csapat, vagy a misszionálisok ezt a folyamatot, és nyilván a technika előre haladtával egyre jobban láttuk, hogy igény van rá arra, hogy minél több helyen osszunk, és nagy szeretettel fogadták a rászorulók, úgyhogy ez folyamatosan évről évre bővült, hogy hogy osztunk, és hogy hol osztunk ételeket, és hát most ért meg 2026-ra ez a hatalmas telephely, ami tényleg, ahogy mondtam, Gondarvika is lehetőséget ad, hogy akár 10 000 ételt is osszunk naponta.
3: Hát ez az egyik legnagyobb konyha lehet az országban, nem? Hát most hány helyen főznek még 10 000? Tehát az
4: hatalmas, most volt a mennyitója, voltunk bent, és így mi is így lehőköltünk, hogy úristen, micsoda eszközök vannak, milyen vívmányok, és edesül. Ugye nem csak Magyarországhoz képest, hanem európai vívmányoknak megfelelő sztenderdek is vannak benne, tehát nagyon modern technikai eszközökkel szerelték fel őket, nem tudom, hogy országon belül. Hát, van-e még?
3: Szerintem nincs olyan szálloda, vagy nincs olyan. Nagy.
2: Nem? Igen, kereskedelmit azt el tudok képzelni, hogy akik ugye az iskolákba szállítanak, óvodába, közintézményekbe, ott talán még lehetnek ilyen adagszámok, de rászorulóknak talán egy.
3: Milyen típusú kaját csináltok? Mert ugye a govindábot azért alapvetően ez az ázsiai, indiai típusú koszt van, amit én egyébként nagyon szeretek, de azért ez nem az átlag magyar ízlés.
2: Ez tény, bár az elején, még ha már így a történelemre rákérdeztetek, akkor voltak érdekes dolgok, mert próbáltunk indiai ízeket előcsalni a konyhából, és hát mi nekünk nagyon ízlett, de azért akik úgy jöttek, úgy csodálkoztak, hogy például a házi sajt nálunk, a tejből készült házi sajt, hát az nálunk így a ne továbbja az élvezeteknek, és ő meg így kipiszkálták az ételből, hogy fogalmunk sincs, mi az, ők ezt köszönik, nem kérik, és mikor ezt megláttuk, akkor úgy döntöttünk, hogy jó lesz az a bableves, meg a lencse, maradjunk szépen a hagyományoknál, úgyhogy azokat főzzük, de egyébként nagyon változatos menüsorunk van, 20 különféle étel van, és mindig bővítjük a repertoárt, meg ugye cserélgetjük a szezonális alapanyagok szerint, úgyhogy nincs panasz. Nem is nagyon szokták hiányolni még a húst sem, ugye ezek vegetáriánus ételek, mert hogy sokszor teszünk bele vagy szóját, vagy szejtánt, vagy tofut val helyettesítjük, úgyhogy nem szokták hiányolni, ha meg igen, akkor azt megoldják maguknak, úgyhogy nem probléma.
1: Mi a tapasztalatotok? Milyen emberek kérnek segítséget?
4: Én azt látom, hogy nem feltétlenül hajléktalanokra kell elsősorban gondolni, amikor ételosztásról beszélünk. Egyre több idős, nyugdíjas, hogy férfi jön hozzánk, egyre több fiatal egyetemistával találkozunk, akiknek valóban nagyon fontos egy meleg tál étel, mert neki azt már aznap nem kell megvennie, előállítania, kifizetnie. Úgy gondolnánk, hogy ez egy nagyon apró dolog, de mégis hatalmas segítség nekik. Nagyon sok kisgyermekes családdal találkozunk, ugyanúgy jönnek a kisgyermekek, és ők is nagy boldog szemekkel fogyasszák az ételt, úgyhogy nagyon széles a spektrum, ahonnan érkeznek hozzánk, és tényleg mondhatom, hogy nem konkrétan a klasszik hajléktalanok elsősorban, hanem most már egyre többen igénylik ezt a szolgáltatást.
2: Sok olyan család bukkan föl egyébként az elmúlt időszakban vettük észre, ahol dolgoznak a szülők, és egyszerűen nem telik mellette, tehát kifizetik az albérletet, a gyereknek az iskolát, meg a szükséges tanfolyamot, vagy amire jár éppen, és egyszerűen tényleg az étel az, amin spórolni tudnak, arra már nem jut, és oda. Ugye tartalékaik nincsenek, tehát főleg karácsonyi ételosztáson, aztán végképp ugye akkor szabadnap van, munkaidőn kívül vagyunk, akkor még
3: el is tudnak jönni. A Blahalújza téren, amit így, aztán ezt elég sokszor lehet látni, hogy 100 méteres sor áll.
2: Igen, igen, bár most már az is a Népligetbe költözött egy pár éve, de valóban a Blaha az egy ikonikus kép, igen.
3: Mi mégis csak egy gazdasági meg üzleti műsor igen, vagyunk, igen, és mi tudjuk azt a bizonyos koporsót se őrizték annak idején ingyen, hogy hogyan tudjátok ezt finanszírozni.
1: Igen, mert azért ez, én is ezt akartam kérdezni.
3: De nyilván van az 1%, gondolom, ugye ez most 20-án zárul, ugye az idei évben, de hogyan tudjátok ezt az egészet finanszírozni, illetve milyen növekedési elképzeléseitek vannak, vagy ez elég lesz, és most már ennél többet nem kell soha.
2: Hát ez sem egy perc alatt keletkezett, azért jó egy évtizede félreteszünk minden alkalommal az 1%-os támogatásból, ugyanis egyházként és alapítványként is el tudjuk fogadni az adó 1%-okat, úgyhogy mi már nagyon régóta észrevettük, hogy erre szükség lesz egy fejlesztésre, és emiatt gyűjtöttünk rá, hogy ezt megvalósíthassuk, úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük azoknak a hallgatóknak, akik esetleg a Krisna Egyházat támogatták, vagy az Ételt az Életért Alapítványt, és hát azért igyekszünk több lábon állni emellett, tehát nem ez az egyetlen bevételi forrásunk. Ugye egyrészt, mint népkonyhai szolgáltató, állami normatív támogatást is kapunk, ez egy fix alap, amire tudunk építkezni, de vannak...
3: Abból azért nem jön neki a kaja.
2: Hát, szerintem ne beszéljünk összegekről, igen, de legalább állandó. És emellett ugye például az Élelmiszerbankkal van egy nagyon szoros együttműködésünk, velük kapcsolatban annyit lehet megemlíteni, hogy az élelmiszermentési akciójukban mi vagyunk az egyik talán legnagyobb partner, ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi forgalomból kikerült élelmiszereket juttatják el hozzánk, akár napi szinten is, nagy szupermarketekből.
1: De és jó, ezek, ez is milyen jó kezdeményezés.
2: Igen, ezek teljesen jó minőségű ételek, tehát nem olyanok, ami elfonyadt, és már senki nem veszi meg, hanem tényleg néha csak annyi, hogy kiszakad a krumplis zacskó, és ennyi, tehát ott már nem lehet eladni. Tehát ez is nagyon fontos, de hát magánadományok, akár tárgyi adományok, szolgáltatások, ezek mind olyan területek, amikben el tudunk fogadni támogatást.
3: Azt lehet mondani azért, hogy az 1% a meghatározó a költségvetésetekben?
2: Igen, abszolút.
3: Tehát akkor így ez a májusi időszak azért az elég sűrű.
2: Nagy hajrá, igen. Bizony, most már csak 2 nap van, hogy az ember rendelkezhessen.
4: Lehet, hogy valaki nem adta fel.
1: Hát szerintem a legtöbben így vannak. Már mondjuk magamból indulok ki, hogy az utolsó pillanatra.
4: Igen,
2: és
4: igen.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy az adózók közül 3 millió ember az egyházi 1%-áról még mindig nem rendelkezik. Mert sokan nem is tudják, csak azt gondolják, hogy van 1x1%, amit odaadok a gyerekem iskolájának, úszodájának, nem tudom, sportegyesületnek, de közben van egy egyházi 1%, amit pluszban lehet még támogatni, tehát igazából 2x1%.
3: Hát szerintem egy csomó ember azt mondja, hogy ő nem tartozik egyetlen egyházhoz se, tehát ő akkor nem akar támogatni egyetlen egyházat se, tehát szerintem ez lehet a magyarázata, miközben nyilván egy egyház nem csak hitélet, hanem adott esetben más oktatási, szociális, karitatív funkció is lehetnek, és emiatt lehet bármelyik egyházat támogatni, hogyha valaki ezt fontos tartja, de szerintem sokan egyszerűen azt mondják, hogy hát ők nem járnak templomba, akkor ők nem adják senkinek. Szerintem ez lehet a hátterébe.
1: De most legalább most tágítjuk, hogy itt mennyi mindenről lehet szó ezzel a témával is.
2: Igen.
1: Még egy utolsó kérdés, mit láttok az önkéntesség, az egymás iránti felelősségvállalás hogyan áll most Magyarországon?
4: Hát nehéz így erről beszélni, de azt gondolom, hogy ha az emberek olyan célért küzdenek, vagy cselekednek, amiben másoknak tudnak segíteni, akkor szívesebben odaállnak. Bár így is azért van, hogy sokkal több önkéntesre lenne szükségünk, mint amennyi éppen van, hiszen anyagilag is, funkcionálisan is ezért ezt el kell látnunk valahogy. De bízunk abban, hogy az embereknek azért nem csak a szeme, hanem a szíve is nyílik, és meglátják azt, hogy másoknak bizony adni jó, és ez soha nem megy ki a divatból.
1: Ó, nagyon szép volt.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szadai Rácz Ildikó, az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány jótékonysági nagykövetét, és Szilaj Péterné szóvivőt hallottuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük.
1: Még valaki kérdez elnézést, egy SMS-t kaptunk, hogy lesz valaki krisnás, miért lép be valaki, ezt kérdez egy hallgató.
2: Ó, hát ezt muszáj. Másodperc alatt el tudjuk mondani. Hogy lesz valaki krisnás? Én a nagy átlagból azt tudom levonni, hogy nagyon sokan a krisnás könyvekkel kerülnek először kapcsolatba, és valahogy az a tudás, az a világszemlélet, az a hozzáállás, attitűd, amit abban az ember megismer, az talán az, ami leginkább megváltoztat valamit a szívünkben, hogy

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Lengyelországba, majd onnan Ausztriába, Bécsbe utazik a héten Magyar Péter. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter, a hantavírussal kapcsolatban.

0: kapcsolatban. Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy részletesebb összefoglalóval a hantavírusról. Posztjában kiemelte ő is, a hantavírusok rákcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak, és két fő csoportjuk van, az óvilági és az újvilági hantavírusok. Hozzátette, az európai típusok elsősorban vese-szindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. De kiemelte azt is, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Kivételt jelent azonban az andokvírus, amely ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet, ám nem viselkedik COVID szintű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése. Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában, a pilóták túlélték a balesetet. Egy légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt. Garázdaságvédsége gyanúja miatt indított eljárást a 11. kerületi rendőrkapitányság egy férfi ellen, aki szombaton a hajnali órákban gyomron fejelt egy fiatal nőt a budapesti Szent Gellér téri busz megállóban. A bántalmazott sokkos állapotban felszállt az épp megálló buszra, de végül aznap délután ő maga tett bejelentést. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig megmaradhat a borús idő helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és továbbra is torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Zsigmond tér vonalától délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Cserhalom utcában mától megváltozott a forgalmi rend átépítés miatt, a Cserhalom utcát lezárták az Úszodaró utcánál és a Csavargyár utcánál is. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free, a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, május 18-án, reggel 9:08, itt a Jazzy Business Classban, Eszmény Anett és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban dr. Varga Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, egyébként kollégám, és Domoszlai Dorina hallgatónk, aki a múlt héten rendezett TDK-nknak volt a győztese egy nagyon jó témában.
2: Gratulálunk!
1: És azért hívtuk a tanárt és a hallgatóját, mert ketten közösen kezdtek el egy olyan munkát csinálni, aminek szerintem így főleg május 20-a előtt van jelentősége mindenki számára. Köszönjük, hogy bejöttetek. És akkor röviden a téma az az volt, hogy a családi adókedvezményt mennyire és hogyan veszik figyelembe, vagy számítják ki hatékonyan az emberek. Ti erre csináltatok egy modellt, és Dorina ezzel a dolgozattal nyerte meg a TDK-t. Akkor Dorina, először téged kérdezem, mennyire számítottál arra, hogy te megnyerheted ezt a TDK-t, és akkor milyen ünneplés volt utána?
3: Hát köszöntöm én is a hallgatókat. Tulajdonképpen ez a projekt egy éve nyáron kezdődött el, és akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy egyszer majd ez egy TDK-ra kerül leadásra, és hogy még ráadásul eredményt is ér el.
2: Ezt a TDK-t léci mondd el nekünk, mit jelent, hát a hallgatók nem tudják.
3: A TDK az egy rövidítés, a Tudományos Diákköri Konferenciának a rövidítése, és igazából mind az készülő szakdolgozat, valamint egyéb ilyen érdeklődésből fakadó kutatás leadható. Erre egyetemi szinten, és az arra érdemes hallgatók pedig tovább vihetik ezt országos szintre is, és hát múlt héten került megrendezésre ennek a szóbeli fordulója, és ott sikerült hát első helyet elérnem, amely nagyon meglepetésként ért, azonban egy nagyszerű visszaigazolás arra, hogy aki ténylegesen elegendő munkát fektet egy-egy ilyen projektbe, meg lelkes ezzel kapcsolatban, az kifizetődik, úgyhogy ez így a legfőbb üzenete számomra, és hát nyilván nagy volt az öröm, mind családi szinten, mind a barátok, mind tanárnő szintjén. Nagyon örülök, hogy ilyet érhettem el.
1: A reggel a felvezetés, nem tudom, hallottátok-e, én utoljára TDK győzteseket a médiába, tudjátok ki az a két ember, akit én láttam, vagy hallottam?
4: Hát én tudom, én már láttam a YouTube videót a velük készült riportról.
1: Na, tehát az jelenlegi pénzügyminiszter Kármán András, Rogán Antal leköszönt miniszter, tehát hogy ők ketten nyertek egyébként TDK-t annak idején. Szóval Dorina, előtted a pálya,
2: abszolút,
1: a jövő.
2: Tehát, hogy... Abszolút. Én még hogy kérdezem meg, hogy hogyan választottad ezt a témát, hogy te a családi adókedvezményről ezzel szeretnél foglalkozni?
3: Nekünk az egyetemen elmúlt tavasszal egy éve volt egy adótan és költségvetés című óránk, ahol tanárnő egy első verzióját ennek a projektnek, ahol numerikus módszerrel került kidolgozásra ez az egész modell, már bemutatta számunkra, és engem nagyon érdekelt maga a téma, az egész órának a témája, ezért úgy éreztem meg, tanárnőnek a lelkesedése is hát nagyon nagy volt, és én is hasonlóan tudok lelkesedni egy-egy téma iránt, és láttam, hogy hát úgymond jó párost alkotnánk, ezért mikor tanárnő minden hallgató számára felkínálta a lehetőséget, hogy van egy ilyen projekt, hogy továbbfejlesszük ezt a modellt, akkor úgy éreztem, hogy igazából már aznap mihelyt ezt a lehetőséget felkínálta, írtam is tanárnőnek, hogy én vevő lennék a dologra, és hogy hát hozzunk létre valamit közösen, és nagyon örülök, hogy ez így megvalósult.
1: Ugye az alapvető kérdés az az embernek, hogy ez a családi adó kedvezmény, bonyolult, két embernek kell ezt valahogy elosztania, de az ember úgy azt gondolja, hogy ez úgy szokott sikerülni az embereknek. Miből gondoltátok, Erzsi, hogy ez valójában mégsem annyira magától értetődő?
4: Hát én is jó reggelt kívánok, és én köszönöm én is, hogy itt lehetek, és hogy együtt örülhetek a Dorinával. Szóval maga az inspiráció, ez tőlem a 2021-es nagy adó visszatérítésből indult. Tehát én azóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, olvastam mindenféle adó platformokon, pénzügyi platformokon az adó tanácsadóknak a javaslatait, és megállapítottam, hogy nem jót mondanak.
2: Oh.
4: Nagyon nem jót mondanak, és én akkor ott 2021 végén, ott gyorsan a családban belül mindenkinek szóltam, hogy hogyan rendezzék át a családi kedvezmény igénybevételüket, és megpróbáltam a kollégáknak is elküldeni egy ilyet Excelben, és rájöttem, hogy túl bonyolult ez a történet, És igazából 2 éve már a Dorin előtt volt egy szakdolgozón Kulisics Mátyás, akivel elkezdtünk rajta dolgozni, és ugye ővele már numerikusan megcsináltuk, és akkor idén nem csak a Dorina, hanem van még pár szakdolgozóm ebből a, ugye egy nagyon jó szakon vannak ők, ez a gazdaság és pénzügy matematikai elemzés, 5 éves osztatlan szak. Hát az egyik legszebb dolog az volt, hogy megértettük, hogy a lineáris algebra, amit tanulnak nem tudom hányfél éven keresztül nagyon magas szinten ezen az egyetemen, annak bizony van értelme. De szóval azt gondolom, hogy a legfontosabb probléma az, amit itt látni kell, vagy ami adja a nehézségét, hogy a családi kedvezmény nem csak az SZIA-ra, nem csak az adóra felhasználható, hanem a járulék kedvezményre is. Ez az egyik, amit egyébként a legtöbb magas szintű kutató publikációkkal elfelejtenek.
1: Hát az pedig már nagyon régen így van.
4: És mégis kihagyják. Azért, mert bonyolítja a számolásokat.
1: Hát
4: azért, mert
1: még van. Tehát a járulékból is igénybe lehet venni a kedvezményt, hogyha hogyan? Valaki nem tudja az SZIA-ból.
2: Hogyan van, lehet hogyha? Igénybe venni?
4: Hát most, mit tudom én, a idén már végképp nagyon magas, de mondjuk egy évvel ezelőtt 3 gyerek esetén ugye 660 ezer forint adó alapkedvezmény járt. Ugye ez idén már 1.320.000. Azért mondhatjuk, hogy viszonylag keveseknek van ilyen magas adó alapjuk. De ha igénybe vette már az SZIA-ra, elfogyott már az SZIA-ra a kedvezmény, és még mindig maradt kihasználatlan kedvezménye valakinek, akkor ezt igénybe veheti a járulékaira is. És ugye erről nagyon sokan megfeledkeznek. Ugye ez az egyik, ami miatt hibát követhetnek el az adózók, hogy elfelejtik ezt a tényt. A másik, ami nagyon fontos eleme volt ennek a kutatásnak, hogy mi az adó visszatérítésre is koncentráltunk, ami nem csak 2021-ben volt releváns, amikor volt ez a nagy fejenként 809 000 járt vissza, hanem most is releváns, ha valakinek van valamilyen öngondoskodási célú megtakarítása, akár nyugdíjaga, akár egészségpénztár, és én azt szoktam mondani, hogy 1-2-3 vagy még több gyerekkel nagyon könnyű elkölteni az egészségpénztár terhére, akár fogszabályozásra, akár gyógyszerekre, akár még iskola kezdéskor ruházatra is, tehát feltétlenül érdemes erre is optimalizálni.
1: És hogy találtátok a modellbe? Hányan hibá? Ugye kaptatok egy 11 000-es adatbázist a NAV-tól, ugye ez önmagába kellett ahhoz, hogy tudjátok tesztelni, hogy ki mennyire hatékonyan veszi igénybe, és engem nagyon meglepett, hogy milyen sokan hibáznak. Ez bőven 40% fölött volt, jól emlékszem?
4: Így van, 40% fölött volt, de aztán belementünk a részletekbe is, ezt ott a TDK nem mondta el a Dorina, hogy azok, akik a, úgy mondom, hogy a járulékkedve kedvezményre nem figyeltek oda, az csak egy 15%, aki azzal nem számolt. A többség, aki úgymond hibázott, az nem figyelt erre az adó visszatérítésre. Tehát úgy mondanám, hogy kihasználták teljesen a családi kedvezményt, de arra nem figyeltek, hogy jé, ha nyitottam volna én egy egészségpénztári számlát, akkor, és onnan fizettem volna a gyereknek az iskolatáskáját, a laptopját, a kollégiumi díját, az akármiét, akkor még többet köthettem volna háztartási szinten.
1: Ugye a következő kérdés az, hogy ugye ez a 11 ezer fős adatbázis, ezt érdemes lenne megcsinálni, van rá esély, hogy a NAV-tól megkapjátok a teljes adatbázist? Nyilván nem név szerint, csak hogy az alapján lehetne igazán, mert most, hogy 1 millió vagy 11 ezer a modell szempontjából mindegy.
4: Nem mindegy. Mi megkaptuk a teljes NAV adatbázist, mert én félállásban a pénzügyminisztériumban dolgozom, és az anonimizált adatokhoz hozzáférünk. Igazából 11 ezer háztartáson néztük meg, tehát 22 ezer adózóén, és azért ezen a 11 ezer háztartáson, mert tőlük volt járulékadatunk is. Mert ugye a legtöbb adózó csak az adója terhére, az SZIA terhére veszi igénybe, lehet, hogy pont azért, mert elfelejtik, valószínűleg pont azért, mert elfelejtik, hogy a járulék terhére is lehetne, és csak ezeknél a háztartásoknál volt részletes adat, és ezért tudtuk rajtuk tesztelni a teljes modellünket, illetve ugye nagyon sokan úgy döntenek, ugye mindkét szülő jogosult, és az egyik veszi csak igénybe, a másik nem, és nem elvileg ki kellene tölteni az adóbevallásban, kölcsönösen meg kellene jelölniük egymást, annak is, aki 0 forintot vesz igénybe, hogy én nekem a párom fogja igénybe venni, de nem tölti ki mindenki.
1: Sokan nem töltik ki.
4: Igen, igen, igen, igen. És akkor itt is van egy adatvesztésünk nekünk a kutatáshoz, mert kellett, hogy megjelöljék egymást, hogy összetudjam kötni, mert az egész optimalizációs modellben ez volt a pláne, hogy a két jogosult egymás közt hogy osztja meg, és ha nekem csak az egyik jogosult adata van meg, akkor nem tudom ellenőrizni.
1: Ugye, ami engem nagyon meglepett, hogy a 11 ezer háztartásról beszélünk, hogy több mint 600 millió forinttal kevesebb kedvezményt vettek igénybe, mint amit a törvény alapján igénybe vehettek volna. Jól mondtam vissza a TDK dolgozatot? Jó, Karina bólogat, igen. Hogy azért ez nem kevés pénz.
4: Nem
1: tehát,
4: kevés.
1: Hogy akkor itt akár 10 milliárdos nagyságrendről beszélünk, hogyha ezt az összes háztartásra kivetíthetjük, kérdés az, hogy kivetíthetjük-e.
4: Azért nem vetíthetjük ki teljes. Na, egyrészt nem tudjuk, hogy ez a 11 ezer tényleg hogy viszonyul az 1 millió adózóhoz, ami mondjuk legyen 500 ezer háztartás, akik így megoszthatnák, tehát van két szülő. De a másik, azt hangsúlyozom, hogy a mi modellünk azzal számol, hogy ha igénybe vettek volna adó visszatérítést, és az adó visszatérítés az egészségpénztára csak 150 ezer lehet, ez az összeg, amit a Csaba említett, ránézek a Dorinára, ez a 280 ezres limittel készült, Dorina Bólint. A 280 ezres limitet akkor tudom kihasználni, ha nekem van nyugdíj célú öngondoskodásom is. És persze azt meg lehet kérdőjelezni, hogy tényleg mindenki megengedheti-e, hogy már most előre félretegyen a nyugdíjas éveire. Én egyébként erre biztatok mindenkit, hogy igen, engedje meg magának, mert...
1: De azért sokaknak nem fér bele.
4: De sokaknak nyilván nem fér bele, de a 150 ezres határ, tehát amikor csak az egészségpénztárra venném igénybe, azt én biztos vagyok benne, hogy el lehet költeni, nekem is van 3 gyerekem, könnyű elkölteni. Ott nyilván kisebb veszteségről beszélnénk.
1: Hogyan tovább? Érdemes ezt a modellt továbbfejleszteni? Lehetne ebből mondjuk egy applikációt, egy akár a NAV-nál egy programot ebből csinálni, mert szerintem ez sokaknak érdemes lenne egy olyan modellt adni, ami alapján tényleg meg tudják nézni, hogy optimálisan kihasználják, vagy nem.
4: Feltétlenül az a célunk, tehát az a legfőbb motivációnk az egésszel, hogy segítsünk az embereknek. Még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan lesz ez a része, ez a segítés, de hogy a kutatás megy
1: most
4: tovább,
1: most van egy olyan 10 hónapotok nagyjából a következő bevallásig.
4: Ez így van, de a kutatásnak mindenképp tovább kell mennie, mert mint tudjuk, jön az adójóváírás, és az adójóváírás az egész modellt módosítani fogja, tehát újra kell majd írnunk az egyenleteinket egyébként.
1: Hát sőt, ez igen, ez kőkeményen, tehát még bonyolultabb lesz az egész rendszer.
2: Most így pár nappal a határidő előtt milyen konkrét tanácsotok van a hallgatóknak? Mire figyeljenek?
4: Még érdemes megnyitni az SZIA tervezeteket, ők, akiknek vannak gyerekeik. Én azt szoktam mondani, hogy próbálgassák egy kicsit. Ugye van egy olyan rubrika, ahol beírhatom, hogy én mennyit veszek igénybe a családi kedvezményből, és néhány stratégiát, amit javasolnék, hogy nézzék meg, hogy hogy jönnek ki majd jobban családügyileg, mármint, hogy háztartási szinten. Az egyik az, hogy nézzék meg, hogy csak az egyikük vegye igénybe a teljes kedvezményt. És ne ijedjenek meg, hogyha nincs akkora adóalapjuk, mert majd a gép ki fogja számolni, hogy ez hogy menne át járulékkedvezménybe. Tehát nézzék meg azt a verziót, hogy csak az egyikük veszi igénybe, csak a másikuk veszi igénybe.
1: Vagy egyszerre ketten, egyszerre csinálják az adóbevallást, nem két számítógépen, és akkor azonnal látják, hogy
2: profi,
1: az egyikbe beír, mind a kettő beír, és akkor, akkor lehet jól, hogyha párhuzamosan csinálják, nem? Ilyen jó kis ilyen csapatépítő adóbevallás.
2: Házasságépítő.
4: Igen, csak összenevesztenek rajta.
2: Igen.
4: Még ilyen jó stratégia lehet ezen kívül, hogy csak én, csak te. Ugye nagyon fontos, még visszatérve, az adó tanácsadók nagyon sokszor azt javasolják, hogy az adó alapok arányában osszuk meg a kedvezményt, és ezt a szabályt mi lecseréltük arra, hogy a közterhek arányában. És ez különösen akkor fontos, hogyha van mondjuk egy adómentes anya a családban, akinek nincs esziája, de van járulékja. Még mondjuk apának van esziája, meg járulékja is.
1: Hát ugye hogy egyre több anya lesz ugye adómentes, ugye két gyerekes, aztán három gyerekes, tehát ugye négy gyerekesek már régóta, mert ott aztán a járulék miatt ezt nem feltétlenül szoktak rá gondolni, hogy még mindig érdemes rá, mert ugye a járulékból figyelembe lehet venni.
4: Nagyon sokan követik el azt a hibát, jó anya adómentes, tehát a négy gyerekeseknél már látjuk, hogy jó anya úgyis adómentes, akkor legyen a családi kedvezmény apáé. És ez egy alapvetően rossz elgondolás.
1: Mert ha apa nem tudja figyelembe venni az egészet, akkor bukják.
4: Nem csak amiatt, mert ez olyan evidens, amit mondasz, de sokkal inkább amiatt, hogy vegye igénybe anya amennyit tud a járulékjára, mert így van esély arra, hogy a maradékot apa igénybe veszi az adójára, de apának is maradhat még esziája, és vissza tudja igényelni az egészségpénzt.
2: Nem semmi.
4: Tehát én, van egy négy gyerekes orvos barátnőm, ő náluk már két éve szóltam, hogy javítsátok az adóelőleg nyilatkozatot, te vedd igénybe a járulékra, és akkor apának marad esziája, és akkor az egészségpénztári költéseiteket majd az adó eszia 20%-át vissza tudja apa kérni. Szóval, hogy nagyon sok rossz berögződés van jelenleg az igénybevétel kapcsán.
2: Hogyha valaki ezt kitölti, kell segítség, vagy meg tudja csinálni egyedül ügyesen?
4: Hát nyilván sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy ki lehet tölteni egyedül is. Tehát, hogyha az ember belép az ügyfélkapu, megnyitja az SZIA bevallás tervezetét, alapvetően, ha olyan kifizetőtől volt a jövedelme, aki minden adatot beküldött a NAV-hoz, akkor ott van szinte minden készen, de a családi kedvezményt még ott variálhatja, és én erre biztatnék mindenkit, hogy variálják, próbáljanak ki más igénybevételt. Ami fekszik, szoktam mondani, nem tudom, hogy ki kártyás, hogy fekszik, ugye, amit már letettünk, azon már nem lehet módosítani. Az évközben már érvényesített járulékkedvezmény az már fekszik, ahhoz azon már nem lehet módosítani, de az SZIA még lehet. Tehát még azt is meg lehet csinálni, hogy évközben én vettem igénybe, de évvégén rájövünk most az adóbevalláskor, hogy mégiscsak a páromnak kellene igénybe venni, ott még ezt meg tudjuk módosítani.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Én ma fogom csinálni egyébként az SZIA bevallásomat, majd foglak hívni benneteket. Köszönjük szépen. Dr. Varga Erzsébetet, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát, illetve Domoszlai Dorinát, TDK győztes hallgatónkat hallgathattuk most, és azt tudom javasolni mindenkinek, hogy egy picit vegyék komolyabban ezt a családi adókedvezmény dolgot, mert érdemes az egészet figyelembe venni, és ne felejtkezzenek el a járulékról se, és ne felejtkezzenek el az egyéb adókedvezmény lehetőségekről. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy bejöttetek, köszönjük, és mindezt elmondtátok.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magas rangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy részletesebb összefoglalóval a hantavírusról. Posztjában kiemelte ő is, a hantavírusok rákcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak, és két fő csoportjuk van, az óvilági és az újvilági hantavírusok. Hozzátette, az európai típusok elsősorban vese-szindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. De kiemelte azt is, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Kivételt jelent azonban az andokvírus, amely ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet, ám nem viselkedik COVID szintű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelie pénteken befejeződik. A szóbelik júniusban kezdődnek. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az alkotás 21 művel együtt verseng az aranypálmáért. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mulennek az utolsó napjait követi nyomon. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és továbbra is torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Zsigmond tér vonalától délre, a Szél-Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tőkőli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Cserhalom utcában mától megváltozott a forgalmi rend átépítés miatt, a Cserhalom utcát lezárták az Úszódaró utcánál és a Csavargyár utcánál is. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy Zen.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Röntgen, ahol megpróbáljuk átvilágítani az egészségügy legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseit. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk május 18-án, reggel 9 óra 35 perc, itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba önökkel.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, és itt van velünk a stúdióban Bogár Bence, a Bapum stressz és szorongás kezelő applikációnak a társalapítója. Jó reggelt, szia Bence!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, Bence. Jól mondtam ezt a felvezetőt eddig, hogy stressz és szorongás kezelő applikáció?
3: Egyszerűen Bapum. Tökéletesen.
2: Bármilyen nehéz beszédtechnikai azért.
1: Hú, hát reggel fél hét óta erre gyakoroltam nyelvtörőkkel, meg a névnapoknak a felsorolásával. Bence, nála nem lehet nem azzal kezdeni, hogy neked van egy nagyon gyötrelmes és elég hosszú történeted azzal, és ezt egy podcastban is egyébként Báhalmi Katánál meg lehet hallgatni a részleteit is, hogy neked egy nagyon-nagyon súlyos, és azt hiszem nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy halálos betegséget diagnosztizáltak, amire az orvosok azt mondják, hogy igazából az a kérdés, hogy hány hetedben, hány hónapod van még hátra. Te egy nagyon kemény 2 éves tortúrát végcsináltál. Egy picit mesélj nekünk erről az időszakról, mert enélkül nem lehet majd megérteni azt, amit erről az egész applikációról szerintem érdemes elmondani.
3: Jó, persze, nagyon szívesen. Én a gyötrelmest felváltanám a kalandosra.
1: Egyszerűen kalandos?
3: Csak így. Igen, nagyon jó szempontból,
2: hangulata van.
3: A gyötrelmes az lenyom, a kalandos meg valamilyen szinten felemel, de ez pusztán egy önvédelem a részemről. Szóval 2022-ben engem csontvelőrákkal diagnosztizáltak, ami az orvos tudomány szerint egy gyógyíthatatlan, de kezelhető betegség.
1: Hogy derült ki?
3: Totálisan véletlenül hazajöttem egy túráról, egy vulkánt másztunk meg Tenerife-n, és olyan erőtlennek éreztem magam. És egy nagyon-nagyon kedves dietetikus barátom azt mondta, hogy menjek el, csináljak egy vérvizsgálatot, hát ha kiderül, hogy mi van a hátterében. Nem ezzel indultunk, hogy ez fog kiderülni, de hívtak egyszer csak a vérvételi helyről, hogy hát kiderült valami, nem tudják, hogy mi, de azonnal keressek orvost. És hát részleteiben most nem mennék bele ennek a teljes folyamatba, mert nagyon hosszú elmesélni, de a lényeg, hogy ez egy elég izgalmas mentális meg testi utazásra hívott meg, és annak a mélypontjaiba éltem meg azt az elképesztő magányt és tehetetlenséget, amit nagyon szerettem volna, hogy ne kelljen másnak megélnie. És szerintem valahonnan innen gyökerezett a Bapumnak az alapja, hogy ott olyan szorongást, pánikot éltem meg, ahol képtelen voltam a megtanult, jól megtanult technikáimat bevetni, légzéstechnikákat és hasonlókat, és azt éreztem, hogy kellene valami, ami akkor tud cselekedni, amikor én képtelen vagyok cselekedni.
1: Ugye, te a betegség előtt, ha jól értem, egy kifejezetten sportos, nem tudom, hogy egészséges életmódot, azt lehet mondani?
3: Akkor már igen, de nem mennék annyira
1: munka,
3: vissza.
1: A tehát, hogy azért a munka az neked, de azért az nem napi 6-7 órában.
3: Brutál, egy saját vállalkozás építés, dizájncég, 12 óra stressz, de hogy ezt úgy szerintem normalizáljuk a mai világban. Úgy tűnik, mintha így, hát jó, hát így élünk most, és azért én nem gondoltam, hogy az egészségtelen élet most már máshogy gondolom, azt hiszem.
2: Azt azért el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Bence egy abszolút sportos teste akadt, szinte berepültél a stúdióba, tehát nagyon-nagyon aktívan, egészségesen, sportosan érkeztél, csak hogy tudják a hallgatók, hogy most teljesen.
3: Persze, mert mi látjuk egymást.
2: Totálisan igen. Egészséges vagy, szóval.
3: Ránézésre szerintem most, hogy most találkozunk, és nem korábban, tehát mondjuk 4-5 évvel ezelőtt sokkal jobb állapotban vagyok, mint a diagnózisaim előtt. De mert most már eszméletlen módon odafigyelek arra, hogy egy életem van, ez egy véges dolog. Én találkoztam a végével, nem lett vége. Ezt nem fogom tudni soha elfelejteni. Tehát, hogy azt, hogy mit eszek, mit iszok, hogyan alszok, mennyit stresszelek, mennyit dolgozok, én már nem tudok máshogy gondolkodni, csak annak a keretrendszerébe, hogy majdnem meghaltam egyszer.
1: Ugye, ha jól értem, itt volt olyan, hogy csontvelő átültetés, kinyírják az immunrendszeredet, 6 hétig voltál egy kalitkában, nulla erőnlét, vagy nulla erővel újraépíteni magadat többször ebben a folyamatban, igen. De tényleg, amikor, amit nem tudunk elképzelni, csak aki ebbe egyszer belekerül, hogy amikor minden ereje elmegy az embernek, és onnan építetted minden. Magad többször újra.
3: Ez 2-szer történt, meg 1-szer járni kellett újra megtanulnom, mert összeroppant a gerinc oszlopomba egy csigolya, Utána meg, amit te is mondtál, az ősej transplantációnál egy körülbelül ekkora, de szerintem ennél kisebb szobába voltam bezárva, aminek nem volt ablaka, saját levegőztető rendszere volt, és 6-8 hétig ott kellett lennem azzal a céllal, hogy addigra újraépül úgy az immunrendszerem, hogyha kimegyek a világba, akkor nem halok meg azonnal.
2: Beszéljünk arról a pontról, amikor olyan helyzetben voltál, akiken most szeretnél segíteni ezzel az applikációval.
3: Nem kimondottan mondom azt, hogy ősejtransplantáció alatt álló embereknek szeretnék segíteni, mert nekem valószínűleg akkor jött volna a legjobban ez az alkalmazás.
2: De lelkileg, így mondom, nem fizikailag,
3: igen,
2: fizikai állapotilag.
3: Igen. Lelkileg azt mondanám, hogy mint ahogy állítom azt is, hogy mindannyiunknak megvan a maga függősége, csak kérdés, hogy ennek tudatában vagyunk-e és szolgál-e minket a függőségünk. Ugyanezt érzem a szorongással kapcsolatban is. Szerintem mindannyian szorongunk. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki nem szorong. Az a kérdés, hogy foglalkozunk ezzel, tudatában vagyunk, vagy nem. És a BAPUM elsődlegesen azoknak szól, akik nem tudnak mit kezdeni a szorongásukkal. Rátör a pánik, rátör egy erősebb szorongás, éjszaka többször fel kell, és rossz technikái vannak, vagy nincsen technikája visszaalvásra, szeretne a munkájába fókuszált lenni, de egyszerűen darabokra hullik. Szerintem ők nyugodtan és bátran kísérletezhetnek a BAPUM-mal, mint eszköz.
1: Hogyan jött maga az ötlet, hogy ez a fajta technika segíthet? Aztán mondd el pontosan, hogy ez mit jelent, már hallgatnak minket körülbelül 7 perc, és még mindig nem tudják
2: el,
3: és ti már tudjátok, hogy ezt nagyon nem lesz egyszerű elmesélni szerintem. Képzeljétek el, nincs meg ez az eredet történet, hogy honnan jött. Szerintem erre lehet nyugodt szívvel mondani, hogy ilyen isteni szikra volt, hogy jött egy gondolat, hogy mi lenne, ha ez lenne, de nem tudom megmondani, nem olvastam róla valahol, hanem egyszer csak így jött, és hála az AI-nak, ezek ma már nagyon gyorsan kipróbálható ötletek. Tehát emlékszem, hogy este 6-kor jött az ötlet, és 6 óra 30 perckor már a telefonomon futott ez az app, fogtam a kezembe, és annyit mondtam magamnak, hogy wow, ez egészen érdekes élmény ezt megtapasztalni.
2: Na mondd el akkor, hogy mi ez.
3: És nem tudom, ki mit gondolt a háttérben. Egyszerűen arról van szó, hogy maga az alkalmazás, és itt gyorsan tennék is egy kitételt, hogy sajnos csak az iPhone-okon, mert azokban van olyan fizikális motor, ami erre képes. Szóval maga az alkalmazás az úgy tud dobogni, mint hogyha a telefonnak szíve lenne. És egyszerűen annyit csinál az alkalmazás, elindítod a szívdobogást, beállítasz magadnak egy kellemes szívdobogást, ami úgy érzed, hogy abban a helyzetben téged megnyugtat, és vársz.
2: Ez hang?
3: Nem, képzeljétek el, ez olyan, mint amikor a saját szívedre, vagy ha esetleg most valaki úgy hallgat, hogy van egy élőlény, egy állat a közelébe, egy kutya vagy egy cica, szóval amikor így a saját házi állatodat, vagy egy másik embert átölelsz, és érzed a szívdobogását, ez egy érzés.
2: Lüktetés.
3: Ez egy lüktetés, így van, hogyha kézzelfoghatóval akarom tenni, akkor erre azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen taktilis élmény, tehát ez egy tapintható élmény. Nem kell hallani, nem kell látni, hanem egyszerűen csak az ember kézbe veszi a telefont, és az újbegyeinkbe becsatornázott idegekkel lehet érezni ezt az élményt.
2: Na most Csaba, most megtapasztalom, mert Csaba ügyesen már is elindított a telefonján, és valóban ez egy lüktetés a kezemben így.
3: Ez egy lüktetés, igen. Egy szívdobogás, ha túl gyorsnak érzed, lassíts le, ha túl lassúnak érzed, gyorsíts fel, ebben picit az is a játék, hogy ráérezz arra, hogy neked mi a jó. Ez egy látszólag nagyon egyszerű dolog megérezni, hogy milyen szívdobogás esik jól, de azt tapasztalom, hogy nem mindannyiunknak olyan nagyon könnyű erre ráérezni, hanem úgy várnánk, hogy jó, akkor mondjuk meg, hogy mi a jó, de nem tudjuk, hanem erre épp az a lényeg, hogy ráérez, és utána képzeljétek el, nincs más feladat, mint várni.
2: Olyan érdekes most, hogy a kezemben tartottam, legfőképpen azt tudnám mondani, hogy olyan, mintha nem lennék egyedül.
1: De lehet, egyébként nekem de a másik dolog, ami eszembe jutott, és abban a podcastban, amin erről beszéltetek, a mai napig nem értem, hogy ez miért nem került szóba, nekem a magzat és az anya, mert hogy a magzat is hallja az anya szívhangját, szerintem az az érzés jöhet ebből nagyon vissza, hogy ez még sose jött elő, ez a szempont.
3: De.
1: Na jó, akkor megnyugodtan, hogy nem.
3: Mind a ketten, tehát szerintem neked a nem egyedül léted, az abból fakad, amit mondtatok most, hogy egyszerűen az van, hogy mi ideális esetben megnyugtató formátumban halljuk ezt 9 hónapig, és valami olyan erős kapcsolódásunk van, ami egy olyan mély berögződés, ami nagyon nehezen felülírható. És részben ez az egyik magyarázata, ami miatt megnyugtató érzést tud az adni, elveszi a tehetetlenség érzését, elveszi a magányérzését, de ennek mi a biológiai hátterét használjuk. Tehát mindannyiunk szervezete úgy van kitalálva az idegrendszerünkön keresztül, hogy ez a fajta tapintás, lüktetés, átvétel, ez képes legyen megnyugtatni minket. És ez szerintem valami elképesztően izgalmas, hogy látszólag egy, hát ti is most megtapasztaltátok, szóval hogy ennél kevés egyszerűbb módszer van, és 3-5 perc alatt az idegrendszerünket automatikusan lenyugtatja, mert az idegrendszerünk nyitott arra, hogy megnyugodjon ezáltal a külső lüktetés által.
1: Ha jól értem, ez a 100 millió hasonló egészségügyi, most nem a hasonló, csak hogy ilyen egészségügyi jellegű applikáció között, ezen nagyon gyorsan egy elég komoly, hát előretörést tudtatok produkálni az Apple Store-ban, ami nem magától értetődő, mert hogy ott óriási a verseny.
3: Igen, igen.
1: Hogy ez mennyi letöltést jelent ez, vagy hányan töltötték ezt már le, vagy ez egyáltalán elmondható ez a szám?
3: Én az van, hogy én szívem szerint mindent elmondanék, de az AI-jal diskurálva ő azt mondta nekem, hogy ne mondjak el azért mindent. Talán inkább úgy keretezném a dolgokat, hogy 3 nap alatt organikusan a 3. helyig jutottunk el az App Store-ba, Health and Fitness kategóriába, ami egyrésztről nem nagyon sikerült még, tehát hogy nem fizettünk reklámért, nincs is rá keretünk, meg nem is akartunk. Nézzük meg, hogy mit szól a piac hozzá. És az a fajta gyorsaság már felkeltette az Apple-nek az érdeklődését is. Volt egy megbeszélésünk velük, és ők aztán azzal támogattak most első körben minket, hogy Európába, az App Store-ba, az Apps Világ kategóriába emeltek ki, tehát olyan applikációk között említenek minket, amit ők nagyon szeretnek. Tehát van egyfajta elsőkörös elköteleződés, és szerintem ezen az úton fogunk majd idővel tovább haladni, tovább növekedni, de azt mondom, hogy bőven elegendő letöltésünk van jelenleg ahhoz, hogy tudjunk tanulni és fejlődni belőle, mert azért ez tényleg az útnak még csak a legeleje.
1: Ami engem meglepett, és ez lehet, hogy rajtam múlt, hogy én nekem, ahogy töltöttem, azonnal magyar nyelven jött be, de úgy gondolom, ez sok nyelven elérhető, nem? Csak nekem valahogy mondom, magyarul dobta az App Store, nem?
3: De
1: vagy egy nyelven. Alkalmazáson belül lehet többet, vagy külön van az angol és külön a magyar?
3: Nem, ez egy alkalmazás, de automatikusan amilyen operációs nyelven fut az operációs rendszer, olyan nyelven használjuk, ha két nyelv közül lehet választani, az most angol és magyar. Ha van rá nyitottság, akkor lehet ezt fordítani egyéb nyelvekre is. Ez ma nem tétel, de azt látjuk, hogy annyira
1: kínaiú
3: egyszerű az app, hogy...
1: Javasolnám.
2: Közben jött egy SMS-ünk, Tamás írta, szép napot, a párod szívtopogását érezni néha kockázatos is lehet, nekem például ritmus zavart hozott elő. De hát ezt be lehet állítani.
3: Igen, ez nagyon fontos, és nagyon jó, Tamásnak köszönöm ezt az üzenetét, hogy ideális esetben a párunknak nem tudjuk igen állítani a szívritmusát, hanem úgy működik, ahogy a babunknak meg állítható a szívritmusa, és ezáltal képes alkalmazkodni hozzánk, tehát hogy meg tudjuk találni azt, ami jól esik nekünk. Ha viszont Tamás arra utal, és lehet, hogy arra utal, hogy ne adj Isten, ő pacemakerrel él, vagy valamilyen szívritmus zavara van, az alkalmazás elindulása előtt mindenkit figyelmeztetünk rá, hogyha ilyen problémával küzd, akkor mindenképpen egyeztessen az orvosával, mielőtt elkezdi használni az alkalmazást. Nem gondoljuk, hogy ez okozhat kockázatot, de szeretünk sokkal óvatosabbak lenni, mint a piaci átlag, tehát nem javasoljuk például pacemakerrel az app használatot.
1: Utolsó kérdés, de gazdasági műsor lévén ezt nem tudjuk megspórolni. Ugye ez egy ingyenes alkalmazás, hogyan fogjátok ezt monetizálni, mert ugye ebből gondolom szeretnétek megélni azért a következő 1-2-10-20-30 évben, hogy vagy ez marad egy ebből a szempontból hobbi, ami nem hoz pénzt, vagy bocsánat, tehát hogy hol tudtok ezen valahol a nap végén mégis keresni?
3: Én eddig az összes projektembe úgy indultam el, hogy szeretném a segítségnyújtásomat monetizálni, most pedig úgy indultam el, hogy szeretnék segíteni, és ha lehet, akkor majd idővel ezt fogom monetizálni. Szóval most egyelőre arra fókuszáljunk, hogy a lehető legtöbb embernek tudjunk segíteni, és kísérletezünk monetizációval. Az, ami most ingyenesen elérhető, azt merem mondani, hogy örökké ingyenesen elérhető lesz. Ha erre még épülnek plusz funkciók, például elindulunk prevenció irányába, tehát, hogy nem reaktívan reagálunk egy szorongó vagy pánik helyzetre, hanem mondjuk meg tudunk előzni egy pánik helyzetet vagy egy szorongást, az egy másfajta működést igénye, lehet, hogy ezt idővel monetizálni fogjuk.
1: Ez már végképp, miután én rendes felkészült közgazdászként nagyon nem értek így az egészségügyhöz, de ugye rengeteg olyan kütyű van rajtunk, meg óra, ami méri a mi pulzusunkat.
3: Így van.
1: Hogyha ezt a kettőt összekötitek, akkor ebből lehet valami, plusz kijöhet ebből valami, mert akkor nem nekem kell találgatni, hogy mi az én pulzusom, hanem akár a telefon tud alkalmazkodni az enyémhez, vagy lehet ebben még valami, például ilyen egyéb funkció?
3: Elképesztően izgi összekötni ma a hordható okos eszközökkel. Kérdés, hogy milyen információkat tudunk kinyerni, ennek a részleteiben nem mennék most bele, mert nagyon hosszú, de ha ki tudunk nyerni valamit, akkor az hozzá tud tenni az appnak a hatékonyságához. Miközben azt mondom, hogy az egyik legnagyobb titka a bapunknak, hogy az ember nem arra hagyatkozik, amit a karján visel, hogy azt mit mond, hanem a saját érzéseire.
1: Tehát meg arra, hogy hót egyszerű. Tehát, hogy azért ez egy nagy előny, hogy ez egy nagyon egyszerű applikáció.
3: Végtelen egyszerű.
2: Azzal, hogy zárjam, hogy nagyon nagy hatással volt rám, hogy ezt a szívdobogást így éreztem a kezemben, és azért a jazzy szlogénje, hogy együtt vagyunk, szóval, hogy mennyire fontos, hogy együtt vagyunk, hogy a kapcsolataink, hogy összebújjunk, hogy érezzük egymás szívdobogását, óriási, fantasztikus, nagyon nagy lehetőség. És milyen jó, hogy így figyelünk egymásra, hogy ha valaki úgy érzi ezt, hogy egyedül van, hogy te pedig nyújtod ezt, hogy akkor is van egy megoldás.
3: Akkor is van megoldás. Én nagyon örülök, ha az emberek egymást ölelgetik, házi állatokat ölelgetnek, nem mindig van rá lehetőség.
2: Igen.
3: De ha van rá lehetőség, akkor ölelgessük inkább egymást.
1: Nagyon szépen. Köszönjük, nagyon Bence, hogy bejöttél hozzánk. Bogár Bencét, a Bapunk társalapítóját, ami egy stressz és szorongás kezelő vagy oldó applikáció. Köszönjük szépen, Bence.
3: Köszönöm szépen. Jesse.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, május 18-án reggel 9 óra 54 perckor itt a Jazzy Business Classban. Eszmény Anett és László Csaba fog rövidesen önöktől búcsúzni.
2: De
1: addig is
2: vagyunk.
1: Nézzük meg, hogy hogyan nyitott a tőzsde. Hát mínusz a BUX, az 130.910, mínusz 0,59, és hát egy kivételével pirosban vannak a Blue

0: 0,16% mínusz, a bitcoin pedig 76.964 dollár, ez is mínuszban
1: van. Hát a múlt héten bőven, jó, hát ugye nem bőven, de 80 ezer fölött voltunk, amikor mind a kétszer reggel voltam, aztán csütörtök pénteken, tehát itt azért szép esés volt, és amit még szoktunk mostanában nézni, ugye a Brent olaj az ma reggel 110 dollár fölött volt, most 109 dollárnál van a Brent olaj, hát azt kell mondjam, hogy nem nagyon akar egyenlőre az olaj átcsökkenésbe indulni, tehát nem. Szó nincs róla.
0: Abszolút, nagyon köszönjük a mai figyelmet, hogy velünk tartottak a kedves hallgatók, holnap Pakman Péter várja önöket.
1: Köszönjük szépen, további szép napot, jó szórakozást mindenkinek.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. Újabb tárgyalás indult a dél-koreai Samsung Electronics és a szakszervezetek között. Változékony, de egyre melegebb idő jön, záporok már csak elszórtak.

0: Lehetnek. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Már több mint 2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, de a szerdai határidőig még sokaknak lehet teendője. A NAV a héten meghosszabbított nyitvatartással segíti azokat, akik személyesen vagy telefonon kérnek támogatást a tervezetek véglegesítéséhez. A központi ügyfélszolgálatok mától május 20-áig reggel fél 9-től este 6 óráig várják az adózókat. A hivatal 18-19 infóvonala szintén rendkívüli rendben hívható. A szerdai leadási napon egészen este 8 óráig fogadják a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mozsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Újabb tárgyalások kezdődtek Dél-Koreában a Samsung Electronics és a szakszervezetek között, hogy elkerüljék a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkját. Elemzők szerint a több mint 45 ezer alkalmazott munkabeszüntetése súlyosan érintheti Dél-Korea gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. A múlt héten eredménytelenül zárultak a kormány közvetítésével zajló egyeztetések a vállalat és a szakszervezetek között a fizetések és bónuszokról. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az alkotás 21 művel együtt verseng az aranypálmáért. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mulennek az utolsó napjait követi nyomon. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A jazz meg a zenéje következik, Kalózok című lemezőkön hallhatta először a közönség a Minta Mókus című dalt. Most pedig jön a Minta, a zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világet idézi, modern tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played. I should've known better.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a héttagú holland Szomi Jözzenél, This is the Moment című dalukat hallgatjuk. David Benoit zongorista, Vince Guaraldi, a Peanuts rajzfilmek eredeti zeneszerzőjének örökébe lépett. Ez a felvétel tisztelgés a film történelem, talán legikonikusabb jazz figurája előtt.

0: Kezdi lexikon.
1: Puskás Ferenc minden idők legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa, így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnyt üztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották, meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta. Aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem, neked csak Mr. Puskás.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Funky Groove Town zenél. Céljuk, hogy a funk ne csak egy nosztalgikus műfaj legyen, hanem modern városi hangzást kapjon, ami megállja a helyét a 21. századi klubokban is. 2005-ös lemezéről zenélünk. Raoul Midon védjegye a sajátos gitártechnikája, amely során a hangszert egyszerre használja dallamhangszerként és ütőhangszerként. Új Mexikóban született, ikertestvérével Marcóval csecsemőkorukban megvakultak, de ez nem befolyásolta tehetségét, mára már a modern jazz és akusztikus zene intézményévé vált, 2020-as slágerét játsszuk. Kenneth Bagger az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején az ibizai éjszakai élet központi figurája volt. 1999-ben alapította meg saját független lemez kiadóját, sok művésszel működött együtt, és folyamatosan keresi az új hangokat és tehetségeket. Ez a Fragmenté.

0: Jazzy Lexikon.
1: A naplástó közvetlen környezete a Cinkotai parkerdővel és a Szilaspatak menti lápréttel már 1997 óta természetvédelmi terület. A budai tájvédelmi körzet után ez a környék a főváros második legnagyobb természetvédelmi területe, a maga 150 hektárjával. A tóra és a közeli gödöllői dombokra is gyönyörű körpanorámát nyújt a 22 méteres kilátó. A beton lábazattal lucfenyőből készült, sokszögű, origami formát idéző torony izgalmasan illeszkedik a bujazöld környezetbe, szigorú mértani formáival. A legmagasabb kilátószint felé több pihenőszint is van, és mászás közben a lécek közül is izgalmasan tárul fel lépésről lépésre a környék. A kilátó tetejéről tiszta időben jól kivehető nem csak az épülő MOL torony, de a Megyeri híd és a János-hegy tömbje is felismerhetőek. Érdemes akár távcsövet is hozni a környék pásztázásához.
0: Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap,

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel & Wellness jóvoltából.

0: Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Budapesten ma 17 fok várható. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és a forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomás állóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtó gázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat, ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások, 5 haltak meg, és 15 megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csaknem 3 hetes, 45 000 dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát, és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Lou Reed egy amerikai énekes dalszerző zenész volt, akit a rock and roll egyik legbefolyásosabb alakjának tartanak. A The Velvet Underground nevű avantgárd rockzenekar frontembereként vált ismerté az 1960-as években, a Perfect Day szól tőle. Most pedig a Boompuls zenél, ami egy biblia által ihletett projekt, időtlen spirituális témákat ötvöz hipnotikus ritmusokkal és analóg melegséggel. Ez a Drop the Stone.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 32-eseket még Mária Terézia alapította. A gyalogezred az első világháború végéig Budapest házi ezrede volt. A 32-esek tere a 8. kerületben a Csarnok negyed és a Korvin negyed városrészek határán található. A területnek sokáig nem volt önálló neve. 1933. május 14-én Horthy Miklós leplezte le, Szent György István szobrászművész, a 32. gyalogezred emlékező alkotását. Szent Györgyi 1914-ben maga is bevonult, de 2 évvel később egy szobor pályázat sikerére való tekintettel felmentették a szolgálat alól. A szobor felállítása lett gyakorlatilag a tér névadásának dátuma is.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Gerardo Frisina az olaszországi zeneélet egyik meghatározó alakja. Ő volt az egyik úttörője annak a mozgalomnak, amely a jazz visszaemelte a táncparkettekre az 1990-es évek végén. Tavaly megjelent lemezéről hoztunk egy dalt. Most pedig Ingrid énekel. Eleinte sok mindennel próbálkozott, színészkedett, festett, de később tudatosult benne, hogy a zene hat rá a leginkább. 2007-es dalát játsszuk.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az 1979-ben alapított kaliforniai Agentic Orange zenél, ők a surfpunk úttörői Boohoo című dalukat játsszuk. Miley Smith egy fiatal brit énekes dalszerző, zenéje a folk, a pop és az indie határán mozog. Gyakran hasonlítják George Ezrahoz vagy a korai Ed Sheeranhez, Gold című dalát játsszuk. A Salamart a híres Soul Train televíziós műsor producere Don Cornelius hozta létre. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején volt a csúcson. Ez a Night to Remember, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hírmagazin, meghallgatjuk DJ Jovan Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mezmerféle delejezés gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek, mindeközben pedig színes leplekbe burkolózva vizes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madách Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Móról is feljegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
0: Jazzy Lexikon.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin, a Jazzin.
4: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. Újabb megbeszélés indult a dél-koreai Samsung Electronics és a szakszervezetek között. Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Ez a Jazzy Daily Hír magazinja 2026. május 18-án hétfőn 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Szabó Kati. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Lengyelországba, majd onnan Ausztriába, Bécsbe utazik a héten Magyar Péter. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, egy részletesebb összefoglaló van a hantavírusról. Posztjában kiemelte ő is, a hantavírusok rákcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak, és két fő csoportjuk van, az óvilági és az újvilági hantavírusok. Hozzátette, az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. De kiemelte azt is, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Kivételt jelent azonban az andokvírus, amely ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet, ám nem viselkedik COVID-szintű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése. Szerdán lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és a forgalmazók műszaki dokumentációt

0: A felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta, Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
1: Külföld.
0: Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások, 5-en haltak meg, és 15-en megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csaknem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. 50 ukrán drón fogott el és semmisített meg az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 8 régió és az Azovi tenger felett, közölte az orosz védelmi minisztérium. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát, 16 vonat 8,5 órát késik. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, és így a kormányfői posztról sem, közölte David Lammy brit miniszterelnök helyettes. Lammy a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió délelőtti hírmagazinjának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Starmer még csak menetrendet sem kíván kialakítani saját távozására. Összeütközött a levegőben 2 katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A pilóták túlélték a balesetet. Egy légisóban résztvevő 2 repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél folyt. 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Dél-Kínát. 2 ember meghalt, 4-en megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak.
1: Kulturális hírek.
0: Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, valamint a nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándor kiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az alkotás 21 művel együtt verseng az aranypálmáért. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mulennek az utolsó napjait követi nyomon.
1: Budapest legfrissebb időjárása.
0: Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22.

0: Jován készítette. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Fiataloknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Megnyílt az idei sajtófotókiállítás Pécsen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV info vonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadóbevallás érkezett a NAV-hoz. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara. Emlékeztettek arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, hogy az időjárás egyéb paramétereit, legfőképpen a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeth Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kápa központban. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz az idő. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Fülöp-szigetek és származású svájci énekesnő Danib következik. Nagymamája opera énekesnő volt, édesanyja pedig nagyon tehetséges gitáros, ő pedig már gyerekkorában imádott énekelni. Karaokizott, amikor csak tehette. A No Control szólt tőle. MT Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadó kísérő zenészeként járta a világot, aztán elkezdte a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers vagy Ray Charles. Ez az I Don't Understand.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Vladimir Csetker, a macedón származású, de New Yorkban alkotó gitáros, énekes, zeneszerző, 2026-ban is a jazz-funk diszkó reneszánsz egyik legaktívabb alakja. Stílusa, amely George Benson virtuóz gitárjátékát és a sik lüktető diszkófunkját ötvözi, továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend a műfaj kedvelői körében. Don't Make Me Wait című dalát játsszuk. Katie Melua nem csak lemezeivel, hanem világszerte sikert aratott a turnéival és különleges eseményeken való részvételével is elismerést szerzett. Ilyen volt például a Nelson Mandela emlékkoncert a Queennel. Ez a Moonshine című dala.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az óbudai városnéző pogány emlékhelyekre bukkanhat, ha jó felé visz az útja. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyistenhívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét. A vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű Koppány torony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

Folytatódik a Jazzy Lexikon a Jávori Sound Machine zenél, Jávori Vilmos vezetésével. A jazz improvizáció szinte összes lehetőségét ötvözik a magyar népdal feldolgozásokon keresztül. Kicsi Madár című dalukat játsszuk. Szelamúr című dalt Edith Piaf énekelte először, aztán hallattuk Tony Bennett előadásában is, és a Samba Mornak is megtetszett, ezt hallgatjuk majd. Most pedig jön a Montefiori Cocktail. A zenekar alapja egy olasz testvérpár, Federico és Francesco. Édesapjuk Germano híres szaxofonművész volt, így a zene iránti alázat és a profizmus náluk családi örökség. Gyakran viselnek elegáns retro öltönyöket, és a koncertjeiknek van egyfajta vidám, ironikus olasz Casanova hangulata. Ez a T for Two.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1897-ben nyílt meg a Klauzál téri vásárcsarnok. Akkor egyszerre 5 vásárcsarnok épült a fővárosban, a Klauzál tér lett a 3. számú. A vásárcsarnokhoz kapcsolódóan bérház is épült, ami lehetővé tette, hogy a standokat alacsonyabb áron adják ki. Az árusító helyek száma meghaladta a 300-at. A csarnokban elkülönített helyen kóser élelmiszer is kapható volt. A Klauzál tér arculata idővel megváltozott. A teret az utcák mentén fák szegélyezik. Ma a kerítéssel körbevett zöld sziget Belső Erzsébet város oázisa. Van itt játszótér, sportolási lehetőség, pihenésre és szórakozásra alkalmas szép környezet, sőt még kutyafuttató is. A teret körbevevő utcák épületeit is felújították.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik, egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a

0: Vizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Tavaly májusban alakult meg a Bércesi Jazz Band, amiről azt kell tudni, hogy az ország legkiválóbb jazzzenészeivel játszanak Hiperkarma, Biorobot és Blabla számokat, valamint napi dalokat is, a biztonsági őr szól tőlük. David Guetta az utóbbi időkben mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta a Teddy Swims-et és Tonight St. Ide-t egy közös darra.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kóskároly tér Budapest 19. kerületében található, egyben a Vekerle telep nevű városrész központja. Mai nevét 1987-ben kapta főtervezője Kóskároly erdélyi magyar építész után. Az építkezés 1908-ban kezdődött meg Vekerle Sándor, akkori miniszterelnök kezdeményezésére az angol munkástelepek mintájára. Noha az általános kialakításért Kós felelt, sem neki, sem más építésznek nem engedték meg, hogy kettőnél több épületet tervezzenek ide. Így Kós csak a második és harmadik számú épületet, valamint a keleti kapu építményt, a Kós kaput tervezhette meg. 2011-ben a téren található összes lakóépületet, valamint a katolikus Munkás Szent József templomot is védett műemlékként nyilvánították.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon a Mo Horizon zenél. A duó a 90-es évek elején kezdte el zenei pályafutását, és hamarosan elismerést szerzett a helyi DJ körökben. Az áttörést a Buddha Bar válogatás albumokon való szereplésük hozta meg, ami nemzetközi ismertséget jelentett. 2017-es dalukat játszuk. Most pedig a The GB's 2011-es lemezéről jön Bill Withers dala, a Use Me.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A német Patrick Willand zenét, aki az igazi modern soul zenét képviseli, a Butterfly című dalát játsszuk. Előtte az amerikai zenész énekes dalszerző Don West, következik leginkább a blues, a soul, az R&B műfajaiban alkot Never Love című dalát játsszuk. Sheila E. már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, édesapja Pete Escobedo egy legendás latin jazz ütőhangszeres, nagybátyja pedig Santanával zenélt. Testvére Peter Michael Escobedo is ismert zenész, Prince számos albumán közreműködött. Ez a Love Bizarre.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda, róla kapta a nevét a Duna folyásirány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ezt csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért-hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest, ahogy Budát a város német lakói, Offennek kemencének hívták, a Gellért-hegy ásító kemence szája okán.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Jimi Hendrix nyomában Halper Lászlóval, pünköstkor virágba borul Visegrád, és jön a Jazz és Bor Fesztivál a Margit szigeten. Jó napot kívánok! Szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs Furulya művész is, így a koncert színes műfai találkozásokat ígér. Pünköstkor három napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kert ünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát, célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsaséták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végig vonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncertek, DJ programok és tűzsó teszik még hangulatosabbá. A Margit-szigeti Jazz és Bor Fesztivál idén is a zene, a borok és a tavaszi esték találkozását kínálja a víztorony hangulatos udvarában. Szombattal hétfőig Magyarország teljes borrégiós kínálata bemutatkozik. A fesztivál nyitánya már péntek este elkezdődik, amikor a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép színpadra, a koncert előtt pedig még megnyílik a jazz udvar is borkóstolókkal és fesztivál hangulattal. Szombaton fellép többek között az Egri János trió, az Olá Dezső Vibraton Quartet, az esti sztárvendég pedig az olasz énekes Mario Biondi lesz. Vasárnap este gála koncert lesz a Csodálatos Magyar Jazz címmel, melyen a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band is színpadra áll. Hétfőn a fesztivált a Miss Chris, a Kuna Tones és a Tóth Viktor Skylark Metropolitan koncertjei zárják, így a Margit sziget ismét néhány napra Budapest egyik legkülönlegesebb nyárindító találkozó helyévé válik. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Report 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotoriporterként érkezett vissza szülővárosába. Rédei Roland Szahara című színdarabja teltházzal hódította meg Szeged után a fővárost is, csütörtökön ismét látható lesz a MUSZ színházban. Erről maga a szerző beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Én leginkább színművész vagyok, és mellette inkább spanyol tanár. Én nem tartom írónak, magam szívesen írok dialógusokat, élvezem is ezt a helyzetet, hál' Istennek pozitív visszajelzéseket kaptam eddig az írásaimról, de hogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy én író lennék, hanem olyan ember, aki szívesen foglalkozik azzal, hogy dialógusokban fogalmazza meg a gondolatait. Egyébként a próbaidőszak leges legelejétől kezdve, sőt, mielőtt még elkezdtük volna a próbaidőszakot, a rendezőnket Szene Zoltánnal nagyon aktív együttműködésben dolgoztunk, szóval, hogy mikor én már azt gondoltam, hogy készen van a szöveg, akkor még leültünk együtt, és formáltunk rajta, és aztán az olvasó próbák után még formálódott a szöveg tovább, és aztán az egész próba folyamatot én végig kísérhettem, ami ritka adomány egy szövegíró számára, persze minden előadás más és más. Annál is inkább, mert hogy nem blokkokban játsszuk ezt az előadást, nem az történik, hogy egymás után lemegy 10, hanem gyakran 2-3 előadás után eltelnek hónapok, újra elővesszük, újra elkezdjük próbálni, esetleg jön egy-két új ötlet, új gondolat, új helyzet, amit használhatunk. Szóval formálódik, de azért az alapok azok biztosak. Valahogy a Szahara az, gondoltam, hogy többféleképpen kötődik egyrészt a cselekményhez, másrészt a darabnak a hangulatához. Ez a darab a Szeged környéki tanyavilágban játszódik, a homokhátságon. Olyan figurák jelennek meg ebben a darabban, akik egyszerre nagyon szimpatikusak és emberközeliek, másrésztről szánandók, vagy akár egészen taszítók is tudnak lenni. Ezek a figurák mindenképpen úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy szeretetre vágynak, és arra, hogy szeressék őket. Az ő traumáik, a múltjuk, a lelki sérelmeik, vagy egyszerűen az a közeg, ahonnan érkeztek, nem teszi őket képessé arra, hogy idézőjelben ők szépen vagy megfelelően tudjanak szeretni. Tehát az ő kapcsolataik terheltek, és az ebből fakadó lelki siválság az, ami kicsit a Szahara szóban, a sivatagban visszatükröződik.
1: A Rédei Rolanddal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy 2 főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az

0: mert stroke ellátóhelye még több páciást képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Jön a Client Friends, a Montreali banda zenéjében a bossa és a szamba keveredik a funkkal és a poppal, a Lovely Day szól tőlük. A Flipped Scrippe egy holland csapat, ami a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Hosszabb szünet után az elmúlt években tértek vissza a zenei vérkeringésbe. Ez a Love the Player.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Soul to Soul, a formáció London északi részéről, Camdenből indult, az 1980-as évek közepén Grammy-díjas Back to Life című dalukat hallgatjuk. A Muzik Butik egy rendkívül elegáns, világszerte ismert pop és rock slágereket, valamint elektronikus zenei alapműveket értelmeznek újra akusztikus bossa nova vagy jazz stílusban. Így tettek a Depeche Mode dalával is.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti kelet-nyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározata következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomba. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A holland Ghostbusters zenéje, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Upside Down című dalukat játsszuk. Jeff Kashiva 10 évesen klarinéton kezdett játszani, majd 12 évesen váltott szaxofonra. Az 1990-es évek elején vált ismerté, amikor népszerű smooth jazz együttes a The Rippingtons tagja lett, ahol a távozó Brandon Fields helyét vette át. Több albumon is közreműködött velük és bejárta a világot az együttessel. A Three Day Weekend szól tőle. Két stockholmi zenész alapította a Coop formációt. Az évek alatt megalakult a Coop Oscar Orchestra is, amivel szintén nagy sikereket aratnak. 2006-os dalukkal búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bemrakpart felső mellvédjén a Halász utca és az Art Hotel között egy érdekes miniszobrot találunk. A nagy Ho-Ho-Ho horgász című rajzfilm sorozat egyik főszereplőjéről, a főkukacról mintázott szobor volt Kolodkó Mihály első budapesti gerilla miniszobra. A kárpátaljai identitású, magyar felmenőkkel is rendelkező művész rajzfilmek segítségével tökéletesítette magyar tudását. Ugyanezt a bevált módszert alkalmazta kislányainál is, így a rajzfilm az egész család kedvencévé vált. A szobor egyik példányának Ungváron, az Ung mentén, a másiknak Budapesten, a Dunaparton kerestek helyet.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több páciást képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet

0: meglepetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, már megkezdődött a délutáni csúcsforgalom a Hegyalja út Erzsébet-híd Kossuth-Lajos utca útvonalon az Asztóriáig, utána a Rákóczi úton a keletiig, de a Rákóczi úton torlódás van visszafelé és a keleti csal a Blahalóza térig. Nehéz közlekedni a kis- és nagykörúton is, a Szabadsághíd Pestről Budára vezető oldalon telített, és a Szent István körút, Margit körút útvonalon is lelassult a kocsisor a Szélkámán térig, és Pestről Budára az Árpád hídon is jelentős már a torlódás. Természetesen a kivezető utakon is egyre erősödő forgalomra kell számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok, és köszöntöm Önöket 4 óra után 4 perccel, amikor indul az új hét. Ezen a héten és a jövő héten pedig játszunk. A tejtermék tanács jó voltából vannak napi nyereményeink, és lesz egy fő díj is. Azt majd a jövő hét végén sorsoljuk. Két fő rész.

Hétvégére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, az lesz a fődíj. A napi játék kérdésre adott válaszsal pedig ajándékcsomagot nyerhetnek, játszanak szerintem. Érdekes és érdemes lesz, ráadásul még tejjel kapcsolatos érdekességekkel is készülünk, az csak úgy, bónuszként. De jöjjön a mai játék kérdés, amit, ahogy szoktunk, minden óra elején fogok elmondani. Most, egy óra múlva, meg két óra múlva. Mi az a kumisz? Ez a kérdés, és a válaszra nem kell visszagondolni az egyik legnépszerűbb magyar vígjátékig, mert ott egészen más jelentett a kumisz, mint amit itt ebben az esetben válaszként várunk önöktől, de hogy ne kelljen se utána nézni, se kikeresni, csak egy jó választ kiválasztani, ezért három lehetőséget sorolnék fel. Tehát arra a kérdésre, hogy mi az a kumisz, vagy az a válasz, hogy A. kancatejből készült enyhén alkoholos ital, vagy B. indiai kecsketeljes ital, vagy C. a tej egyik mellékterméke. A megfejtéseket éjfélig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk. Holnap másik kérdés lesz, de mondom, ezt is el fogom még mondani 5-kor és 6-kor. Van egy csomó tegnapi évfordulónk, a mai nap nem bővelkedik eseményekben, de azt a párat, ami van, majd a harmadik órában várhatják. Van viszont lemez megjelenésünk, és igen, és egy filmbemutatónk is, és egy szülinap, szóval lesz miről beszélni, de a főszerep mégiscsak a zenéké. Jöjjön a Hutchfest Collective és az A Place in the Sun.

Márkai Rozina tökéletes kiejtéssel énekelt portugálul, pedig esküszöm, néha az ember fülének úgy hangzik, mintha egy spanyol éppen homokot rágna és közben kéne beszélnie, amivel senkit nem szeretnék megbántani, de annyira furcsa tud lenni ez a portugál nyelv. Maradjunk a magyarnál, néhány szót megérdemel egy tegnapi évforduló, méghozzá Lenny Kravitz 7. szóló lemez, a Baptism című album, amely 2004. május 17-én jelent meg, és sikeres is lett, mert 5 kislemezt, virtuális kislemezt is kiadtak róla, és a Billboard listán is a legjobb 20-ba végül is bekerült az album. Egyébként, és ez nekünk, akik szeretjük a funky zenét, izgalmas is lehetett volna, a művész eredeti elképzelése szerint egy a 70-es éveket idéző funky lemez lett volna ez a Baptism, a munka címe is az volt, hogy The Funk Album. Igen ám, de hát jött a művészi véna. Ez ugyanis közbeszólt, ahogy egy interjúban Lenny Kravitz elmesélte, amint felvette akusztikus gitárját, hogy komponáljon, egyszerűen egészen másfajta dalok kezdtek jönni onnan, így a funky projektet sajnos egyelőre félretette. A sors végül úgy hozta, hogy ilyen rockos albumot, mint a Baptism legutóbb 89-ben adott ki, szóval eléggé más irányba vitte a kreatív elméje. No, tegyük hozzá, hogy a kreatív sokszínűség megjelent a lemezen, mert például az egyik dalban az a Jay-Z rappelt, akinek egy korábbi albumán Lenny Kravitz is közreműködött. Ráadásul ez a bizonyos közös dal, a Storm, egy korábbi felvétele még Michael Jacksonnal is elkészült, ez tehát egyáltalán nem nevezhető rocknak, majd mindjárt meghallják. És ne is aggódjanak egyébként, ha most elővennék, akármennyire is rockos a lemez, a 13 dalból azért 2 plusz 1 akad, ami beleférne a jazzibe. Az egyik az említett Storm, a másik egy gyönyörű ballada, Calling All Angels, és akkor még nem említettem, hogy a 13. dal az egy Lenny Kravitz, Lionel Richie közös szerzemény, egy egyszár gitáros ballada. Úgy hozta a helyzet, úgy döntöttem, 2 dalt fogunk meghallgatni Lenny Kravitz albumáról, csak elválasztjuk egy kis hirdetői üzenettel. Először most jöjjön a Calling All Angels, egy nagyon kellemes korai soul zenét idéző muzsika egy rocklemezről, és aztán a reklám után pedig azt a bizonyos Stormot hallgatjuk meg, amelynek ezúttal a Jay-Z, vagyis a rebbetét nélküli verziója szól majd itt a Jazzin.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársaitól tudjuk, hogy baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Ez egy neuralgikus pont, mert szinte minden délután akadozik ott a forgalom, vagy legalábbis erős, méghozzá ott a felüljáró környékén. Ez most is így van, tehát baleset a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Ettől valószínűleg nem teljesen függetlenül tele van a budai alsó rakpart, és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra is nehéz haladni, és a pesti oldal sem áll jobban. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé is lassú a haladás, akár csak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Mondok egy agglomerációs hetes főutat is, sokakat érinthet, hiszen kiben járnak sokan az agglomerációból, illetve ba. Az ilyen jellegű híreinket az Útinformtól kapjuk. Ők azt írták, a hetes főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz veszteg el a 14-es kilométernél, félpályán halad a forgalom, ez probléma is lehet.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, a stúdióban pedig két vendégem van, Csík Tibor és Mujahid Zoltán, a Gruppen Swing zenekarról, amelyik már jócskán nagykorú. Sziasztok, művész urak!
1: Sziasztok!
0: Egy kicsit beszélgessünk erről a 20 évről, de csak ilyen nagyon nagy vonalakban, mert valahogy ilyen exponenciálisan képzelem el a zenekarnak az indulását és az első időszakát. Csík Tiborhoz fordulok, hogy úgy elindult, és egyszer csak egy ilyen repülőrajtot vett. Jól érzékelem, mert nagyjából egyidősek vagytok a rádiónkkal. Mi jövőre leszünk 20 évesek, szóval, hogy ez ilyen, úgy emlékszem, hogy ez egy ilyen hobby projekt volt az elején, még ilyenről is szó volt, mikor a legelején jöttetek hozzánk.
1: Igen, ezt a zenekart, ez Péntek Tibor Sas, a dobosunk. Hát jó kifejezésem nincsen, mint találta ki. És ő korábban ugye itt a Kedilek együttesnek volt ugye alapító tagja és dobosa, és ez ugye a rock and roll érát ugye, hogy mondjam, dolgozta föl, vagy egyáltalán annak a vibe-ját vitték. És aztán Tibi már akkor is nagyon szerette a Sinatra dalokat, meg úgy, hogy nagyon éltette. Louis Prima. Igen, az a 30-as.
0: Ez a swinges, rock and roll-os dolog, ez gondolja Brian Setzer, ez tud ez úgy szólni?
1: Abszolút. Sőt, nagyon jó is, hogy ezt szóba hoztad, mert egyébként ez egy ilyen referencianyag volt nálunk, tehát akkor még ugye DVD-n néztünk ilyen koncertfilmeket, és akkor mindenkinek lemásolt, és akkor haza kellett menni hétvégén, és akkor mindenki ezt megnézte. Aztán persze mi is elkezdtünk rajongani ezért az egész világért. És akkor én még emlékszem arra a mondatára, amikor azt mondta, hogy aki majd kitart, az nagyon érdemes lesz, mert akkor majd egyszer lesznek saját dalaink is.
0: És lettek.
1: És lett. Kb. 60-nál tartunk, úgyhogy szerintem foglalkozás elérte a cél.
0: Nálunk is nyertetek dalversenyt, meg tényleg ilyen jazzis családtag vagytok. Zolit kérdezem, hogy te mikor hallottál először a Gruppen Swingről, és akkor eszedbe jutott el, ez nagyon ilyen alákérdezősnek tűnik, de kíváncsi vagyok, hogy egyszer te ott majd énekelsz, vagy volt valami ilyen?
2: Úgy sem zavarba hozol. Volt. Én azt hiszem, hogy talán még az egyik pesti klubban játszottatok, és akkor véletlenül oda tévedtem most.
0: Nincsenek véletlen.
2: Nincsenek, igen. És nekem nagyon-nagyon megtetszett a zenekar, nagyon tetszett ez a stílus, ugyanis ugye én világéletemben imádtam a swinges stílust, és hát amióta fejemet tudom, éneklem is ezeket a dalokat, és tanulom is ezeket a dalokat, és aztán úgy voltam, hogy vele, hogy azon túl, hogy a Budapest Jazz Orchestra vendég szereplője voltam ugye néhányszor, sőt rendszeresen, amellett szerettem volna én is egy ilyen swinges poppos zenekar, de hát valahogy úgy hozta a sors, hogy addig nem.
0: Úgy is ügyes a dolog,
2: addig a pontig, amikor
0: használsz.
2: A Csík Tibi egyszer felhívott. 8 év? Igen.
1: 8. Most
2: 8
1: éve,
2: hogy lenne kedvem énekelni.
0: Visszaugrok a kronológiában. Emlékszel az első dalra? Mert ugye, hogy ha majd egyszer lesznek saját dalaink, az hamar megjött a Gruppen Swing életében?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Hú, dátumokban nem vagyok annyira jó. 2006-ban alakultunk, és
2: 9-ben jelent az első
1: lemez. 9-ben jelent meg az első lemezünk, igen. És én azt hiszem, hogy akkor volt pont zongorista váltásunk, és akkor Elek Norbi került hozzánk, aki ugye Barnának, Péli Barnának ugye az unokaöccse, és akkor már Norbi, ő már egy ilyen nagymenű zeneszerző volt, hogy Tóth Verának írt lemezt, tehát hogy ez borzasztó, ugye, és fantasztikus szakember, és mivel ugye ő lett a zongoristánk, így adta magát a dolog, hogy akkor na hát akkor most induljunk el itt a saját dalok irányába. És aztán ez a dal, én úgy emlékszem, hogy az Amíg élek című dal.
0: Hát az már nálunk sláger, egyébként itt a rádióban. Igen. Az első koncertről beszélünk, egyébként elmondom a hallgatóknak, hogy nem csak így csacsogni jöttünk össze itt a stúdióban, hanem lesz egy koncertetek, és a beszélgetés következő részében a közelgő 20 éves fennállást fogjuk majd kibeszélni, pontosabban az azzal kapcsolatos koncertet, de hogy az első koncertetekre emlékszel, ami ilyen, nem azt mondom, hogy ilyen izgulós, de hogy egy olyan komolyabb vagy lehet-e itt is valamit olyat találni, amikor már úgy ment? Vagy a legelső? Próbáljuk a legelsőre beszélni.
1: Tudod, legyen a legelső. Azt hiszem, hogy az ilyen igazán nagy megmérettetésünk, az a Pilisben volt, azt hiszem, Pilis Szent István, nem tudom, van valahol egy kőfejtő a Pilisben.
0: Igen.
1: És ott akkor volt valaki, aki azt megálmodta, hogy ide hívják John Mayallt.
0: Igen.
1: És előtte voltunk előzenekar.
0: Ah,
1: Tehát előtte voltunk előzenekar. Igen, igen. És
2: derülnek ki elő, én sem tudok.
1: Igen, igen. És hát,
0: itt percek
1: én azt hiszem, hogy az volt. De hát akkor még nem volt sem, ugye ez az elegancia sem volt még annyira jelen nálunk. Pont múltkor a kezembe akadt egy kép. Hát túl azon, hogy a hajam sem ilyen színű volt, de meg még az a mínusz 20 kilóval voltam kevesebb, és azt hiszem egy ilyen rikító citromsárga, ilyen galléros pólóban álltam. Tehát, hogy ott volt minden. Ott atléta trikóban az akkori basszusgitár. Szóval, hogy na. Hát
0: fiatalok nem voltunk, és kellett
1: a pénz. Igen.
0: Jó. Hallgatunk most egy dalt, hogy véletlenül se unják meg a kedves hallgatók, hogy mi itt csacsogunk. Melyiket gondoltátok ide a két beszélgetés közé végül?
2: Akkor legyen ez itt a Gruppen Lőrinc Ádi szerzeménye, és tulajdonképpen azért választottuk ezt a dalt, mert hogy egyben van a csapat, 9-en vagyunk a színpadon, sok mindenen mentünk keresztül, de most vagyunk a legerősebbek.
0: És 20 évesek.
2: És 20 évesek.
0: Legjobb korban, ráncok még
2: egész
0: nincsenek.
2: Egész évben ünnepelni fogunk.
0: Kívánatos a zenekar, ráncok nincsenek, csak igéző tekintetek. Meghallgatjuk az ez itt a Gruppent, és utána folytatjuk tovább természetesen Csík Tiborral és Mudzsahid Zoltánnal, és a beszélgetésünk konkrét témája immár a jubileumi koncert lesz, úgyhogy csak tessék fülelni.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Két évtizednyi elegancia és sodró lendület, avagy 20 éves a Gruppen Swing. Ez lesz a most következő beszélgetés témája. A stúdióban Csík Tibor zenekarvezető és Mujahid Zoltán énekes. Üdvözlöm a művész urakat, sziasztok, és örülök, hogy már 20 évesek vagytok. Jól néztek ki.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszöntjük a hallgatókat.
0: Essünk túl a dolognak az ügyrendi részén, hol és mikor lesz a koncert, majd elmondjuk még többször, csak hogy úgy lelkiekben rákészüljön a hallgató, hogy mikor hova megy.
2: Igen, a 20 éves jubileumi koncertünk a Vártkert bazárban lesz. Nagyon-nagyon örülünk, hogy egy ilyen patinás helyszínen tudjuk megünnepelni. Június 7-e, ez egy vasárnapi nap, este 7 órakor kezdünk, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
0: Hát egy 20 éves koncertre azért össze kell szedni magát a bandának, akármilyen jó is úgy alapból, meg végig kell gondolni a dalokat, az időszakokat, és akkor jön a kérdés, hogy mit játszunk el, mi az, ami belefér. Hogy néz ki ez beszélgetésünk pillanatában? Megvan a setlist, vitatkoztok, ki kell húzni, mennyire volt nehéz munka az összeszervezés. Majd később beszélünk a vendégekről, de most inkább csak a repertoár.
1: Igen, nagyon jól mondod, pontosan ebben vagyunk. Nagyon nagy dilemmát okozott ez nekünk, hogy ugye közel 60 dalunk van. Mit mutassunk meg ebből? Ugye nem lehet egy 4 órás koncertet csinálni.
0: Lehetne csak.
1: Igen. Szóval ez a legjobb indulatunk ellenére is ez 2 óra alatt nem fog megállni. Mert egyszerűen, ugye ahogy vettük sorba a dalokat, hát ez legyen benne, nem, ezt hagyjuk ki. De hát ezt nem lehet kiadni. És akkor utána végül is, utána, amikor az első listánk meg volt, akkor volt benne, nem tudom, 36 darab dal. Na jó, hát 36 darab dalt nem lehet eljátszani, tehát nagyjából tudjuk, hogy mennyi az annyi. És olyan 20-22 dalt kellett ugye összeválogatni. Ami a legfontosabb volt, vagy ami a fejünkben volt, mint koncepció, az, hogy a kezdetektől fogva, ahol ma tartunk, az egésznek az ívét legalább pontonként mutassunk bele. Tehát ez nagyon fontos, hogy
2: ugye ez azért nehéz, mert hogy a közben meg azért két ugyanolyan stílusú dal egymás mellett nem lehet. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, és ez ezért nagyon jó, hogy szélesen sokféle ugye műfajban játszunk, illetve ugye már többször itt is beszéltünk róla, hogy van egy Respect című nagy lemezünk, ami ugye olyan előadóktól, mint Elton John, vagy akár Queen dalai dolgoztuk fel, ezeket be tudjuk szerkeszteni, és akkor egy kicsit ugrunk az időbe, de ugyanakkor utána visszaugrunk.
0: Ha megvan az, hogy hány dal, ezt most nem fogjuk elmondani, akkor én is voltam nemrég ilyen koncerten, az például 2 részbe ment, ilyenkor ezt szét kell szedni? Kell egy kis mosdószünetet tartani?
1: Nem.
0: Nem?
1: Kemények vagytok? Nem. Te el alatt nő a pálma. Ja. Nem, ehhez mi hozzá vagyunk szokva. Amikor tematizált show műsort csinálunk, mert ugye nekünk azunk is van, ám.
0: Igen.
1: Akkor ott például, mit tudom, táncosok miatt, vagy egyáltalán, hogyha öltözködés. Tehát, hogy ennek technikai indokai vannak. De egy ilyen koncerten, tehát az elején, ahogy mondják, óra indul, és onnantól mi azt szeretjük, hogyha az egésznek van egy íve. Van benne egy szünet, akkor ott az óhatatlanul is megtörik. Tehát kell neki az, hogy legyen egy ilyen természetes flow.
2: Csak abból induljunk ki, hogy egy Bruno Mars koncert, vagy akár egy Sting koncert, hát az arénában is, hát nincs ott szünet. Uh-huh. Tehát az egybe megy le, és nekünk is ez a koncepció, hogy egy koncertélményt adjunk.
0: Na jó, ezt megbeszéltük, viszont mivel volt azért személyi változás a zenekarban, a zenekar evolúciója együtt járt olyannal, hogy jöttek, mentek nagyszerű művészek, akik ma is nagyszerű művészek, csak máshol vannak. Nyilván felmerül, és én a hallgatót képviselem ebben a beszélgetésben, hogy akkor a visszatekintésnél régiek jönnek-e, egyáltalán titok-e, lehet erről titeket faggatni, vagy még...
1: Persze lehet bennünket. Nem jönnek régiek. Sőt, meghívott vendégünk sem lesz. Ennek borzasztó prózai az indoka. Összesen 9 darab zenekari tag cserélődött a zenekar fennállása óta. Borzasztó udvariatlan lenne, hogyha valakit meghívunk, valakit nem. Azon kívül van ennek egy nagyon szomorú indoka is, ugyanis a zenekar első énekes, akivel kezdtünk, Harnosz Jenő Csipesző, sajnos elhunyt.
0: Vagy mindenkit, vagy senkit.
1: Tehát, hogy ez nem, és azon kívül még egy nagyon fontos, amit az előbb is mondtam, hogy mi itt a zenekarnak a munkásságát kívánjuk bemutatni. Tehát ez kicsit, ez a Gruppen Swing volt, van, lesz szitu, és bármennyire is vannak olyan dalok, amiket például előző korábbi énekesekhez köt a közönség, vagy vannak olyan hangszeres szólók például, amiket mondjuk korábbi hangszeres szólistáinkhoz kötöttek, mégiscsak maga a, hát csúnyán fogalmazva, a produktum.
0: Világos.
1: Az az, ami, a, az, az, ami ennek a koncertnek a lényege. Most itt tartunk, ebben vagyunk.
0: Ezek vagyunk mi.
1: És ez így van jól.
0: Na jó, akkor mondjuk még egyszer el a kedves hallgatók kedvéért, hogy június 7-e Várkert Bazán, akkor lesz a Gruppenswing 20. szülinapi koncertje, tehát június 7 Várkert Bazár. Viszont ez a helyzet, amit itt a Tibor felvetett, ez azért nem csak felelősséget, de komoly terhet is róhat akkor, ha csak egy énekes van, vagy egy olyan énekes van, akinek mások dalait is kell énekelni. Te ezt hogy éled meg, hogy készülsz?
2: Én a kezdetek óta, amikor bekerültem a zenekarba 2018-ban, akkor tulajdonképpen már énekeltem ugye a dalokat, akkor ugye még volt egy voltak a duettek, ugye a női főhős mellett.
0: Ezért és, is kérdezem.
2: Igen, tulajdonképpen mi úgy döntöttük, hogy azokat a dalokat most itt parkolópályára rakjuk.
1: Illetve, hogy a szabadba vágok, úgy, hogy például az Amíg élek, mondod, hogy ez egy nagyon, ez egy ikonikus lágerünk. Például azokat a dalokat, amelyik megállnak szóló verzióban, tehát uniszex szövegűek, azokat egész egyszerűen ugyanúgy játszok. Tehát tulajdonképpen...
2: Igen, az egy emblematikus dal, és egyébként nagyon szeretem.
1: Így van, és több ilyen dalunk is van, amelyik egyszerűen szóló verzióban
0: működni fog. Tehát, hogy azért ez egy olyan zenekar, hogy működik, de sajnos az időnk nem teszi lehetővé, hogy kibeszéljük ezt a koncertet, meg nem is akarjuk, hanem várjátok a kedves hallgatókat június 7-én a Várkert Bazárban, ahol tehát megszólalnak azok a dalok, amiket akár ketten is énekelhettek, de egy ember is. Én most hirtelen visszaemlékszem, hogy az Ebony and Ivory-t azt a Paul McCartney egymagának írta annak idején, aztán összetalálkozott a Stevie Wonderrel, és mondjuk
1: nem tett rosszat.
0: Két
2: szólam a koncerten is jelen van, mert Lőrinc Ádi énekel is, tehát két szólamú dolgok azok ugyanúgy tudnak szólni.
0: Hát akkor Csík Tibornak és Mudzsai Zoltánnak nagyon köszönöm, hogy bejöttek hozzánk. A lényeg a dátum, június 7-e Várkert Bazár, 20 éves a Gruppenswing, sok sikert uraim, és még legalább 20-at, aztán majd beszélünk. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!

0: Ez volt a Group and Swing és a Százszor Még című daluk. Köszönöm a vendégeknek, hogy befáradtak a stúdióba. Aki esetleg menet közben kapcsolódott be, ne felejtse el, hogy június 7-én lesz a Várkert bazárban a 20 éves a Group and Swing című, avagy két évtizednyi elegancia és sodró lendület koncert, tehát június 7-e Várkert bazár. Mi haladunk tovább, jön a Happy Hours második órája, ott is el fogom mondani játék kérdésünket, meg a tejről még egy érdekességet, illetve két tegnapi eseményt vennék elő, kár lenne őket kihagyni, egy tegnapi évfordulót és egy tegnapi születésnapot, de jó zenéket fogunk hozzájátszani, és a többiben sem lesz hiány. Például Vincent Ingalával indítunk a hírek információk után, jön majd tőle a Let's Get To It.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
7: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A városban megnövekedett a

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, az órára pillantva azt látom, pontosan 60 perce köszöntem be, akkor 16 óra 4 perc volt, most 17 óra 4 perc van, de azért másról fogunk beszélni, és más zenék szólnak, mint az első órában, ráadásul most vendégem sem lesz, hanem két tegnapi eseményt vettem elő, jó, ha beszélünk róluk, mert jó zenéket lehet hozzájuk játszani, viszont zajlik játékunk ma kezdődik, és két hétig tart a Tejtermék Tanács jóvoltából, és a Tej világnapjáig majdnem el is megyünk időben. Vannak napi nyereményeink, és van persze egy fődíjunk is. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, a fődíj pedig egy két fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Mit kell tenni? Válaszolni az adott kérdésre, minden nap más kérdést teszünk fel, a megfejtéseket pedig, ahogy szokták, küldjék el a játék@jazzy.hu címre. A mai kérdésünk így hangzik: mi az a kumisz? A. Válasz lehetőség: kancatejből készült enyhén alkoholos ital, B. indiai kecsketeljes ital, vagy C. a tej egyik mellékterméke. Ha nem tudták feljegyezni, megjegyezni,

Ez nincs semmi baj, pont egy óra múlva elmondom még egyszer a kérdést, és azt is, hogy a válaszokat, a helyes megfejtéseket kizárólag ma várjuk a játékkukac.jazzy.hu-ra, mert holnap új kérdést teszünk fel. Mindjárt egy tegnapi filmbemutató, aztán egy tegnapi szülinap, de kortalan szuperzenék. Például jön a Jafunk és a Do It For Love, aztán Gájer Bálint énekel és játszik, de vendégünk lesz ebben az órában, ha úgy tetszik, a Brothers Johnson, a DW3 és Michael Gray is.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben jöjjön ebben az órában először egy tegnapi évforduló, aztán meg egy tegnapi szülinap. Kár lenne őket kihagyni csak azért, mert nem volt tegnap Happy Hours. Szóval, 78. május 17-én volt a Donna Summer és a Village People főszereplésével készített diszkófilm, a Thank God It's Friday premierje. Ebben a filmben hangzott el a később Golden Globe-ot, Grammy-t és még Oscart is elnyerő Last Dance Donna Summertől. Ebben a filmben szerepelt, és képzeljék el, csak ebben az egyetlen egy filmben a teljes Commodores zenekar, a színészek közül pedig Jeff Goldblum és az a Terry Nunn, akit aztán a 80-as években a Berlin zenekarban hallhattunk énekelni, tudják, a Take My Breath Away volt a Top Gun betétdala. De Terry Nunn szerepelt a Thank God It's Friday-ben is, amelynek filmzene albuma a film előtt jelent meg, hogy felkeltsék az érdeklődést. Az eredeti lemez tripla bakelit volt, nekem is ez van meg, két LP és egy egyoldalas maxi single, amelyen Donna Summer 15 percben nyögi és élvezi végig Serge Gainsbourg Je t'aime című klasszikusának a diszkó átiratát. Nem ezt fogjuk most meghallgatni. Szóval Oscart, Golden Globot és Grammy-t is nyert szerzőként Paul Jabara, a Last Dance című dal szerzője. A filmet amúgy felettébb low budgetben forgatták, mert kb. 2 milliót költöttek rá, de már az első időszakban a háromszorosát hozta vissza, azóta pedig kultfilmé vált. És ráadásul nem volt rizikó nélküli a film, mert gondoljanak bele, nagyjából fél évvel a Szombatesti láz után került a mozikba, de mégis bejött. Ráadásul ezzel a címmel, hogy Thank God It's Friday, tulajdonképpen a filmesek ki is pipálták az átlag amerikaiak bulizási napjait, a pénteket és a szombatot, mert volt a Thank God It's Friday és a Saturday Night Fever is. Nálunk most előbbiből, tehát a Thank God It's Friday-ből jön egy dal, méghozzá egy francia producer, aképpként Love and Kisses néven alkotott, szóval egy francia producer dara, amelynek címe megegyezik a mozifilm címével, vagyis Thank God It's Friday.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek második órájában tegnapi eseményeket, szülinapot taglalunk, mert kár lenne őket kihagyni. Nemrég beszéltem a Thank God It's Friday című film premierjéről, most viszont születésnap jön, ugyanis 1952. május 17-én született George Johnson, a Brothers Johnson idősebbik tagja, öccse Louis 55-ben született, tehát 3 évvel volt fiatalabb nála. George pályája természetesen szorosan összefüggött öccsével, aki a basszista volt a zenekarban, az volt a beceneve, hogy Thunder Thumbs, még az ő beceneve, tehát Georgie, mint gitárosi, az volt, hogy Lightning Licks. Láthatóan szerették az alliterációkat. Egyébként ők ugyan ketten voltak a zenekarban, de testvérként 3-an, zárója bezárva. Mielőtt a Johnson testvérek sikeressé váltak volna, háttérzenészként dolgoztak, például Bobby Womack és a Supremes zenekar mögött is, aztán csatlakoztak Billy Prestonhoz, sőt még dalokat is írtak a művész lemezére pályájuk elején. Komoly fordulat ott következett be, hogy Quincy Jones felkérte őket a saját Mellow Madness című lemezén történő közreműködésre, aztán turnéztak a mesterrel, és ő lett a Brothers Johnson első saját lemezének, a Lookout for Number One-nak a producere is. A legnépszerűbb egyébként a stompot is tartalmazó Light Up the Night 1980-ban jelent meg, a srácok 82-ben elváltak és szólóban folytatták. Louis Johnson a basszista gospelt játszott, meg session zenészként olyan lemezeken pengetett, mint a Thriller, aztán később visszavonult és indított gitáriskolát is, a most szülinapos George pedig egyetlen saját kislemezt adott ki 85-ben, állítólag az albumát is felvette, de az meg dobozban maradt. A Johnson testvérek később persze megint összeálltak, de sikerüket már nem tudták megismételni, viszont Quincy Jones mellett rendszeresen dolgoztak, szóval tulajdonképpen kerek a történet. Jöjjön most az a Stomp című klasszikus daluk, amelyet a Get Funky bulikban is és a Disco bulikban is szoktunk játszani. Érdemes azt is megnézni ezúttal, mi van a lemezborítóra írva. Például, kik játszanak a dalban. Ugyebár George Johnson gitározik és énekel. Louis Johnson bassgitározik, szintizik is és énekel is. Greg Fillinganes, a nem olyan régen születésnapos Greg Fillinganes játszik elektromos zongorán és szintetizátoron, akárcsak Steve Porcaro a Totóból, Rod Temperton, aki például a Thrillert írta, meg mondjuk a Rock Videót is írta, ő is ott van, szintén billentyűsökön, Paulino da Costa a legendás perkás játszik, Jerry Hay fújja a trombitát, és Bill Reichenbach az, aki vezényel és a hangszerelésért is felel. A vokalisták között egyébként ott találjuk Michael Jacksont és Quincy Jones-t is, zárójelbe zárva. Na ez a dal következik, a legeredetibb Stomp.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Mielőtt jönne a harmadik mesélő Budapesttel, meg programajánlóval, meg persze a mai játék kérdésünkkel harmadszor, jöjjön a napi érdekességünk, mert ilyennel is szolgálunk önöknek a tejjel kapcsolatban. A tej ugyanis az egyik legkorábban hasznosított élelmiszer az emberiség történetében. Az úgynevezett neolitikus forradalom idején, nagyjából 9-7000 évvel ezelőtt, az emberek elkezdték háziasítani a tejelő állatokat, mint a szarvasmarhát, juhot és kecskét, először a Közel-Keleten, majd Európában és Dél-Ázsiában is elterjedt ez a gyakorlat. Az állatok húsának fogyasztása mellett a tej és tejtermékek is fontos táplálékforrássá váltak. A régészeti leletek például a tejzsírok nyomai az edények falán bizonyítják, hogy a tejfeldolgozás már az időszámításunk előtti 7. év ezredben jelen volt, különösen Észak-Nyugat-Anatóliában és Közép-Európában. A játékkérdés pedig a hírek és információk után, valamint azután, hogy lejátszottuk a harmadik óra első dalát Adam Holly-tól, a Flyby-t.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! A főváros 17. kerületében a Péceli úton kifelé egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az Óvónő utca előtt. Csak egy sáv járható, ez jelentős torlódást okoz. Balesetnél helyszínelnek a Fiumei úton a Dologház utca közelében, és továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Karolina úton is a Villányi útnál. Akadozik a haladás az M3-as kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, továbbá a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton egyaránt. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és telített a Bajcsy-Zsilinszky út, illetve az Andrássy út is a közös csomópont előtt. A Kiskörút forgalma is erős mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton is fennakadást tapasztalhatnak mindkét irányban.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, a később érkezők kedvéért mondom el, hogy játszunk ezen a héten, sőt még a jövő héten is. Van egy fődíjunk, egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, a tej termék tanács ajándék csomagja pedig a napi nyeremény, aki a most következő kérdésre a helyes választ beküldi. Éjfélig a játék kukac@jazzy.hu-ra, az akár a napi nyereményt is megnyerheti. A mai kérdésünk már harmadszor, de utoljára, hiszen holnap majd más kérdés lesz. Mi az a kumisz? A verzió. Kanca tejből készült enyhén alkoholos ital, B. Indiai kecsketeljes ital, vagy C. A tej egyik mellékterméke. A válasz szerintem nem nehéz, miként arra a kérdésre sem, hogy mire számíthatnak a Happy Hour

harmadik órájában. Mindjárt ajánlok programokat, vannak a mai naphoz kapcsolható évfordulóink, nem sok, de azokat azért elmondom, és persze lesz Mesélő Budapest is Tittel Kingával és Szerémi Nórával, akik Budapest múzeumait bemutató kis sorozatunkban ma is érintenek egy úgynevezett szabadság bástyáját, de hogy az mi, az majd kiderül.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Június első hetében, csütörtöktől vasárnapig, immár 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja majd a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zene is színesíti, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja majd az érdeklődőket június első hétvégéjén a Rozália borpikniken a Városligetben. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan is reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható a Deák 17 galériában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydneum egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el, pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csemballista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Hennikenhez és a világhírű Helsinki barokkzenekarhoz a Purcell kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak, mindez jövő héten pénteken az Egyetemi Templomban.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! A főváros 17. kerületében a Péceli úton kifelé egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az Óvónő utca előtt. Csak egy sáv járható, ez jelentős torlódást okoz. Balesetnél helyszínelnek a Fiumei úton a Dologház utca közelében, és továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Karolina úton is a Villányi útnál. Akadozik a haladás az M3-as kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, továbbá a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton egyaránt. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és telített a Bajcsy-Zsilinszky út, illetve az Andrássy út is a közös csomópont előtt. A Kiskörút forgalma is erős, mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton is fennakadást tapasztalhatnak, mindkét irányban a Blaha-Lujza tér, az Üllői úton pedig a Nagykörútnál. Nehéz az előrejutás változatlanul a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, illetve a Műegyetem rakparton befelé, továbbá a Margit körúton is mindkét irányban és a Széll Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 18-án. Az előző két órában ide citáltam néhány tegnapi évfordulót, kár lett volna lemaradni róluk. Jöjjön most az a három, amit a mai nappal kapcsolatban megemlítek önöknek. Az egyik egy érdekesség, ugyanis 1963-ban még egészen más erkölcsök uralkodtak. Az amerikai lista élén Jimmy Soulnak az a dala állt, amelynek a szövege így hangzott, figyeljenek. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. Vagyis, ha életed hátralévő részében boldog akarsz lenni, még véletlenül se csinos nőt vegyél feleségül. Ez volt 63-ban. 1985-ben ezen a napon lett első Amerikában a Simple Minds zenekar Don't You Forget About Me című azóta klasszikussá vált dala. Tudni kell, hogy a zenekar már évek óta próbálkozott azzal, hogy betörjön az amerikai piacra, de ez nem sikerült nekik. Az áttöréshez több dolog is kellett, egészen pontosan kettő. Először, habár addig kizárólag saját maguk írták a dalaikat, a Don't You esetében kivételt tettek. Az egyik szerző az a Keith Forsey lett, aki a diszkó korszak egyik keresett dobosa volt, meg szerző is. A dallal egyébként először Brian Ferryt kínálták meg, aki visszadobta, és a zenekar sem lelkesedett érte különösebben először, de aztán jött a második ok, amiatt sikeresek lettek. Ez a dal bekerült a Breakfast Club című filmbe, így az esélyei megduplázottak, és be is jött. Ez volt 85-ben. És végül, de nem utolsó sorban, 1964. május 18-án rögzítette Londonban a The Animals zenekar a House of the Rising Sun című amerikai folkdal saját feldolgozását, ami persze klasszikus lett. És mi most nem azt fogjuk meghallgatni, hanem egy hazánkból érkező újraértelmezés Zoo Hacker és Andrew Szabó előadásában.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellérthegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen, engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt, végigjártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigvesszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért-hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát. Ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadság szobrunk, ami eredetileg 1947-ben került a Gellért-hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, amit ugye szeretnénk elfelejteni a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadság szobor. Azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között. Ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van, megújult maga a szabadság szobor is, a szobor körüli terasz is átalakult. Ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg Emese Álmától, tehát a honfoglalást megelőző mitikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért-hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért-hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
2: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ez Budapesten belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
2: 72 négyzetméter. Ez egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A hétfői adás végére értünk. Hamarosan Hávarga Marian kolléganőm következik. Igaz, ezúttal nem élőben, hanem felvételről. Ugyanis hétfő este van, tehát a múlt szombati Dr. Jazzy ismétlését hallgathatják meg, közte persze jazzy zenékkel. Az elmúlt három órában a jazzy zenék között Jazz Kovács Lászlót hallották. Kívánok mindenkinek további szép estét, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Négy nap.

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a TEJ szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó estét kívánok! A főváros 6. kerületében mától egyirányúsították a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatorna javítása. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz ezért terelt útvonalon jár. Nem érinti az Icsienő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig. Ott vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Megváltozott a forgalmi rend mától a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés, lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát megnyitották. Szintén a 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezárták befelé a Gogol utca után. Ott gázvezetéket javítanak, míg a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után útszűkületen kell áthajtani csatornajavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Balogh Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című kötet szerzője, akit szeretettel köszöntök. Szia!
2: Szia, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Utána néztem, hogy tulajdonképpen a káosz mit is jelent a különböző értelmezésekben. Akár irodalmi példát nézünk, akár filozófiait, akár biológiai példát, a káosz az legalábbis a legtöbb értelmezés szerint egy lelki állapotnak a kivetülése. De miért kezdted el írni ezt a könyvet?
2: Igazándiból ezt a könyvet én azért kezdtem el írni, mert magamon megtapasztaltam azt, hogy sokkal jobban vagyok, hogyha rendezettebb a környezetem. És volt bennem egy ilyen vágy, hogy mások is megtapasztalhassák ezt. Azt gondolom egyébként, hogy meggyőzni embereket elég nehéz arra, hogy most ne úgy éljenek, ahogy eddig éltek, de ha az ember magán elkezdi ezt a káoszoldást, elkezd rendet teremteni maga körül, akkor azt azért látja a környezete is. És én abban hiszek, hogy ez lesz az, ami hatással lesz a családtagjainkra, a barátainkra, ismerőseinkre, mert megérzik azt, hogy másfajta hangulat van mondjuk egy olyan otthonban, ahol kevesebb a tárgy, nagyobb a rend, nyugodtabbak az emberek.
1: Ez is egy érdekes dolog, hogy úgy fogalmazol, hogy nagyobb a rend, de közben pedig megjelenik, mint hívószó a minimalizmus a könyv címében is. És a minimalizmus kapcsán, hogyha az otthonra fókuszálunk, akkor ilyeneket lehet olvasni, hogy ennek fontos része a selejtezés, tehát hogy csak funkcionális vagy örömet okozó és vagy örömet okozó tárgyak legyenek jelen. Fontos a zárt tárolás, a beépített szekrények, a tárolópadok, hogy a szemnek ne legyen zavaró. Továbbá azt is írják, hogy a minőségi bútorok és a színpaletta esetében is az egyszerűségre kell törekedni, szürke, fehér, bézs és természetes anyagok, mert a kutatások azt mutatják, hogy a mentális nyugalmat ezek határozzák meg. Mit gondolsz erről?
2: Azt gondolom, hogy igen, van ebben valami, de azért nem kell ennyire szigorúnak lennünk. Tehát nem az az elvárás, hogy egy tök fehér falak között egy szembútorral éljünk, mert az lehet lehangoló is, vagy túl steril. Válasszuk ki azokat a dolgokat, amik jó érzéssel töltenek el minket. És ez lehet egy nagyon vidám, színes dolog is, de az kerüljön ki egy jól látható helyre, mert hogy akkor az minden nap örömet fog nekünk okozni. Tehát mondjuk lehet ez egy ilyen szép kép, ami valamiért nagyon fontos, vagy egy régi bútor, amit mondjuk a déd nagyanyánktól örököltünk, vagy bármilyen dolog, ami örömmel tölt.

0: minket, ez fontosabb. De ahhoz, hogy ez mondjuk érvényesülni tudjon, ahhoz meg kell egy ilyen tisztább tér. Tehát, hogyha telerakjuk mindenféle kis műtyűrrel a polcunkat, igen, és ott mondjuk van egy darab olyan kis porcelán, ami valamiért nagyon fontos nekünk, nem fogjuk meglátni a sok kacat mellett. Míg ha egy polcon az az egy szem kis porcelán van, akkor az tényleg odahívja a tekintetet, és újra mosolyt csal az arcunkra.
1: Biztosan sokan kérdezték tőled, hogy mi alapján kezdjenek el szelektálni. Hiszen bármilyen tájra mondhatjuk azt, hogy hát igen, ezt kaptam valamikor, de jó, végül is nincs rá szükségem. Az is lehet, hogy az egész lakásom tele van ilyen emlékekkel, bármi lehet érdekes vagy fontos emlék.
0: Biztosan hallottál már Marie Kondóról, és azt gondolom, hogy neki az az ötlete, hogy fogjuk a kezünkbe a tárgyat, és úgy gondoljuk végig, hogy örömet okoz-e egyáltalán nekünk az a tárgy. Ez egy ilyen elég jó dolog, amivel lemérhetjük azt, hogy maradjon-e vagy sem az a tárgy. Illetve az is fontos, hogy használjuk-e a tárgyat. Pont nem a dekorációra gondolok, de mondjuk egy ruha kapcsán, hogyha egy éve már nem vettük föl, akkor akármennyire is örömet okozhat valójában. Csomó időt, pénzt, helyet foglal a szekrényünkben és az életünkben. Feleslegesen nincsen használatban, és nem tudunk neki nap mint nap örülni, hogyha csak lógott a fogason. Ez is egy fontos szempont, hogy használatban van-e.
1: Akkor most mondok neked egy másik példát. Igen? Nekem rengeteg könyvem van, a férjem nagypapája és az én nagypapám könyvtára is hozzákerült. 100-120 éves könyvek is szét van esve, poros, igazából rossz szaga van, mégse tudok tőle megválni.
0: Uh-huh. Nekem is nagyon sok könyvem van, én azért szoktam ott például egy olyan szűrőt használni, hogy ki fogom ennyitni még. És hogyha az a válaszom, hogy nem.
1: De ezt nem tudhatod.
0: De vannak könyvek, amikre határozottan tudom, hogy többet nem fogom elolvasni, és nem fogom kinyitni, és vannak olyan könyvek, amikre már tudom, hogy fél évente előszedem, és elkezdem újraolvasni, ha nem is az elejétől a végéig, de bele-bele olvasok. Vagy mondjuk olyan témájú, hogy tudom, hogy még arra szükségem lehet, akkor persze megtartom, mert tudom, hogy ez egy értékes kötet. De olyan könyveket, és itt azért fontos az, hogy az én saját könyveimről van szó, nem a férjem könyveit se lejtezem ki, de ami az én könyvem is tudom, hogy már nem fogom kinyitni, és nem mérvadó a téma, akkor azoktól én megválok. És általában jó helyre szoktam őket adni, tehát vagy a helyi könyvtárba megnézem ugye a katalógusban, hogy szerepel-e, és volt már több olyan új könyv, amit úgy ajándékoztam nekik, és tök örültek, mert nem kellett megvennie a könyvtárnak. És ott még ráadásul tudtam azt is, hogyha véletlenül mégis kéne az a könyv,
1: akkor csak
0: egyébként
1: odamész.
0: Egyszer előfordult, akkor oda mentem, és kikölcsönöztem az én régi könyvemet, és akkor megnéztem benne egy receptet.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit, Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú kócsa, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című kötet szerzőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Jazzy.

0: Kapcsolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik egészségmegőrző műsorunk a Dr. Jazzy vendége, Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú coach, család, tréner, az Uralda a káoszt, minimalizmus, harmónia, fenntarthatóság című kötet szerzője. Mit tanácsolsz arra az esetre, hogyha mondjuk van egy nagyon rendre vagy minimális tárgyi mennyiségre törekvő családtag, és van valaki, aki meg szereti maga körül az oltárokat építeni a különböző emlékekből, szóval azért valami kompromisszumra mégiscsak törekedni kell.
2: Igen, szerintem alakulunk egyébként egymáshoz, mert az vicces, hogy én nem voltam egy rendes valaki, amikor férjhez mentem. A férjem viszont gyógyszertervezető, patikus, és szereti maga körül a rendet, meg a tisztaságot. Mm-hmm. Úgyhogy az elején azért feszültünk ebben, én valahogy így hozzá alakultam, illetve persze az életünk is olyan volt, hogy rá kényszerített egy picit arra, hogy minimalistábban éljek, mert születtek a gyerekek.
1: Igen, négy gyermeked van.
2: Igen, és amikor hárman voltak, akkor 51 négyzetméteren éltünk öten. Ott azt máshogy nem lehetett csinálni, csak úgy, hogyha tényleg azok a tárgyak voltak körülöttünk, amik kellettek. És aztán, amikor a negyedikkel elköltöztünk egy nagyobb helyre, addigra én annyira megszerettem ezt az egyszerűséget, hogy törekszem mind a mai napig arra, hogy felesleges tárgyakat ne vegyek. Illetve van egy másik ötletem, a gyerekekkel kapcsolatban például vannak ezek az emlékek, tehát ez biztos ismerős neked is.
1: Tele vannak minden, a dobozok a rajzaikkal.
2: Minden rajzot, kavicsot, ezt, azt, amaz, kinder tojás játékot, ilyesmiket el kell tenni, és akkor erre van egy jó megoldás, van egy emlékes dobozuk, és ez a fizikai határa annak, hogy ennyit lehet megtartani. És amikor ugye akarja még rakni el az emlékeket, akkor abból kell kivenni azokat, amik már nem annyira fontosak. És ezt úgy elég szépen csinálják is a gyerekeim. Meg vannak ilyen határok, tehát például plüss figurák, nálunk mindenkinek lehet 3 darab. Ennek az is az oka, hogy ketten aszmások, tehát hogy nem is jó az, hogyha rengeteg plüss között alszanak, de ebben úgy megegyeztünk, és nem mondom, néha nehéz volt ez, hogy kapták az újat, és jaj, de jó, mit tudom, és mondom, jó, akkor melyik régit rakjuk ki, és akkor ott így meghökkentek, nehéz volt dönteni, de alapvetően úgy nagyjából tartjuk ezt a 3 darab per főt.
1: Milyen hatása van mentálisan a gyerekre, hogyha arra szocializálódik, hogy neki muszáj kiválogatni, rendet tartani, minél kevesebb tárgyat tartani a környezetében?
2: Hát szerintem rendezettebb lesz mentálisan is, meg nyugodtabb lesz, de azért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nekem most a 4 gyerekem, 4 kamasz gyerek, és a kamaszkor az hozza magával azt, hogy káosz van minden szinten.
1: És kell is akkor a káosz? Vagy engedékenyebb lehet az ember ebben az időszakban?
2: Igen, én az vagyok, mert tudom azt, hogy életkorilag ez jön. Változik ugye a testük, tehát fizikálisan is meg tapasztalják ezt, hogy fú, olyan, minden olyan marha hullámzó, olyan nagyon káoszos, akkor ugyanez mentálisan is van náluk, és akkor ez leképeződik a fizikai környezetben. Mert hogy ez nagyon érdekes, hogyha rendet teszünk magunk körül, az hat a lelkünkre. Ugyanígy, hogyha van egy ilyen felborult lelki állapot, akkor az ember hajlamos egy kicsit rendetlenebb lenni. Például nekem a ruhás szekrényem az mutatja, hogy milyen lelki állapotban vagyok. Most éppen az enyém se a legrendezettebb, de hát ennek oka vanna.
1: Egyébként nagyon régóta foglalkozó fenntarthatósági kérdésekkel is.
2: Igen.
1: És tudom, hogy amikor az ember minimalistább jellegű otthonra törekszik, akkor azzal segíti azt is, hogy minél kevesebbet kelljen takarítani, hogy olyan bútorokat választan, aminek az ökológiai lábnyoma is minél kisebb, és így tovább. Mi a lényege egyáltalán annak, hogy rendezzük magunk körül a teret fenntarthatósági szempontból?
2: Hát mindenképpen jobb lesz egészségi szempontból számunkra, mert hogy nem találkozunk annyi toxikus anyaggal. Tehát, hogy eleve, ha kevesebb tárgy van, kevesebb mérgező anyag jut be a szervezetünkbe. Ha kevesebb dolog van, kevesebb por van, kevesebbet kell talán takarítani is. Tehát, hogy mindenképpen jobb az egészségünk számára. Hogyha az ember minimalistában él, akkor általában minőségibb dolgokat keresi. És ezek a minőségibb dolgok általában fenntarthatóbbak is. Tehát egy fa bútor a lelkünkre is jobban hat. Milyen viccesen hangzik, de valahol hozzá kapcsol minket a természethez. És hát mi emberek is a természetnek, a nagyvilágnak a részei vagyunk. Míg egy ilyen nagyon műanyag bútor, az nem. Tehát az egy teljesen életidegen valami.
1: Egyébként használt bútort te vennél?
2: Igen, volt, hogy vettünk használt bútorokat. Tehát vannak ilyen bútoraink, például volt egy ilyen nagyon jó fenyő IKEA sorozat, és akkor ezt vadáztam. Nagyon sok ilyen régi bútort találtam, és akkor ezeket onnan a környékre megvásárolgattuk.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztói Réka megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című könyv írójával. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztói Réka, megoldásfókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv írójával. Beszéljünk egy kicsit a könyvnek a felépítéséről, és arról, hogy hogyan kezdtél neki a kutatásnak. Például milyen kutatási anyagokat néztél át?
2: Ez régre nyúlik vissza, mert hetedik osztályos voltam, amikor egy norvég környezetvédelmi programban vettem részt, és ez már nagyon régen volt, akkor ez még tök új dolog volt. És akkor magával húzott ez a környezetvédelem dolog, és már akkor hallottam a savas esőről, például a komposztálásról, arról, hogy mennyire károsak a hajtógázak, vagy a hűtő. Ezekben már akkor beleástam magam, és aztán, amikor a gyerekeim születtek, akkor meg nagyon fontos volt nekem az, hogy mivel táplálom őket, meg mivel mosdatom őket, tehát hogy mennyi méreggel találkoznak, és ennek kapcsán nagyon sokat olvastam a Tudatos Vásárló
1: oldalon
2: is, meg a magazint is, még akkor volt az is. A környezetvédelem témáját azt sokat olvastam, de a gyerekek hozták azt is, hogy egyre kisebb volt a tér számunkra, mert ugye egyre többen lettünk, és akkor valamit keresnem kellett, hogy hogyan tudok jó rendet tartani, vagy úgy életszerűen tartani az életterünket. Olvastam ilyen rendteremtő könyveket, blogokat, hasonlókat, és aztán amikor jött a könyvnek az ötlete, mert hogy a könyv első fele az ugye a fizikai minimalizmusról szól, de a másik fele az a lelki, mentális.
1: A pszichés minimalizmus, igen.
2: Tehát, hogy ezt a témát öleli föl, és azt gondoltam, hogy azért ez egy kicsit új, vagy egy más nézőpontot hoz be, mint ami elérhető úgy a piacon, és akkor ezt a részt is kutattam, kerestem, utána olvastam, hát orvosi szakcikkeket olvastam a témában, amit találtam.
1: Kérlek, hogy néhány ilyen fontos alaptételt osz most meg a hallgatókkal, például orvosi szempontból, vagy egy pszichológiai szempontból miért fontos az, hogy ez a rend körülöttünk meglegyen?
2: Hát azért, mert a kortizol szintet ugye emeli az, hogyha káosz vesz körül minket, illetve egy csomó betegségnek a meleg ágya lehet ez, hogyha nagyon sokáig vagyunk ebben a stresszes állapotban, szorongás alakulhat ki, esetleg depresszió, figyelemzavar, az nagyon jellemző, ez ugye a gyerekekre még jelentősebb hatást gyakorol, mert hogy az ő idegrendszerük még éretlen, és akkor maradandó károsodást okoz az, hogyha ők folyamatosan ebben az izegésben vannak, amit hoz magával a mai világunk. De mondjuk akár az elhízásban is meglepő módon hatással lehet arra is, hogy mennyit teszünk, hogy milyen a testfelépítésünk. Nagyon szertágazó.
1: Képzeld, én még ilyet is olvastam, hogyha valaki mondjuk hagyja, hogy az ablaka koszos legyen, utalhat arra is, hogy a külvilággal való kapcsolódásában vannak zavarok, vagy ha hagyja mondjuk, hogy rendszeresen felgyűjjön a konyhában a mosatlan, az is utalhat arra, hogy ő most az életnek egy olyan pontján jár, ahol tulajdonképpen ő nem találja a megoldást, tehát hogy vannak ilyen szimbólumok. De egy kicsit tudományosabb irányba viszem, akkor Polcelennek a könyvét nagyon szívesen megemlítem. Ugye 96-ban írta meg a Rend és Rendetlenség című könyvét, és ebben van egy idézet, ami nekem nagyon tetszik. A jó rendetlenség lényegi rend és formai rendetlenség. A rossz rend lényegi rendetlenség és formai rend. Nekem ez iszonyatosan tetszik.
2: Nagyon.
1: Szóval, hogy azért én úgy értelmeztem ezt, hogy ahogyan mondtad is a beszélgetés elején, nem szabad túlzásokba esni. Na de hogy találjuk meg azt a határvonalat, hogy mi az, amikor még nem vagyunk OCD-sek, de azért rend van körülöttünk és törekszünk rá. Ez önismeret, nem?
2: Igen, ez egy folyamat, és hogy nagyon szépen lassan idővel alakul, mert minden egyes lomtalanítás, vagy selejtezési folyamat, önismeret, ismereti folyamat, ugyanis folyamatosan az arcunkba tolja, hogy hopp, nézd, itt van ez a tárgy, erre te pénzt adtál ki, ez viszi az energiát, az időt, a helyet, miért? És akkor az embernek tudnia kell, hogy miért is fontos, hogy ez a tárgy ott legyen vele, mire szolgál, miért vette meg. Tehát, hogy folyamatosan így visszacsatolnak ezek a tárgyak, és el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen határokat húzunk meg magunknak. És nehéz, mert minden egyes lépésnél döntéseket kell hozni, és azért dönteni nehéz dolog.
1: Bár naponta több százat hozunk.
2: Igen, igen. Szerintem többet is döntünk jóval, mint a korábbi korok embere.
1: Szerinted most, hogyha valaki szeretné az első lépést, a másodikat, az ötödiket meghatározni, akkor mivel kezdje?
2: Azzal, hogy fölteszi magának azt a kérdést, hogy miért szeretném.
1: A rendet?
2: Az egyszerűséget.
1: Tehát akkor most nem rend, hanem rend és vagy egyszerűség?
2: Szerintem jó az egyszerűségnél kezdeni. Az hozni fog magával egy rendet már automatikusan, mert kevesebb tárgyat könnyebb rendben tartani.
1: Értem.
2: Illetve fel fog szabadítani az, hogyha egyszerűbb. Igazándiból annak idején, amikor a szerkesztővel beszélgettünk a könyvről, akkor ők nagyon nyomták ezt a rendvonalat. Volt is egy ilyen cím változat, de én ezt akkor leütöttem, mert azt érzem, hogy ez azért nem csak a rendről szól, hanem ez több, hogy egyszerűen élünk. A maga az egyszerűség hozza majd a rendet. Ezt érdemes a folyamat elején föltenni magunknak ezt a kérdést, hogy miért szeretnék egyszerűbben élni egy picit. És erre meg kell találni a választ, mert ez lesz az, ami motivál minket abban, hogy csináljuk magát a folyamatot. Különben lehet, hogy csinálunk egy nyomtalanítást egy óra alatt, és utána azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt, ilyet soha többet, mert hogy annyira megterhelő
1: vagy, de
2: hogy kell tudni, hogy miért akarom. És akkor persze lehet ilyen célokat kitűzni, hogy azért szeretnék mondjuk egy egyszerűbb otthont, hogy tudjak hívni embereket, és tudjak velük kapcsolódni, mert hogy mondjuk sokszor azért nem hívom be a barátomat, mert félek, hogy mit fog szólni, hogy nálam olyan marha nagy a rumli.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Balogh-Pásztói Réka, megoldás fókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt című könyv szerzője.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel.
1: Ez továbbra is a Dr. Jazzy egészségmegőrző műsorunk vendége, Balogh Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach, családtréner, az Uralda Káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv szerzője. Most egy picit még visszakapcsolnék a rendszóra, meg a címválasztásra. Lehet, hogy mégsem szerencsés azt a címet adni, amiben a rendszó szerepel, mert lehet, hogy ez sokaknak egy ilyen belső feszültséget kelt. Mm-hmm. Rend, annak lehet egy ilyen szigorú konnotációja, az egy ilyen feszességet jelent, uh-huh. vagy egy ilyen merevséget jelent, uh-huh. nem?
2: Igen, ez is bennem volt, hogy szerintem rendet rakni már senki nem akar. Találkoznám mondjuk ezzel, hogy tedd rendbe az életed, hagyjatok békén, ne adjatok még egy feladatot nekem. Aha.
1: Ezért is tetszik nekem ez, hogy uralt a káoszt, uh-huh. mert én abból indulok ki, hogy alapvetően ezért a legtöbben mini káoszokban élünk, nem? És hogy ez olyan emberi.
2: Vagy nem is olyan miniben.
1: És hogy az egy emberi dolog.
2: Uh-huh. Igen, de hogy azért lehet uralni, mert mondjuk megjelenik a könyvben a telefonhasználat is. Erre is van egy ilyen elég nagy rész. És ott is az van, hogy igazándiból nem tudok telefon nélkül élni, hanem uralnom kell magát a telefonhasználatot. Azt kell megtanulnom, hogy hogyan tudok egyensúlyban maradni, milyen határokat kell húznom ahhoz, hogy az olyan normál keretek között maradjon.
1: Akkor nézzük is át a nagyobb fejezeteket, jó? Mert most így több dolog elhangzott egymás okay. mellett, de hogyha valaki most kedvet kap el, és azt mondja, hogy én ezzel a könyvvel nekivágok, akkor miket olvashat benne?
2: Az elején a fizikai környezetem megyünk végig, hogy hogyan lehet azt rendbe tenni, mert hogy ahogy már említettem, ez hatni fog a lelkünkre is már, megvinni fog előrefelé, ez azért egy picit könnyebb, még ha nem is tűnik annak elsőre, hogy mondjuk átmenjünk a gardróbunkon, és akkor utána ugye, mivel azt naponta párszor ugye nyitogatjuk, meg fog minket az első időben csapni az a rendezettség, hogy hú, de jó, hogy végre átlátom a gardróbot, jaj, de jó, könnyebb választani reggel, és aztán utána nyitjuk ki a teret, a saját dolgaink kapcsán megyünk a saját kis szobánkba, aztán utána az egyéb helységeken megyünk végig, majd van egy rész, ami a gyerekek dolgaival is foglalkozik, mert hogy azért az anyukáknak bőven van ott is tennivalójuk, főleg amíg kicsik a gyerekek. Aztán utána egy picit írtam arról is, hogy hogyan lehet ezt a család felé kommunikálni, hogyan lehet őket egy picit behúzni, tehát erre azért van egy-kettő tippem. És utána jön a második nagy rész, ez a lelki lomtalanítás, vagy egyszerűsítés. Három ilyen nagy részre bontottam ezt is, az idő, a tevékenység és a kapcsolatok részre, mert hogy időből nagyon kevés van számunkra, úgy érezzük. Tevékenység túl sok, rengeteg, tehát hogy ott azért érdemes húzni, illetve a kapcsolatok, az egy érdekes dolog, ez a nagy káosz, ez tulajdonképpen a kapcsolatainkat ássa alá. Aláássa a kapcsolatot a családtagjainkkal, barátainkkal.
1: A rendetlenség? A káosz?
2: Az egész káosz, tehát hogy a fizikai és lelki káosz is, mert egyszerűen a sok cuccnak a rendbe tétele időt vesz el tőlünk, és nem jut időnk arra, hogy valóban kapcsolódjunk. Már azokkal az emberekkel, akik körülöttünk vannak, nem hogy még mondjuk barátokkal, illetve saját magunkkal is, mert egyre nehezebben tudunk kapcsolódni. Uh-huh. Mert annyi mindenért versenyeznek, tehát a figyelmünket, a reklámok, a sok hang, a sok inger, mind leköti nagyon, nagyon durván, és hogy nagyon keveset vagyunk csendben mondjuk magunkkal, vagy nagyon ritkán unatkozunk, ami pedig egy nagyon fontos és hatékony,
1: a kreativitáshoz,
2: és jó dolog lenne,
1: igen,
2: meg az egészséghez is kell az, hogy legyenek üres időink.
1: Ez egy nehéz dolog egyébként. Uh-huh. Én például kifejezetten zavarba jövök, hogyha hirtelen nincs fontos feladatom, és nem tudok mit kezdeni azzal a 10 perccel, uh-huh. amit nem töltöttem meg. Egyébként pont azt mondta nekem egy barátom, hogy azért kell egy vidéki házat venni, hogy az ember oda menjen, és ne csináljon semmit. Mondtam neki, hogy hát ezt én nem tudom megcsinálni, és azt mondta, hogy higgyem el, ha nem is veszem meg a házat, de mondjuk egy hétig bérelek egy erdő közepén, az elején nagyon kellemetlen lesz az embernek együtt lenni saját magával, mondjuk a csöndben. Az első 3 nap, 5 nap, 1 hét az nagyon kellemetlen. Aztán valahogy az ember elkezd magával kapcsolódni.
2: Igen. De ezt akár meg lehet itt is csinálni a nagyvárosban is.
1: Bár itt talán egy kicsit nehezebb.
2: Nehezebb, igen, de ha már van egy fa, vagy egy pici park, és az emberben van egy szándék, mert önmagában egy vidéki ház nem fogja megoldani a dolgot. Uh-huh. Tehát ott is lehet bennülni a szobában, és pörgetni a telefont 024-ben.
1: Igen, az elhatározás. Hamarosan folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztori Réka megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralda Káoszt című könyv írójával. Jazzy.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzy-ben Balogh-Pásztói Réka megoldás fókuszú kóccsal, családtrénerrel, az Uralld a káoszt, Minimalizmus, Harmónia, Fenntarthatóság című könyv szerzőjével. Kicsit visszamennék a gardróbhoz. Igen. Az anyukámnak van egy olyan rendező elve, ő egyébként nagy rendmániás, hogy vannak azok a ruhák, amik most nem jók rá, vannak azok a ruhák, amiket most éppen hord, és vannak azok a ruhák, amiket egyszer régen hordott és nagyon szeretett, és majd egyszer biztos jó lesz. És egyszer beszélgettem vele erről, hogy ennek mi értelme van, megtölti a szekrényt. És azt mondta, hogy neki viszont ez ad egy nagyon érdekes célt, hogy ő ezt tudja követni, és tényleg meg is valósít ilyen projekteket, vagy azt mondja, hogy neki könnyebb visszaszerezni az ideális testsúlyát, hogyha van előtte egy ilyen szimbólum, mint az egykor kedvelt ruhák.
2: Uh-huh. Én egyébként azt javasolnám neki, hogyha megkérdezne, hogy válasszon ki egyetlen olyan ruhadarabot, ami motiválja őt, és azt tegye ki a falra, egy kampóra, hogy ott lássa minden nap. Az összes többi ruháját viszont tegye ilyen dobozba valahová el, és legyen szellős a gardróbja. Mert hogy azt fogja érezni, hogy tök könnyedén fog felöltözködni, és mégis motiválni fogja az a ruhadarab arra, hogy mondjuk testsúlyt csökkentsen, és tök érdekes, hogy még ez is könnyebben fog menni amiatt, hogy rendezettebb lesz. Könnyebben fog dönteni. Aha. Könnyebben fog döntést hozni az egészséges életmód mellett, mert nem terheli le az a rengeteg döntési
1: információ,
2: folyamat, meg igen, meg a vizuális ingerek, ahogy kinyitja a gardróbját. Hanem ugye reggel tök könnyedén kiválasztja azt a ruhát, amit fölvesz, és utána lesz ereje abban dönteni, hogy mondjuk mellette egy tápláló és egészséges reggelit fogyasszon el, ne pedig bedobjon mondjuk egy csokis croissant.
1: Nyomi. Egyébként mit szoktak tőled kérdezni? Mert neked van egy kvázi polgári foglalkozásod is, hogy itt egy gyógypedagógus vagy mozgásterapeuta, tehát az embereket nagyon sok oldalról látod. Én azt gondolom, hogyha most szimbólumokról beszélünk, hogy a mozgásszervi problémák is utalhatnak bizonyos elakadásokra, hogyha ezt most ilyen szimbólumrendszer szerint nézem. Tehát az elakadást sok oldalról látod.
2: Igen, hát nagyon változatos, hogy miket kérdeznek. A legnagyobb probléma az általában az szokott lenni, hogy amit te is kérdeztél, ez a házastárs nagyon más, mint én vagyok, hogyan oldjam meg, illetve hogy hogyan lehet gyerekek mellett rendet tartani otthon.
1: Főleg a kisgyerekek mellett.
2: Igen.
1: És ott általában játék, mit mondasz? A játék nálunk, a nappali az ilyen legószőnyeg volt.
2: Ott is érdemes tudni azt, hogy melyik játékot miért vesszük, és határokat szabni. Mert a gyerek is jobban tud játszani kevesebb játékkal.
1: Kevesebb inger mellett jobban élvezi, mondhatjuk ezt?
2: Igen. Meg sokkal kreatívabb, tehát sokkal jobb játékai lesznek neki, hogyha csak egy pár tárgy veszi őt körül.
1: Akkor nézzünk meg így a beszélgetésünk vége felé még egy generációt. Ez pedig az idősebb generáció. Mert ők szerintem egy nagyon külön sziget. Ők már gyakran egyedül élnek, vagy idős házastársak élnek egyedül. Ők tényleg gyakran az emléktárgyaik között élik. Ez ad nekik biztonságot. Változnak-e ott az elvek, ami a rendet illeti?
2: Igen, náluk még ráadásul nagyon sok olyan tárgy van, hogy mi lesz, ha? Meg ez jó lesz még valamire tárgy. Hát igen, ez nehéz, mert hogy érzelmileg is kötődnek, meg egy teljesen más dologban nőttek föl. De azért ott el lehet nekik mondani azt, hogy manapság már sokkal egyszerűbb megvenni egy dolgot, hogyha ha szükség van rá, mint megjavítani. A fiatalok nem fognak már javítgatni, nincsen idejük arra, hogy összeszereljenek, mert általában azt nekünk fiatalabbaknak őrizgetik, hogy ez még lehet, hogy nektek jó lesz valamire, mert hogy egyébként megvan mindenük,
1: De ez az igazi zero waste, nem? Valójában, amit ők képviselnek.
2: Van benne valami, de hogy nem félnek el tőle. Tehát, hogy most ne, tehát azért ne tartogasson nekem mondjuk egy régi lemezjátszót, amit én soha nem fogok használni, mert hogy majd lehet, hogy egyszer jó lesz, és közben ő meg nem fér el, és nincsen jól, és sokkal többet kell takarítson, és hasonlók. Tehát, hogy ilyesmikkel azért meg lehet őket győzni, illetve azzal, hogy én már nem tudom megbütykölni, én azt sem tudom, hogy kell ezt használni.
1: De ők azért más. Tényleg egy külön sziget, őket másként kell kezelni rendrakás szempontjából, nem?
2: Más, igen, nem biztos, hogy náluk nagyon erőltetni kell ezt a dolgot, velük is türelmesnek kell lenni, mint bármelyik családtagunk szemben. Lehet nekik mutatgatni egy-két dolgot, esetleg meg lehet kérdezni, hogy segítsünk-e rendet rakni mondjuk a konyhájukban, ami egy olyan hely, amit folyamatosan használnak, és innentől kezdve érezni fogják azt, hogyha az egy kicsit olyan könnyedebb lesz, ha jobban tudják használni, akkor lehet, hogy utána már megkérnek, hogy na, akkor nézzük már át, mit tudom én, a hálószobát is, vagy a pincében esetleg egy-két dolgot kirakhatnánk. És azért nekik is jól szokott esni, ha azt látják, hogy azok a dolgok, amiket kiszedünk, azok jó helyre kerülnek. Tehát mondjuk tényleg egy olyan családhoz kerül, akik tudják használni, akiknek az jól jön.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Balogh-Pásztói Réka, megoldásfókuszú coach, családtréner, az Uralda a káoszt című kötet szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkozhattunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
5: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg

0: Közös vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
2: A hírek után újra. Jazzy zene.

Héja Gábor, Molnár Gábor, Vallus Ádám, Ivádi Vajk és Ivádi Levente előadásában a Most ne gyere közelebb szól majd. Kodály zenéjét gondolta újra a jazz és a funk eszköz készletével a Kodály Spicy Jazz a Jó lovas katonának. Ezzel kívánok nagyon kellemes éjszakát, ha tehetik, töltsék velem, itt a Jazzén.

a Jazzin, ez a Jazzy Night. Az Indian Joe Band műfajokat áthidaló örömzenét játszó pubzenekar vasárnap délután című dalukat választottuk. A kezdésben pedig Polgár Odett énekel, aki a Megasztár harmadik szériájában tűnt fel. Hey Little Lady című muzsikáját indítom. Utána pedig tudják, ilyenkor jönnek a reggeli pillanatok, az összefoglaló a Business Classból és a Reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Itt a Jazzy Business Classban Eszmény Anett és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Besnyő Máton, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországét felelős ügyvezetője. Jó reggelt, szia Marci!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Útka azzal búcsúztunk, hogy kisebb sér vagy kisebb, komolyabb sérülésed után, hogy jó gyógyulást kívántunk, akkor most már be tudtál jönni személyesen, lábad egyre jobban van.
2: Így van, ez egy nagyon fontos cél volt, hogy ma élőben személyesen találkozunk.
1: Na hát köszönjük, hogy időben bejöttél. És a mai napnak a témája a rolleresekről, az elektromos rollerekről fogunk beszélni, de egyből mondtad, hogy láttuk-e a vérnyút, és akkor most egy pillanatok alatt megnéztük, hogy 100 halombattán egy rollerest úgy szedett le a nyúl a roller, erről, hogy az valami nagyon durva. Tehát, hogy az így. Tehát tudom bárkinek ajánlani, hogy beütő mezei nyú roller ki fog jönni azonnal, hogy így konkrétan megy a rolleres az úton, és a mezőről jön a nyúl, felugrik, és bele az arcába az embernek.
3: És meséljük, hogy mi történt. A nyuszi csak gurult egyet, és továbbugrott. És a rolleres?
1: Hát a rolleres az elég nagyot perecelt, aztán nem tudom utána mi lett vele. Ha jól értem, volt rajta mindenféle védőfelszerelés.
2: Igen, szerintem a téma rendkívül jó összefoglalója ez az eset. Én például nagyon sokat megtudtam a riportból, hogy a nyuszik ilyenkor a mezőn, a tarlón akár 4-6 méter magasra is fel tudnak ugrani, és akár 60 km per órás sebességre is képesek felgyorsítani. Ugye a lendület megmaradás törvény alapján ez egy óriási ütésre képes a nyuszi, hogyha ebben az állapotban találkozunk vele. Oh. A rolleres a videón a saját tanulsága szerint 37 km per órás sebességgel haladt, és egy frontális ütközés volt a nyúl és a rolleres között. Ugye ráadásul a nyuszi a rolleresnek a sisakjára érkezett meg, tehát fejmagasságban találta meg.
3: Érkezett meg, nagyon jó.
2: Valóban a nyúl elszaladt, tehát a nyuszinak sem baja nem lett, és a rolleres nagyon szabályosan, hiszen ez már egy olyan sebességgel haladt, ahol biztosan kell kötelező felelősségbiztosítást is kötni a rollerre, és kötelező védőfelszerelést viselnie, úgyhogy ennek köszönhető gyakorlatilag, hogy a saját bevallása szerint horzsolásokkal megúszta a találkozást.
1: Tehát nagyot esett, tehát látszik a videón, tehát ráadásul volt, hogy jól értem, ilyen videókamera a rolleresen, tehát tényleg lehet rendesen látni, hogy nyúl beszáll az arcába.
2: Így van, így van. Ugye, és ha már a balesetekről beszélünk, és szeretek számokat hozni, ugye tavaly 635 személyi sérüléssel járó rolleres baleset volt, ez a baleseteknek, közlekedési baleseteknek a 2%-a volt a tavalyi évben, és sajnos az év első 5 hónapjának az adatai alapján ez az arány most már 5%-ra nő föl, tehát várhatóan idén, hogyha nem kezdjük el felelősségteljesebben használni a elektromos, illetve motoros rollereinket, akkor nagyjából akár ilyen 1200-1500 személyi sérüléssel járható biztosítási esemény is lehet, illetve közlekedési káresemény is lehet. Ezért is nagyon fontos, hogy kössünk biztosítást, hiszen ez ma már 2 éve kötelező Magyarországon is, hogyha a roller 25 km per óra sebesség feletti menetsebességre képes, akkor kötelező biztosítást kötni, illetve hogyha 25 kilónál nehezebb és 14 km per óra sebességnél gyorsabban tud haladni a roller, akkor szintén kötelező rá biztosítást kötni. Ennek a díja egyébként idén egy kicsit emelkedett, már csak a gyakoribb károk miatt is, és 6600 forintos éves díjról most már 8800 forintos éves díjra emelkedett az átlag díja a biztosításoknak, de megint érdemes összehasonlítani, mert van egy-két szolgáltató, ki több 100 000 forintért kínálja ugyanezt a szolgáltatást éves díjban, tehát mindenképpen kalkuláljunk, és találjuk meg a legjobb, legkedvezőbb ajánlatot.
3: Ezek az elektromos rollerek, amik ilyen teljesítményre képesek, amihez már ugye kell biztosítás, ezek a piacon főleg ilyeneket árulnak, vagy inkább főleg könnyebbeket, vagy kevesebbel haladókat?
2: Vegyes, nagyjából 100 000 darab roller van Magyarországon, ami nekem nagyon hiányzik a szabályozásból, hogy ezeket nem kötelező regisztrálni. Tehát például mondjuk, hogyha kimegyünk Svájcba, vagy néhány nyugat-európai országba, akkor a kismotorokon, a segédmotorokon és a rollereken is van egy egyszerűsített rendszámtábla. Ez egy egyszeri, nagyjából 6000 forintos regisztrációs díjat jelent Nyugat-Európában. Ugye könnyebb beazonosítani a balesetet okoz a rolleres vagy a segédmotoros. Ez a legfőbb előnye. És egyébként talán egy picit a lopáskárokat is tudja mérsékelni a tulajdonosi oldalon, hogy meglegyen a meglegyen a kellő motiváció. Szerintem ezeket pótolni kéne, én nagyon várom a szabályozót, hogy ebben mikor fog belenyúlni. Hogy említettem, 100 000 darab roller van, nagyjából olyan 70 000-re kellene biztosítást kötni, és most nagyságrendileg 30 000 darab ilyen jellegű biztosítás van. Tehát a piacnak az egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon sok elektromos rollert nem biztosítunk, ugyanígy egyébként nagyon sok segédmotor, illetve kismotor nincsen biztosítva az utakon. Tehát például Budapesten az ételfutároknál nekem az a gyanúm, hogy, és remélem, hogy nem sértek meg senkit, hogy azért van jó néhány olyan motor, amire kellene biztosítást kötni. Nagyon jó lenne, hogyha lenne rajtuk biztosítás is, tehát akár a kisebb teljesítményű motorokra is lehetne biztosítást kötni, ez megint szabályozói oldalon kellene belenyúlni. Már csak azért is, mert azért sajnos ezek a járművek is okoznak kárt, és egy-egy ilyen kár, ugye nagyon sokszor el szoktam mondani példának, hogy lehet, hogy csak egy kicsi rollerrel megyünk, de függetlenül lehet több millió forintost kárt okozni.
1: Hát, mi hogy is a személyisérülés, és az ráadásul valami tartós dolog, akkor azért az nem két forint.
2: Az pedig akár egészen a káros útnak az élete végéig fizetendő gyógykezelés lesz, például, hogyha gyógytornára kell járni, vagy hogyha a munkából kiesik, akkor a munkabérnek a pótlása, ezek mind-mind nagyon komoly zsebenyúlós összegek.
3: Hogy szól most a KRESZ? Most mit mond ki, hogy mit kötelező tennünk, hogyha elektromos rollerezünk?
2: Ugye gyakorlatilag a biztosítás az egyetlen, vagy illetve az első lépés, ami bekerült a KRESZ-be, tehát hogyha 25 km per óra sebesség feletti teljesítményre képes a rollerünk, akkor muszáj megkötnünk a biztosítást, ugyanúgy, hogyha 25 kiló felett van a jármű, és legalább 14 km per óra sebességre fel tud gyorsulni az elektromos rollerünk, akkor szintén kötelező rá biztosítást kötnünk.
1: Itt van olyan roller, ami nem felel meg ezek, most nyilván van olyan gyerekroller, de amit így az utcán láttunk mondjuk a körúton, az már mind beletartozik ebbe a kategóriába, nem?
2: Gyakorlatilag igen. Ugye, hogyha béreljük a rollert, akkor a bérlőtársaságok vették magukra ezt a kötelezettséget, de mindig azért a felelősség, hogy megvan a biztosítás, aki vezeti éppen a rollert. A Budapesten elérhető nagy megosztó hálózatokban, ahol rollert tudsz fölvenni, ott egyébként ezeket a biztosításokat maga a bérbe adó kötötte meg, de valóban igazad van, tehát a legtöbb ilyen roller az képes erre a sebességre, sőt egyébként ugye a videóban szereplő roller az egyik leggyakoribb, legelterjedtebb márka, a három legelterjedtebb márka statisztikáink alapján egyébként mind kínai importból származó típus. Ezek között van olyan, ami 130 km per órás sebességre is képes felgyorsulni, és elektronikusan tudod a sebességet esetlegesen lekorlátozni, de nem túl nehéz ezt feloldani, tehát én hiába adom oda a gyerkőcömnek a rollert, és állítom be, hogy maximum 25 km-re
1: a gyerek.
2: Így van, tehát néhány gombnyomás, és fel tudja oldani a korlátozást.
1: Hát már 50-nél, meg 60-nál egy apró gödörbe elszállnak. Tehát, hogy én a reggeli felvezetőben mondtam, hogy kik azok, akik szeretik a rollert, és mindenki már szerintem nem nagyon kedveli, mert azt se szeretjük, hogyha a járdán jön, de autósként is engem a hideg ráz, amikor mennek így, cikáznak a körúton, fiú, lány, egyszerre, egy rolleren, semmilyen védőfelszerelés rajtuk. Azért kátyú, azért csak található a magyar utakon, tehát így hallottunk már kátyúkról a magyar utakon.
2: Hogyha már egyébként kérdeztétek, a KRESZ-t és a fiúlány együtt, igen. Egy rolleren egy ember utazhat, tehát amikor kettőt látunk, akkor az azonnal közúti bírsággal járhat, tehát hogyha rendőr kiveszi őket.
1: De nem veszik ki, hát nyilván nem tudják őket, mert nem lehet minden turista mellé állítani egy rendőr, de azért az, hogy ketten mennek egy rolleren, ez mindennapos látvány a belvárosba.
2: Szerintem ez valóban probléma. A másik, ami tévhit szokott lenni, hogy ittosan nem lehet vezetni rollert.
1: 130-al?
2: nem csak 130-al, hanem ugyanolyan közlekedési eszköznek minősül, tehát hogyha alkoholt fogyasztottunk, akkor csak tolhatjuk az elektromos rollerünket, tehát nem alternatívája az autóvezetésnek ebbe az esetben, amit szerintem szintén nagyon sokszor félre szoktak.
1: De ugyanez a biciklinél is probléma, hogy ugye van valami tolerancia a biciklinél alkoholba.
2: Én azt szoktam mondani, hogy biciklinél nagyjából, hogyha egy pohár sört vagy egy pohár bort ittunk, az még belefér, de ugye az egy biológiai tény, hogy már egy pohár alkohol elfogyasztása után a reflexeink romlanak, a reakcióidőnk jelentősen romlik, és ez nyilván az, hogy kire milyen hatással van egy pohár alkohol elfogyasztása, ez nagyon sok mindentől függ, viszont az tény, hogy ha már ittunk egy pohár bort, lassabban fogunk, rosszabb lesz a reakciódunk, rosszabbul fogunk tudni megállni, és ez már megint kulturális különbség, hogy mondjuk a németeknél megengedett egy pohár sörrel, vagy korsó sörrel még vezetni autót, Magyarországon erre jelenleg zéró tolerancia van, tehát
1: kivéve a bicikli. Ajánljuk.
2: Így van, kivéve a bicikli, ott egy pohár alkohol, az meg belefér, ha úgy érezzük, hogy kellő biztonsággal tudunk részt venni a közlekedésben.
3: Védőfelszerelést előíre, bocsánat Csaba, védőfelszerelés kell-e pillanatnyilag a Kressz szerint?
2: Az, hogy milyen kell, és hogy mit érdemes fölmenni, gyakorlatilag ez megint egy lyuk a közlekedési szabályozásban. Én azt gondolom, hogy ezt is rendbe kell tenni. Őszre várjuk egyébként a szabályozást, ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium korábban is megígérte már, hogy egy jóval részletesebb, mindenre kiterjedő szabályozás fog részt venni. Ebben a konzultációban egyébként mint NetRisk, illetve mint Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége is részt vettünk, akár nemzetközi példáknak az összegyűjtésével. Nagyon sok minden hiányzik egyébként a Kresszből, tehát például az, hogy hány évesen lehet elkezdeni vezetni egy ilyen rollert. Külföldön akár a leggyakoribb korlátozás a 12 év, de előfordul a 16-18 éves korlátozás is. Ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan közlekedési jármű, amik akár 50-100 km/órás sebességgel is tud haladni egy icipici keréken, nem biztos, hogy szívesen odaadnám a 8 éves nagyfiamnak, aki egyre felelősségteljesebben viselkedik, de nem biztos, hogy alkalmas most még arra, hogy részt vegyen az autók közötti közlekedésbe, forgalomban.
1: Isten őriz, tehát, hogy egyébként mit szólsz ahhoz, hogy állítok, vannak olyan városok, ahol kezdik konkrétan kitiltani az elektromos rollereket, mondjuk így a városból, járdáról, utakról.
2: Ugye Balaton mellett is találkozhatunk ilyennel, érdemes mindig előre tájékozódni, hogy az adott városban, akár belföldön, akár külföldi nyaralásnál mik a szabályozások, és rákeresni, mert lehet, hogy itthonról kiviszel mondjuk külföldre egy rendszám nélküli rollert, és azonnal meg fog büntetni a rendőr a szomszédos országban, és el fogja venni a rolleredet. Alapvetően szerintem a legnagyobb probléma, hogy a részletes szabályozás hiányzik, tehát milyen itt lesz szabályozás, hogy legalább a gyerekekre rá kell adni egy megkülönböztető mellényt, legalább bukósisakot kell hordani, megvan adva, hogy milyen gyorsan haladhatnak ezek a rollerek. Azt gondolom, hogy sokkal liberálisabbak lesznek a városvezetések is. A legnagyobb probléma megint a Kínából behozott, nagyon jó minőségű, nagyon gyorsan, gyors haladásra képes rollerekből adódik, ahol megint nem volt szabályozás, és akár olyan rollereket is tudunk venni, ami bőven 50 km/h feletti sebességre képesek.
1: Nekem az a bajom, hogy ez alapvetően fizika. Tehát lehet akármilyen kreszt csinálni, meg lehet akármilyen védőfelszerelést feltenni, hogyha egy roller megy 30-40%-kal, belemegy egy kisebb kátyúba, és nincs meg se, repülni fognak. Tehát ez fizika. Tehát az a baj, hogy itt szerintem nincs olyan biztonságos roller, ami ezt megoldja.
3: Függetlenül attól, hogy most hol tart a kreszt, és milyen módosítások várhatók, te tapasztalatod itt a biztosítónál mit mond? Tehát mondtál egy olyat, hogy védő mellényt, bukósisakot ajánlanál, korhatárban te mit ajánlanál?
1: Hát a védőmellény az láthatósági mellény, tehát ez nem olyan, mint
3: igen,
1: a látható
2: jelőkön. Igen, én a gyerekeknél a láthatósági mellényt javasolnám, sebességtől függően egyébként szerintem az a 100 halombattai videó, hogyha ha megnézzük, az úriember nagyon komoly megfelelő védőfelszerelést viselt, ugye gyakorlatilag egy komolyabb motoros sok ruhájára hasonlító ruhát viselt, tehát lehet védeni a mellkast, a gerincet rollerezésnél, egy nagyon komoly bukós és akkor javasolnék, hiszen ahogy Csaba is említette, egy kisebb kátyú is elég arra, hogy repüljünk a rollerről, vagy akár egy megvadult nyuszi is le tud dönteni minket a adott esetben a rollerről. Mindenképpen javasolnék egyébként a már gyakorló szülőknek, vagy akár saját magunknak is egy a tenyérre valami védelmet, mert hogyha esünk, akkor általában a tenyerünkkel próbálunk fékezni. Nem probléma, de ez igaz egyébként a görkor csorájázásra is, hogyha van valami csukló merevítő is, a csukló csont az szintén nagyon könnyen tud törni, és alapvetően egyébként hosszú nadrágban javasolnám a rollerezést, mert hogyha esünk, akkor a másik az, hogy a lábunkon, illetve a popsinkon tudunk egy nagyobb csúszni, ami szintén komoly horzsolódásokat, égéssebeseket tud okozni.
3: És szóval korhatár? Mit gondolsz?
2: Korhatárnál én 12 év alatt semmiképp nem engedném egyébként az elektromos rollert.
1: 16.
2: Igen, és hajlanék én is.
1: És 0 alkohol.
2: Valószínűleg egyetértek veled, tehát az alkohol az már most is tiltva van, tehát alkoholfogyasztást egyáltalán nem engednék, mert itt még inkább kellenek a reflexek, mint a kerékpárnál, és én is egy picit szigorúbb lennék. Egyébként ez a gyakoribb korhatár korlátozás, amit Csaba is mondott, az Európai Unió területén belül a 16 év, de nincs közös EU-s szabályozás. Szerintem az elektromos roller az egy nagyon nagy élményt adó közlekedési eszköz, ugyanakkor mint nagyon sok más közlekedési eszköz, ezt is felelősséggel kell tudnunk használni.
3: Még egy sebességhatárt mondj utolsó kérdésként.
2: Ez is jó kérdés, én a 25 km/h határoznám meg lakott területen belül, és nem engednék ennél gyorsabb közlekedést.
1: Hát reméljük hallottak minket, akik bizony, a szabályozásért felelősek, ugye a KRESZ újragondolás az egyébként is folyamatban van.
3: Igen.
1: Hát a rollernél lesz mit szabályozni. Nagyon szépen köszönjük, Márton, hogy bejöttél hozzánk, Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáját és Magyarországit felelős ügyvezetőjét hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: már! Nő nélkül az életem túl egyszerű és nem élvezem!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.
2: 7 óra 27 perc, Újbudára invitáljuk Önöket a Mú Színházba, egy színházi előadásra csütörtökre, bár lehet, hogy a darab messzebbre repít minket. A címe Szahara, és a Független Fiatal Drámaírók Háza által szervezett okuláré tehetséggondozó projekt keretében íródott. Aztán pedig a szerző a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István ösztöndíjában részesült, és így jöhetett létre a délalföldi tanyavilágban játszódó darab. A szerző Rédei Roland, a darab rendezője. Zoltán és László Gáspár életét keresztezi Csorbakat, a Kárán Zénó, Balog József és Kállai Ákos. Azt mondtam Rédei Rolandra, hogy szerző, de azért...
3: Én leginkább színművész vagyok, és mellette inkább spanyol tanár. Én nem tartom írónak, magam szívesen írok dialógusokat, élvezem is ezt a helyzetet, hál' Isten meg pozitív visszajelzéseket kaptam eddig az írásaimról, de hogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy én író lennék, hanem olyan ember, aki szívesen foglalkozik azzal, hogy dialógusokban fogalmazza meg a gondolatait. Egyébként a próbaidőszak legeslegelejétől kezdve, sőt, mielőtt még elkezdtük volna a próbaidőszakot, a rendezőnket Szene Zoltánnal nagyon aktív együttműködésben dolgoztunk, szóval, hogy mikor én már azt gondoltam, hogy készen van a szöveg, akkor még leültünk együtt és formáltunk rajta, és aztán az olvasópróbák után még formálódott a szöveg tovább, és aztán az egész próba folyamatot én végig kísérhettem, ami ritka adomány egy szövegíró számára, persze minden előadás más és más, annál is inkább, mert hogy nem blokkokban játsszuk ezt az előadást, nem az történik, hogy egymás után lemegy 10, hanem gyakran 2-3 előadás után eltelnek hónapok, újra elővesszük, újra elkezdjük próbálni, esetleg jön egy-két új ötlet, új gondolat, új helyzet, amit használhatunk. Szóval formálódik, de azért az alapok azok biztosak. Valahogy a Szahara az, gondoltam, hogy többféleképpen kötődik egyrészt a cselekményhez, másrészt a darabnak a hangulatához. Ez a darab a Szeged környéki tanyavilágban játszódik, a homokhátságon. Olyan figurák jelennek meg ebben a darabban, akik egyszerre nagyon szimpatikusak és emberközeliek, másrésztről szánandók, vagy akár egészen taszítók is tudnak lenni. Ezek a figurák mindenképpen úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy szeretetre vágynak, és arra, hogy szeressék őket. Az ő traumáik, a múltjuk, a lelki sérelmeik, vagy egyszerűen az a közeg, ahonnan érkeztek, nem teszi őket képessé arra, hogy idézőjelben ők szépen vagy megfelelően tudjanak szeretni. Tehát az ő kapcsolataik terheltek, és az ebből fakadó lelki siválság az, ami kicsit a Szahara szóban, a sivatagban visszatükröződik. A fő irányvonal az a 2010-es évek és a madárinfluenzának a közege. Az egyik főszereplő a fiú, aki egy drogrehabilitációt követően dönt úgy, hogy divafarmot indít, pont ebbe az időszakba, egy ilyen nagyon terhelt időszakba vág bele ebbe a történetbe. Abszolút együtt állítottuk össze a szereplőgárdát a rendezővel. Nagyon hamar közös nevezőre jutottunk Szene Zoltánnal. Mindenki azonnal igent mondott, és nagyon, nagyon hamar akart ezt a munkát. És aztán az egész gárda nagyon motiváltak voltak, és jó energiákkal érkeztek. Aztán a mi kapcsolatunk a Fiatal Drámaírók Házával, ahonnan kicsit el is indult ez a történet, legalábbis volt egy ilyen rövidebb változat, ami az okuláré projekt keretein belül már bemutatásra került a Fiatal Drámaírók Házának a szervezésében. Szóval, hogy ők is azóta velünk tartanak, követnek minket és segítenek, például a mostani Mú Színházas előadás is az ő szervezésükben valósul meg. Elég alapvető vágyak és szükségletek fogalmazódnak meg ebben a darabban. Ilyesmik jutnak eszembe például, hogy a szeretetre való vágyás és mégis ennek kifejezésének a képtelensége. Kicsit általános iskolás önmagamból kiindulva, de nevezzünk mondjuk Petikének egy fiút, akinek nagyon tetszik egy lány az általános iskolába, de nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel, és inkább tépi a lány haját, és állandóan piszkálja és bántja őt csak azért, hogy a megfelelő figyelmet megkapja, mert valahogy képtelen arra, hogy kifejezze azt, hogy artikulálja azt, amit ő érez. És kicsit ugyanezt történik ezekkel az emberekkel is. Azon keresztül próbálják megfogalmazni a kapcsolataikat, mint amit a múltból hoznak. És ezért a szerelem mellé mindig valahol társul az erőszak, a bántás, a frusztráció, a mellőzöttség érzése. Valahogy a pozitív és a negatív együtt járnak kézenfog. És emiatt is van egy kicsit olyan sötétebb hangulata a darabnak, de ezt meg megpróbáltuk jó humorral ellenpontozni. Van egy csomó olyan jelenet, ahol azt látjuk, hogy ezek a valójában szerethető és nagyon emberi figurák, egy kis nyelvi humorral megfűszerezve olyan kicsit már abszurdba hajló vicces helyzetekbe keverednek, amin azért a néző egy picit fel tud oldódni. És azt hiszem, hogy a tragikus szálok is attól tudnak jól működni, hogyha egy picit előtte történik valami oldás, ha egy picit meg tudjuk őket nevettetni, akkor aztán azok a kis szúrások sokkal jobban tudnak hatni. Azt hiszem, pillanatok vannak, amiben lehet kapaszkodni. Nem akarunk semmilyen üzenetet hozni, nem akarjuk azt mondani, hogy happy end lesz, vagy valami. Alapvetően azt hiszem, hogy a darab felütése pessimista. De vannak olyan helyzetek és olyan pontok, amiért azt látjuk, hogy érdemes, hogy küzdeni azért mégis kell. A mi csapatunk például a Szahara Produkció csoportja, az is egy független csoport, és hál' Istennek sikerült támogatásokat szerezni, de hát ami minket leginkább el tudott indítani, az az Örkény István drámaíró ösztöndíjjal járó összeg. Nem tudom azt, hogy mi most a megoldás. Továbbra is vannak csoportok, akik és csapatok függetlenek, akik küzdenek, függetlenek, akik akarnak, hogy valamiféle szerelem és motiváció az, ami lő ki őket előre, ez nyilván ezután is megmarad, aztán reménykedünk abban, hogy több olyan lehetőség lesz, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy bemutató után még további előadások megszülethessenek, további játszások mehessenek. Most nekünk szerencsénk volt, éppen egy zárosházi pályázaton nyertünk egy kisebb összeget, ami azt jelenti, hogy a Szaharát azt tudjuk tovább játszani, de hogy azt tudni kell, hogy alapvetően most már a színházi gondolkodás leginkább valamilyen üzletszerű működést feltételez, hogy úgy kéne előadásokat és darabokat csinálni, hogy az kifizesse önmagát, hogy az eladott jegyekből fönn tudjuk tartani magunkat. Ennek egy ilyen alapvető következménye az, hogy egyre több monodráma van, mert akkor ugye kevesebb színész kell kifizetned. Kellenek olyan emberek, akik mellénk állnak, akik segítenek, kell menni a pályázatokra, jelentkezni, és hogyha éppen nem jön össze valami, akkor megpróbálni valami alternatív megoldást találni arra, hogy igenis tudjunk tovább működni. Hogyha van független és kritikai gondolkodásunk, és szeretnénk valahogy reflektálni a jelenre, szeretnénk megfogalmazni azt az állapotot, amiben létezünk, akkor ebben a függetlenek szerintem nagyon jók, nagyon autentikusak tudnak lenni. A függetleneknek pont az a sajátosságuk, hogy megtehetik azt, hogy egészen szabadon gondolkozzanak és fogalmazzanak meg gondolatokat. És erre szükség van. Most 21-én ugye a Muszínházban leszünk, és aztán 24-én és 25-én Szegeden a régi zsinagógában fogjuk játszani ezt az előadást, ez ugyanaz a helyszín, mint ahol a bemutatónk is volt. Július végén a Teáter Fesztiválon is be tudunk megmutatkozni, ez szintén szegedi helyszínnel. Szeptemberre is vannak terveink, úgyhogy valószínű újra elő fogjuk tudni venni, ha nem is sok alkalommal, de egy-két előadás erejéig mindenképpen szeptemberre is ezt az előadást. Közben meg fesztiválokra jelentkezünk, úgyhogy ha van valami lehetőség, akkor mi aktívak vagyunk.
2: És önök is legyenek aktívak csütörtökön, tehát Szahara a Mószínházban, illetve folyamatosan Szahara Produkció a közösségi oldalakon. Köszönjük a beszélgetést és a Független Színházak életének egy kis megismertetését a szerzőnek, színésznek, spanyol tanárnak, a Reggeli Express vendégének, Rédei Roland.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában érzelmeket, pici pszichológiát és megoldást a művészettel kínálunk. Kezdjük az érzelmekkel. Egy gyönyörű helyszínen, gyönyörűen fiatalok játszanak majd. De a cím furcsa lehet, beteljesületlen szerelem a C-moll tükrében szerdán este 7-kor a francia intézetben, mondhatni, hogy szokás szerint bemutatkozik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszéke. Az innen szárnyra bocsátott és elengedett fiatalok sora. Négyen érkeznek majd, és ez a bizonyos beteljesületlen szerelem egyáltalán nem véletlen, hiszen két olyan zongora négyes hangzik el, melyek hasonló érzelmi forrásból táplálkoznak. Johannes Brahms műve, a C-moll zongora négyes, szorosan összefonódik a Clara Schumann iránt érzelmével, és Robert Schumann halálával. A mű egyik visszatérő eleme a sóhajszerű motívum, melyet sokan Clara nevével és az iránta táplált beteljesületlen szerelemmel állítanak párhuzamba. A másik mű, Foré C-moll zongora négyese, kezdeti változata egy hirtelen felbontott eljegyzés csalódottságában íródott, mely csak a szerző későbbi átdolgozása után kapta meg mai formáját. Komoly érzelmek, de remek fiatalok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének jóvoltából, ők Gellért Dorka, Csósza Anna Cecília, Hagiwara Izumi és Orsovai Hedvig. A helyszín pedig Forénak köszönhetően a francia intézet szerdán este 7-kor. Sokan gondolunk átokként életünk közepére, pedig ez lehet egy jó beszélgetés alapja is szintén szerdán 6 órakor a Hegyvidéki Kulturális Szalomban a Törpe utca 2-es számban. Lesz megoldás életközepi válságokra, például a tanulás és a személyes fejlődés. Sok-sok önismeret, önkéntesség, az agy működésének megismerése, fókuszban a tanulással, és persze sok-sok segítséggel, Balla Györgyi pszichológussal és Féja Dorottyával, a Momeforma tervezés szakvezetőjével. Ez egyfajta bíztatás, motivációs előadás, és nem maradhat el a végén a falatozás sem a Hegyvidéki Kulturális Szalomban szerdán 6-kor. A narcizmusról manapság sokat beszélünk, pedig lehet, hogy nem nekünk kéne. Csütörtökön 7-kor az Óbudai Társaskörben szakember, szakértő, dr. Bánki György előadását élvezhetik a pszichosorozatban. Van könyve is a témáról, és van Nyírő Gyula díja is a Magyar Pszichiátriai Társaságtól. Persze kultúrával indítunk Narcissosszal, aki a tükörképébe szeretett bele, önök pedig szeressék a beszélgetést. Csütörtökön este 7-kor az Óbudai Társaskörben minden programunkhoz pozitív érzelmeket, segítő gondolatokat és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez az éjszakai műsorunk a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna, stílus és szenvedély 11 óra után is. Összeállításunkban hamarosan érkezik egy felvétel, ami a Dal című versenyben is szerepelt, a Swing Girls és Nico előadásában ez a Nagy a szívem. A kezdésben pedig egy feldolgozás, a Péter Fibori and the Love Band sikere a Hajolj bele a hajamba, most a Budapest Voices értelmezésében indul. Jó szórakozást! Dum-dum.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol szenvedélyes és stílusos hazai zenéink között a Kamilka és a Pesti Sik Tak című muzsikája is vár ránk. A zenekar két alkotója Kis Kamilka és Lőrinc Ádám, azaz a Lőrinc kisházas pár, vagyis Sikkesék. A kezdésben pedig egy olyan muzsika, aminek a videoklipjét is nagyon jó szívvel ajánlom, mert hogy egy nagyon csinos, piros Warburg is szerepel benne. Romhányi Áron és Szakonyi Milán előadásában indul a Könnyű nyár, itt a Jazzén.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Kérem, fogadják szeretettel a Balázs Elemér Group Endless Love című lemezéről a Desire című muzsikát. Aztán Fekete Kovács Kornél vezetésével a Modern Art Orchestra is szerepel nálunk. Immun Man című dalukban Hajós András közreműködik. A kezdésben pedig Tóth Vera, aki ugye az első megasztár győztese. Verácskát érdemes követni a különféle social media platformokon is, mert hogy a vendéglátásból is bizony nagyon-nagyon kiveszi a részét, részletekért keressék Vera Facebook oldalát mondjuk. Itt a Nightban már is Péterfi Márta és Romhányi Áron közös szerzeményét hozom tőle, a Tükör túlfelén címmel. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Mai első összeállításunkban hamarosan Szent Martin 2004-es Érintés című lemeze is forog, arról most a Déli Szél.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol mai második összeállításunkban Dezső Csaba, hegedű és brácsa művész is játszik, mégpedig jó barátjára, Kovács Andorra emlékezik, I Remember Andor című felvételével. A kezdésben Halper László vezetésével a Halper Experiment, Live Your Life című dalukban a fiatal és nagyon népszerű színművésznő Töröcsik Franciska énekel. Jó szórakozást!

Már is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, stílusos és szenvedélyes dalok a folytatásban is. Nem sokára Szűcs Gabi vezetésével a Stereo Swing játszik. I Wanna Swing Your World című dalukkal készültem, de egy óráig még Marics Peti is énekel, és ez nem tévedés, hiszen a Paparazzo című saját szerzeménye igazi jazz zene, majd meglátják, hogy miért. A kezdésben Sunshine Jazz, Bársony Bálint és a Juhász Attila Jazz Quartettel utazunk már is Amsterdamba. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Nem sokára Gubás Gabi színművésznő énekel nálunk, mégpedig Pálffy Zsolttal közös szerzeményét, ez a Fekete Kávé. A kezdésben pedig a Budapest Jazz Orchestra muzsikál, 2014-es, aki autón járni óhajt című lemezük forog, arról most Mudzsahid Zoltán énekel. Tudom, hogy térdre hullni szégyen. Jó szórakozást, ha tehetik, töltsék velem az éjszakát. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night egy óra utáni második összeállításunkban. Hamarosan az arab land hercege Omar Bashir is elhozza Rumba Oud című muzsikáját. A kezdésben Török Tamás és Szolnoki Péter, vagyis a Bombon indul a Farsangi Funky itt a Jazzy Nightban.

Kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a hazai szupergrup a Csányi István vezette, szaxofonk is játszik. Első dalukat indítom, a First Song címűt. Aztán 2 óráig még hallgathatjuk a Cotton Club Singers-t is énekelni, 2x2 néha 5, ezt a dalt választottuk tőlük, és a dal az persze ismerős lehet, hiszen egy 1954-es azonos című magyar film vígjáték főcímdala volt, a főszereplők Ferrari Violetta és Zente Ferenc voltak. A kezdésben pedig Antal Gábor jazz zongorista vezetésével az Antal Gábor Trio indul a Journey itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.